Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat keddi homokóra műsorunkban. Július 2-án én Palkó Hanna vagyok. A szeretet csak akkor szeretet, ha nem változik meg attól sem, hogy a másik megváltozott. Ez a mai nap gondolata, ami Gyökösi Endre magyar lelkész és pszichológus tollából származik. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő.

következő 3 órában. Műsorunk első órájában válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából. A második órában áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd kalendáriumot lapozunk, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután keresztény életfelekezetközi műsorunk múlt hétfői ismétlését hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében. Adásunk 3. órájában zenélőköntős komoly zenei rovatunk múlt vasárnapi ismétlését sugározzuk Nagy Ibolya szerkesztésében. Ezzel várom önöket az elkövetkező 3 órában, ha tehetik, tartsanak velem. A következő órában válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat keddi homokóra műsorunkban. Én Palkó Hanna vagyok. A szeretet csak akkor szeretet, ha nem változik meg attól sem, hogy a másik megváltozott. Ez a mai nap gondolata, ami Gyökösi Endre magyar lelkész és pszichológus tollából származik. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő órában. Hamarosan áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd kalendáriumot lapozunk Lukács orsolyával, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután keresztény élet felekezetközi műsorunk múlt hétfői ismétlését hallhatják. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Mai áhítatunk címe Ránk árasztva. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is. Kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk. Efézusiakhoz írt levél első fejezet, 7. és 8. vers. Mai áhítatunk szerzője, April McIntyre, angliai testvérünk. Hosszasan bámultam a fagylaltos furgonban álló férfit, miközben átnyújtotta nekem a tölcsért. Hatalmas volt, több gombóc fagylalttal töltve. A közepébe egy csokoládés ostját nyomott, piros szirupot csepegtetett rá, és bőségesen megszórta a darált dióval. Gyerekkoromban nálunk ritka vendég volt a pénz, és a finomságok is korlátozottak voltak, ezért ezt a pazar fagylaltot soha nem felejtettem el. Bár már 60-as éveimben járok, valahányszor az Efézusi levél elején Isten kegyelmének gazdagságáról olvasok, amelyet bőségesen ránk árasztott, olyan izgalom fog el, mint a kisgyereket, aki egy hatalmas fagylaltot kap. Lenyűgöz Isten szeretete, amely oly sokféleképpen áld meg minket, megtisztít és erőt ad, és az élet teljességében részesít. Ezeket az áldásokat nem azért kapjuk, mert keményen dolgoztunk, vagy valamit elértünk. Egyszerűen csak azért, mert Isten szeret minket. Az ő gyermekei vagyunk, befogadott a családjába, kiválasztott és elhívott, hogy kövessük Jézust. Bármit is tettünk, vagy nem tettünk, bármennyire aggódunk,

Szalmaskodunk is, és méltatlannak érezzük magunkat, Isten szeretete és kegyelme mindig készen áll számunkra. Csak annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk és hálásak legyünk. Imádkozzunk! Irgalmas Istenünk, köszönjük, hogy ma is bőkezően árasztod ránk kegyelmed gazdagságát. Amen. Hol veszem észre Isten kegyelmét az életemben? Teszi fel a kérdést mai áhítatunk szerzője, April McIntyre angliai testvérünk. Ma imádkozzunk a kisgyermekekért.

0: Percekben az áhítatot hallhatták, amit jó magam tolmácsoltam. A következőkben fellapozzuk a nap kalendáriumát Lukács Orsolyával.
1: Július 7-e, az év 188. szökőjében 189. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 177 nap van hátra. Nézzük, milyen fontos események kapcsolódnak a mai naphoz. 1919-ben a Magyar Köztársaság Vörös Hadserege kivonult a Felvidékről, és a Szlovák Tanácsköztársaság megbukott. 1937-ben egy japán katona rövid eltűnése miatt sor került a Marco Polo hídi incidense, amely aztán a II. Kínai-japán háború kitöréséhez vezetett. 1951-ben közvetítették az első színes televízióadást az Egyesült Államokban. 1963-ban kiküldték az első katonai behívót Amerikában. 1977-ben az Egyesült Államokban kipróbálták a megnövelt sugárzású atomfegyvert, a neutronbombát. 1988-ban Bartók Béla zeneszerző hamvait örök nyugalomra helyezték a budapesti Farkasréti temetőben. 2005. július 7-én Londonban egy sor kondinált öngyilkos merénylő a metróban és egy buszon bombákat robbantott a reggeli csúcsforgalom idején. Az elkövetők brit állampolgárságú muszlim férfiak voltak. A merénylet sorozat 56 áldozatot követelt, ezen kívül további 700 fő megsebesült. 2007-ben nyilvánosságra hozták a világ 7 új csodáját, ezek közé tartozik a Kolosseum, a kínai nagyfal, a Machu Picchu, a megváltó Krisztus szobra, Taj Mahal, Chichen Itza és Petra.

A következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során július 7-én születtek. 1207-ben megszületett Árpádházi Szent Erzsébet. A ferences harmadrend, a ciszterciek, az Erzsébet apácák, a pékek, a koldusok, az özvegyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek, a csipkeverők és a fátyolkészítők védőszentje. 1540-ben Budán született János Zsigmond erdélyi fejedelem, II. János néven Magyarország választott királya. Első János magyar király és Izabella lengyel hercegnő egyetlen gyermeke volt. Két hónapos korában, 1540-ben a Rákosmezején választották királyá, Fráter Györgyöt és Petrovics Pétert jelölték gyámjául. A tényleges kormányzást csak anyja halála után 1559. szeptember 15-én vehette át. Uralkodása alatt első Ferdinánddal folytatott állandó küzdelmet a kelet-magyarországi és tiszántúli megyék birtoklásáért. 1566-ban II. Szulejmán szultán megelégelte a bécsi udvar terjeszkedését Erdély rovására, így hatalmas sereggel indult Magyarország ellen. 1570-ben a Speyeri egyezményben János Zsigmond

Lemondott a királyi címről első Miksa javára, így fejedelemként uralkodhatott Erdély és Partium fölött. 1819-ben jött világra Kővári László történész, statisztikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Kolozsvár fejlesztésének egyik fő előmozdítója. Ő szerkesztette az első olyan lapot, amely cenzúra nélkül jelent meg 1848-ban, Ellenőr címmel a kolozsvári sajtótörténet első alakjaként tarthatjuk számon. Főleg azoknak az intézményeknek a történetét írta meg, amelyeket belülről ismert. Szorgalmazta az Erdélyi Múzeum létesítését, majd annak létrejötte után haláláig aktív tagja volt. A város fejlesztéséhez hozzájárult a Szent Mihály körüli romos épületek lebontatásával, segített a sétatért parkká alakítani, megtisztította és fásította a főutcákat, valamint segített a vasúti alkalmazottaknak lakásviszonyaikat javítani. 1844-ben ezen a napon született Leon Faustwanger, 20. századi német író. Tollából 1932-ben jelent meg nagy regénye, a zsidó háború első része. A nemzetszocialisták egyik fő intellektuális ellenfele volt. Miután állampolgárságát megvonták, előbb európai országokba menekült, majd 1941-től haláláig Kaliforniában élt. 1887-ben megszületett Marc Chagall, orosz zsidó származású, honosított francia festőművész, a modern festészet egyik kiemelkedő alakja, a párizsi iskola tagja. 1894-ben született meg Rajka László, irodalomtörténész, műfordító. Mariánum Leány középiskola magyar-német szakos tanára volt haláláig. 1925-től Imre Lajos református teológiai tanárral együtt indította a Magyar Ifjúság Könyvtára című könyvsorozatot. Diák színjátszók számára németből dolgozott át szórakoztató színdarabokat, megírta a bölcsészeti szakosztály 75 éves múltját, valamint a Mariánum történetét. 1894-ben született Mihály Dénes gépészmérnök, akinek a világon először sikerült mozgótévé közvetítést adnia. 1899-ben megszületett George Cukor, magyar származású amerikai filmrendező. Híresebb filmjei közé tartozik a Romeo és Júlia, a Szerelem beleszól, az Elfújta a szél és a My Fair Lady. 1901-ben megszületett Vittorio De Sica, Oscar-díjas olasz neorealista filmrendező, színész. 1923-ban megszületett Livio Csulei, román színész, rendező, díszlettervező, egyetemi tanár. Az 1965-ös Cannes-i filmfesztiválon díjat kapott a legjobb rendezésért, az Akasztottak erdeje című Rebreanu regény megfilmesítéséért. 1940-ben látott először napvilágot Ringo Starr, a Beatles dobosa. 1941-ben született Péntek János, aki nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár volt. Szakterületei a nyelvtudomány és néprajztudomány, a szociolingvisztika, dialektológia, népnyelv és népi kultúra viszonya. 1990 és 2007 között Kolozsváron tanszékvezető egyetemi tanár. 2004-től tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, 2007 és 2014 között első elnöke a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottságának. 1948-ban megszületett Barta Tamás gitáros, énekes, zeneszerző. 1965-ben 17 évesen lett tagja Fenyő Miklós, Szikonor, majd 1969-től a Hungária zenekarának. Az LGT amerikai turnéjáról nem tért haza, az Egyesült Államokban élt 33 éves korában bekövetkezett haláláig. 1970-ben született Szabó Győző színész, író, reklámgrafikus. 2008-tól a Beugró című televíziós műsorban láthatjuk, ahol improvizációs készségét kamatoztatja. A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évek folyamán július 7-én leltek örök nyugalomra. 907-ben hunyt el Árpád magyar fejedelem, a Kárpát-medencei magyar állam első államfője, az Árpádház névadója. 1307-ben meghalt első Eduárd angol király, aki 1272-től egészen haláláig uralkodott.
Ő hódította meg, és az angol korona fennhatósága alá vonta Wales-t. Arany János a Walesi bárdok című művében emlékezett meg róla. 1572-ben meghalt II. Zsigmond Ákos lengyel és litván király, halálával pedig kihalt a Jagelló dinasztia férfiága. 1720-ban halt meg Mária Barbara Bach, Johann Sebastian Bach első felesége. 1913-ban elhunyt Spáda János kolozsvári magyar építőmester. Kolozson született, majd Budapesten szerzett építőmesteri diplomát. A 20. század elején tervezési és építészeti irodát nyitott Kolozsvár főterén, és széleskörű építészeti tevékenységet fejtett ki. Számos neves kolozsvári épület felépítésének kivitelezője volt. Saját tulajdonaként építette fel a Vágóhíd téri kétemeletes bírházat, melyet egyesek ma is a Spádapalotaként emlegetnek. Az Erzsébet út tetején fekvő telkeket ő parcellázta és építette be. A maga és családja számára építette az 51. szám alatti házat. Kivitelezett épületei közé tartozik a Fellner és Helmer által tervezett kolozsvári új nemzeti színház, a Hübner Jenő tervezte Mariánum Kolozsváron, a Kóskároly terve alapján készült kolozsvári monostori úti református, kakasos templom és a székelyudvarhelyi római katolikus gimnázium. Spáda János jelentős közéleti szerepet is játszott. Tagja volt Kolozsvár város törvényhatósági bizottságának, a kolozsvári iparkamarának, ipartestületnek, iparos egyletnek, a római katolikus egyházközség választmányának. Az iparos egyletben egy ideig az elnöki szerepet is betöltötte. A házsongárdi temetőben nyugszik. 1930-ban elhunyt Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró, Sherlock Holmes alakjának megteremtője. 1948-ban tért örök nyugalomra Sulek János építészmérnök, a visegrádi királyi palota feltárója. 1965-ben hunyt el Erdélyi László, álnevén Komor Jónás magyar közíró, újságíró. 1957-től 1965-ig a Korunk világpolitikai szerkesztője. 2013-ban lelt örök nyugalomra Buda Béla orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta és addiktológus. 2015-ben távozott az élők sorából Megnyánszki Ági színésznő, táncosnő, a Fővárosi Operettszínház örökös tagja. 1957-ben a Magyar Televízió első tévéadásaiban Megnyánszki Ági szerepelt bemondónőként. Országos népszerűségét többek között a Szabó család icukájaként érte el. 2017-ben elhunyt Ambrus Zoltán, zenész, gitáros, előadóművész, az Irigy Hónajmirigy tagja.

0: Az elmúlt percekben kalendáriumot lapoztunk Lukács Orsolyával. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Július 7-én Apollónia, Bódog, Dónát, Félix, Metód, Willibald és Kasztor névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Apollónia görög, latin eredetű, Apollonius férfi név női párja. Jelentése Apollónak szentelt. A Bódog régi magyar személynév, a boldog szó régi bódog alakjából származik, eredeti jelentése gazdag. A Dónát latin eredetű név, jelentése Istentől ajándékozott. A Félix latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. A Metód görög latin eredetű név, jelentése kutatás, nyomozás, csel, furfang. A Willibald német eredetű név, a Willibald névből származik, jelentése akaraterő, merész. A Kasztor görög eredetű mitológiai név, jelentése önmagát kitüntető, a latinban a Kasztor szó jelentése azonban hód. Köszöntünk tehát július 7-én minden Apollónia, Bódog, Dónát, Félix, Metód, Willibald és Kasztor nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: tiszteletbátyjainkat, Ákos Ilyenek voltunk című dalával köszöntöttük. A következőkben keresztény életfelekezet közi műsorunk múlt hétfői ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.

Csoma Judit, Margit református lelkész vagyok Berekfürdőn. A mai napon a 115. Zsoltárt olvasom. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok? Hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak. Van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál. Segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok. Segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embernek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi. Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Itt vagyunk már a hét végén, és nem szűnünk meg az Urat dicsérni. Remélem, akik együtt haladtunk a zsoltárok olvasásával, érezzük a lelkünkben, milyen nagy jót tett velünk Isten, hogy dicsérhetjük őt. Vagy mégsem? Sok a baj, sok a gond, nyomaszt a holnap, még tartanak a vizsgák, még nincs vége az érettséginek, és ettől függ, most legalábbis úgy látszik, ettől függ minden is, a felvételi, a továbbtanulás. És akkor még az egészségről, az egzisztenciális kérdésekről nem is szóltunk. Vagy nem volt ez másként a Zsoltár megírásának az idején sem? Nem volt. Krisztus előtt 587-ben a babiloni csapatok törtek rá Jeruzsálemre. Kirabolták a templomot, lerombolták a várost, elhurcolták a lakóit, ami a hitüket komoly krízisbe sodorta. Templom a vallásos központ romokban. A teljesség ígéretei elvesztették erejüket és érvényességüket. A rezignáció mindent eltakar. Vajon tényleg az emberi kéz csinálmányai, a néma, süket, vak, érzéketlen, mozdulatlan győz Izrael ura felett? Nem. Az Úrban bízzatok. Segítségetek és pajzsotok ő, olvassuk. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. És a végén a mindenek ellenére való hálaadás. Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Imádkozzunk! Lelkemben élő Istenem, a Te csended nem néma csend. A Te csönded beszédes, megnyugvást, békességet, megbékélést hozó csend.

Isten csöndjében megnyílik a szem, a száj, a fül, megnyílik a szív, és már nem félek. Érzem, látom, tudom, hogy velem vagy, nem hagysz el. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 115. Zsoltár versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni az érdeklődők számára. A könyvnek a címe Ezékiás, a férfi, aki bízott Istenben. A könyvnek a szerzője Wolfgang Bünne. Bízott az Úrban, Izrael Istenében, nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Írja a Királyok második könyve, 18. rész, 5. verse. Milyen páratlan és rendkívüli módon értékeli Isten Ezékiás király személyét és életét. Ennek ellenére azonban Ezékiás gyakran háttérbe szorul a többi bibliai személy mögött. Ugyanakkor minden okunk megvan arra, hogy tanulmányozzuk ennek a férfinak nagy hatású történetét, mivel fontos dolgokat tanulhatunk belőle, és áldott szolgálatokra készíthet fel bennünket. Bízzunk Istenben, akár fent, akár lent járunk, vagy szürke hétköznapokat élünk meg. A kísértések és próbák idején ne csupán saját erőnkre és bölcsességünkre hagyatkozzunk. Ismerjük fel a jó mód és a jó idők rafinált buktatóit és veszélyeit. Ne veszítsük el bátorságunkat akkor sem, amikor Isten népe szellemi értelemben száraz időszakokon megy keresztül, hanem imádkozzunk megelevenedésért, számoljunk az ébredés lehetőségével, és tiszteljük meg Istent azzal, hogy a válságos időszakokban is egyre rendíthetetlenebbül bízunk benne. Ezt a kötetet az az imádság kísérte, hogy ébredjen bennünk érdeklődés az Ószövetség többi szereplőjének az életútja iránt is, és így tanuljunk az előttünk járó nemzedékek győzelmeiből és bukásaiból. Egy rövid bemutatóként pár mondatot a könyvből. Hóseásnak, Élá fiának, Izrael királyának a harmadik évében kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abi volt, Zekarja leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogy tett őse Dávid. Ezékiás király Jósiás mellett egyike azoknak a júdai királyoknak, akiknek az uralkodása idején Isten csodálatos ébredést ajándékozott. És mindez egy olyan időpontban történt, amikor Isten Hóseás és Ézsaiás próféta által már kimondta az ítéletet a nép fölött, amelyet a babiloniak néhány évtizeddel Ezékiás halála után be is teljesítettek. Azonban röviddel a hanyatlást megelőzően Júdában szellemi ébredés, radikális és messzeható reformáció ment végbe. Erről számolnak be a királyok, a krónikák könyvei, ezen kívül Ézsaiás próféta is. Általános feltételezés szerint Ezékiás Krisztus előtt 715-től 686-ig uralkodott, egy olyan időszakban, amikor az északi ország Izrael nagy részét bálványimádása miatt asszír fogságba vitték. Tehát ez mind politikai, mind szellemi értelemben nyomasztó, bizonytalan idő volt, és lehangolónak látszottak a jövőbeli kilátások is. Érdekes, hogy a királyok és a krónika könyve Ezékiás életét más-más nézőpontból mutatja be. A királyok második könyve inkább azokat a politikai és erkölcsi reformokat hangsúlyozza, amelyeket Ezékiás végrehajtott, míg a krónikák második könyve a templom megtisztítására és az Isten tisztelet helyreállítására tér ki, beleértve a Páska ünnepet is, és részletesen beszámol arról, amiről a királyok második könyve teljes egészében hallgat. Ezékiás története azért különösebb aktuális, és azért jelent számunkra kihívást, mert mi, újszövetségi gyülekezet, szintén az utolsó időkben járunk. Az utolsó idők köztudottan már pünköstkor elkezdődtek, ma pedig, ha helyesen értelmezzük az idők jeleit, már az utolsó stádiumban vagyunk. Luther Márton már a 16. században készítette egy fogalmazványt, amelyben rávilágít saját kora kereszténységének hanyatlására. Mennyivel több okunk van nekünk ma arra, hogy azok miatt a liberális, ezoterikus és rajongó hatások miatt panaszkodjunk, amelyek még olyan gyülekezetekben is érvényesülnek, amelyek egyébként evangéliumi gyülekezetnek nevezik magukat.
Ugyanakkor azonban ma nem kevés olyan ismert személyiség van, aki világméretű ébredésről beszél, arról, hogy küszöbön áll a második reformáció, hogy egész törzsek és nemzetek váltanak át a kereszténységre. Például P. Wagner ismert missziológus, aki önmagát a jelenkori kereszténység apostolának kiáltotta ki, már 20 évvel ezelőtt azt jövendőlte, hogy az ő haláláig Törökországban 18 millió keresztény lesz. Az pedig még nem régen volt, amikor a világméretű evangéliumi kezdeményezés az IDE 2000, karöltve az evangelizáció 2000 katolikus kezdeményezéssel, többségében megevangelizált világot akart adni Krisztusnak annak idején a 2000. születésnapjára. Akkoriban bizonyos proféták arról beszéltek, hogy Isten azt szeretné, a teljes mértékben felkészülnénk minden idők legnagyobb ébredésre. És az volt a meggyőződésük, hogy ez a valaha létezett legjobb korszak arra, hogy együtt éljünk Istennel. Hát ha viszont józanul elemezzük legalább a nyugati világban azoknak a gyülekezeteknek az állapotát, amelyek evangéliumnak nevezik magukat, meg kell állapítanunk, hogy a legtöbb országban kialudt, vagy kialvóban van a keresztény bizonyságtétel lángja. Ez azonban soha nem lett ok a rezignációra. Ha az új szövetségi levelek az utolsó időkre nem is ígérnek globális ébredést, hanem általános hanyatlást, Isten mégis adhat bármikor és bárhol helyi ébredést, ami aztán szélesebb körben is kifejti a hatását. És pontosan ez az, amit Ezékiásnak és Jósiásnak a történetéből megtanulhatunk, akiknek az élete idején, Izrael végkorszakában Isten csodálatos és előre nem látható ébredést ajándékozott. Aktuális példája ennek Kína, ahol nézetünk szerint jelenleg a világ valószínűleg legnagyobb ébredését kísérhetjük figyelemmel, amely azonban minden nagyobb lárma nélkül zajlik, és amelyet maguk a kínai keresztények is alig észlelnek, mert nagy országukban többnyire csak a közvetlen környezetükben végbe menő szellemi történéseket képesek érzékelni. Fontos ugyanakkor, hogy Ezékiás idejében Isten népe ébredése úgy tűnik, hosszabb szellemi előzmények nélkül következett be. Legalábbis nem olvasunk arról, hogy éveken át nyilvános vagy titkos ima összejöveteleket tartottak volna, amilyenek egy ébredést gyakran megelőznek. Ezt az egyház történelemben a későbbiek során gyakran meg lehet figyelni, azonban itt, Izrael utolsó idejében úgy tűnik, nem így volt. Az a benyomásunk, hogy ezt az ébredést semmiképpen sem lehetett volna előre jelezni, hanem inkább a lezuduló záporra emlékeztet, ahogyan azt Luther 1524-ben találóan és hatásosan leírta. Kedves németek, addig vásároljatok, ameddig a piac ott van az ajtotok előtt. Addig takarítsátok be a termést, amíg süt a nap, és jó az idő. Addig éljetek Isten kegyelmével és igéjével, amíg jelen van. Mert tudnotok kell, Isten szava és kegyelme olyan, mint a lezúduló záporeső, nem tér oda-vissza, ahol már egyszer járt. A zsidóknak volt benne részük, de volt, nincs. Ott már semmi sincs. Pál elvitte Görögországba, volt, nincs, ott most a török van. Volt belőle része Rómának és a latin földnek is, de volt, nincs, nekik most pápájuk van. És nektek, németeknek nem szabad azt gondolnotok, hogy örökké itt lesz nálatok. Mert a hálátlanság és a megvető elutasítás nem engedi, hogy itt maradjon. Ezért nyúljon érte és ragadja meg, aki képes a kezét kinyújtani és képes megragadni. A lusta kezekre nem vár semmi jó. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel és nyilván más kiadványainkat is. Akik hozzá szeretnének jutni ezekhez a könyvekhez, megtalálnak bennünket Kolozsváron, a Kornélő Koposzú utca 6 szám alatt. Honlapunk www.biblosalapítvány.org. Mindenkit szeretettel várunk!

Műsorunk hátra levő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Jövendőlés és Profécia című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Jövendőlés, profécia. A jövendőlés azt jelenti, előre mondani és hirdetni, amit Isten akar, és a következő időben, időkben cselekedni fog. A jövendőlés a lélek közvetlen munkálkodása. A jövendőlés vagy profécia jól megkülönböztetendő a telepátiától és a jóslástól, azaz jövendőmondástól. Aki jövendől, profétál, az a lélek közvetlen munkálkodása révén kap világosságot, és mindig megbízatás alapján szól. A profétálás lelki ajándék, karizma, amelyet az egyes ember kap meg ugyan, de az mindig a gyülekezet hasznát szolgálja, mint valamennyi lelki ajándék. Erről olvasunk Pál apostolnak az első korintusbeliekhez írott levele 12. részének 10. verséből. A rómabeliekhez írott levél 12. részének 6-8 terjedő verseiből így szól az íge. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást. Az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. A jóslás a jövendőlés ellentéte. A jóslás homályos ösztön nyomán, öntudatlanul vagy félig öntudatosan, a jövendő mondó személyes részvétele nélkül szól. A Cselekedetek könyve 16. részében egy eset megmutatja nekünk, hogy az apostolok nem tréfálnak a jósokkal, mert fáj az embernek ilyen lealacsonyítása, sötét mesterkedések eszközéül. A sátáni hatalmak működése az ember személyiségét mindig kikapcsolja. A proféta pedig mindabban, amit hirdet, mindig személy szerint is érdekelt, és felelősséget érez az iránt, amit szól. Tehetségeit nem engedheti teljesen szabadjára, akikben profétáló lélek van, alárendelik magukat a profétáknak. A jövendőlés által Krisztus közvetlenül szól az ő gyülekezetéhez. A jövendőlés páratlan jelentősége tehát abban rejlik, hogy általa Krisztus, az Úr, közvetlenül szól a gyülekezetéhez. Amit a lélek a proféta által közöl, azt mindig Krisztustól veszi. János evangéliuma 16. részének 13-14 terjedő versei. Krisztus profétái tehetséggel fölruházott tagok, akik által vezeti a gyülekezetet, és általuk ad világosságot fontos döntéseknél, és jelenti meg az elkövetkezendő dolgokat, hogy a gyülekezet felkészülhessen azokra. Jövendőlés útján gondoskodik Krisztus arról, hogy az egész gyülekezeti élet rajta épüljön fel, és olyan dolgokat közöl a gyülekezettel, amelyek az előző nemzedékek elől még el voltak rejtve. Az Efézusbeliekhez írott levél 3. részének 5. versében. Ezt azonban nem azért teszi, hogy kíváncsiságát kielégítse, hanem hogy megmutassa neki céljait és feladatait, amelyeket számára éppen abban az időben rendelt. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a jövendőlés, profécia egyáltalán nem csupán a jövendőnek előre megmondása,
mert rávilágít a múltra is, és többnyire a jelennel is foglalkozik. A proféciával a gyülekezetnek világosságot kell kapnia annak meglátására, aminek fölismerése számára most szükséges. A profécia a gyülekezet életébe újra meg újra az isteni elevenség és közvetlenség vonásait hozza, általa mindig új élet árad a Biblia különben betűkké merevedő ígéibe is. Éppen ezért létkérdés a gyülekezet számára az, vajon van-e körében jövendőlés? Az első korintusi levél 14. részében Pál apostol azért mondja, hogy kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Mivel a profétálásban az ember, mint szabad és felelősségteljes lény, együtt tevékenykedik, ebben a világkorszakban, ahol annyi gyöngeséget hordozunk, csak rész szerint lehet bennünk a profétálás. Nagy azért a felelősségük a profétai kegyelmi ajándékkal felruházottaknak, hiszen el kell távolítaniuk személyiségükből mindent, ami a profécia értékét és tisztaságát befolyásolhatná, persze, amennyire rajtuk múlik. Ő Krisztus adott, ad és adni fog egyeseket profétákul a gyülekezetében. Írja Pál apostol az Efézusi levél 4. részének 11. versében. Ezért mindig voltak és lesznek. A helyi gyülekezetben szolgálatra felkentek és megbízottak között első helyen említi az ige a felsorolásban. Ez isteni fontossági sorrend. Ők az első felelősek az ige hamisítatlan, tiszta, egészséges hirdetéséért.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Jövendőlés és profécia című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Mai műsorunkban Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 115. Zsoltár versei alapján, ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatta Babos Máton, és műsorunk befejező részében az Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Jövendőlés és Profécia című részt felolvasta Fejschmidt Mária. Ennyi fért keresztény élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben Keresztény élet felekezetközi műsorunk múlt hétfői ismétlését hallhatták Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat keddi homokóra műsorunk utolsó órájában. Én Palkó Hanna vagyok. A szeretet csak akkor szeretet, ha nem változik meg attól sem, hogy a másik megváltozott. Ez a mai nap gondolata, ami Gyökösi Endre magyar lelkész és pszichológus tollából származik. Ez a gondolat kísérje minket a mai napon. Adásunk harmadik órájában zenélő köntös komoly zenei rovatunk múlt vasárnapi ismétlését sugározzuk Nagy Ibolya szerkesztésében. A maradék időben pedig a Fike Band énekel. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: Zenélő köntös.
4: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai műsorunk főszereplője Sergiu Celibi Dáke karmester, a lenyűgöző, nonkonformista szakember, akit egyesek szakmája diktátorának is neveztek. Elutasította mindazt, amire sok pályatársa annyira áhítozott. A hangfelvételeket, interjúkat és a magazinokban megjelenő fotókat azzal az indokolással, hogy mindez csökkenteni azt, amit a legfontosabbnak tart, előadásainak érzelmi hatását. Sergiu Celibi Dáke 1912. június 28-án született a Nyámsz megyei Románban. A család hamarosan Nyászvásárra költözött, ahol édesapja előbb prefektus, majd polgármester helyettes lett. Édesanyja születési nevén Bratianu Maria kémia tanárnő volt. Gyermekkorát szigorú és hatalmaskodó apja árnyékában töltötte, aki őt akarta a tartomány vezetésében saját utódává nevelni. Középiskolai tanulmányai után elhagyta a szülői házat, másképp nem léphetett zenei pályára. Bukarestben Theodor Rogalskitól tanult zeneelméletet, és Teddy Kozma jazzzongorista irányítása alatt zongorát. Egy tánciskola zongora kísérőjéként évekig élt szegénységben, majd a katonaság után Párizsba költözött. Rádióban hallotta Heinz Thyssen vonós négyesét, ami arra késztette, hogy elküldje neki saját szerzeményét. A Berlini Zeneakadémia tanára felismerte Celibi Dáke kiemelkedő zenei tehetségét, és meghívta őt Berlinbe. A Zeneakadémián zeneszerzés mellett karmesterséget Walter Gmeindl és Kurt Thomas irányítása alatt tanult, zenetudományt pedig Arnold Schering és Georg Schünemann professzoroknál. Tanulmányait 1944-ben doktori fokozattal zárta, disszertációját Josquin de Pré reneszánsz zeneszerző komponálási technikájáról írta. Celibi Dáke későbbi zeneesztétikájára a Berlinben megismert fenomenológia irányzata mellett meghatározó volt Martin Steinke ismerettsége, aki bevezette őt a zen buddhizmusba. A háború vége és az egyetemi tanulmányai befejezése után Celibi Dáke azonnal a legmagasabb szintre ugrott. Amikor a berlini filharmonikusok ideiglenes vezetőjét, Leo Burkhardot 1945. augusztusában egy tragikus tévedés folytán lelőtték, az együttesnek sürgősen új karmesterre lett szüksége. Az akkor még teljesen ismeretlen 33 éves Celibi Dáke egy helyi karmesterverseny győztese volt, így azonnal megkapta a lehetőséget, és ő lett a berlini filharmonikusok vezető karmestere. Miközben a zen filozófiájának szelíd eszméit hirdette, az embereket brutális megvetéssel kezelte, állították róla. És amikor a nácitlanító eljárásuk után Furtwängler 1952-ben visszatérhetett, majd 1954-ben meghalt, a zenekar nem Celibi Dákét, hanem Herbert von Karajánt választotta a zenei vezetőnek. Ez mély nyomot hagyott benne, és elhagyta Berlint. Szabadúszóként és vendégkarmesterként dolgozott a világ számos pontján, mindenhol híresen hosszú és intenzív próba folyamatokat követelt meg. Vezető pozíciókat töltött be a Stockholmi Rádió Szimfonikus Zenekaránál, a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekaránál, és rendszeresen dolgozott az olasz RAIS zenekarral, valamint a francia nemzeti zenekarral. Rimszkij-Korszakov Seherezádé című szimfonikus szvittjének részlete következik.

A Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarának előadásában részlet hangzott el a Fiatal herceg és a Fiatal hercegnő című tételből, Rimszkij-Korszakov Seherezáde szimfonikus szvitjéből. Vezényelt Sergiu Celibidache. 1979-ben kinevezték a müncheni filharmonikusok vezető karmesterévé és Münchenváros fő zeneigazgatójává. Keze alatt a müncheni együttes a világ egyik legprecízebb és legelismertebb zenekara lett. Itt dolgozott egészen 1996-ban bekövetkezett haláláig. Szóljunk pár szót Sergiu Celibidache stílusának egyik kulcsáról, a fenomenológiáról is. A fenomenológia a zenében a hallás pillanatnyi tapasztalatát vizsgálja. Azzal foglalkozik, hogy a hallgató tudatában hogyan alakul át a hangélmény a zene megélésévé. Zenehallgatás közben minden hangot csak az előző hangok alapján és a következő hangra várva értünk meg. Az órával mérhető idő megszűnik, és átadja helyét a szubjektíven megélt időnek. A hangok egyszerre nyújtanak fizikai és szellemi élményt. Celibidache a fenomenológiai módszert a koncertélmény tökéletesítésében alkalmazta. Szerinte a tempót az adott hely akusztikájának, nem pedig a metronómjelzésnek kell meghatároznia. Minél nagyobb a visszhang, annál lassabban kell játszani, hogy a hangok ne mosódjanak össze a hallgató tudatában. Celibidache szerint a tér és az idő élő és megismételhetetlen jelenlét. A mikrofon nem képes leképezni az emberi tudat akusztikus élményét, ezért mereven elzárkózott a stúdió felvételektől. Koncertfelvételeit is csak halála után adták ki családja engedélyével. Bár a kommunista rezsim alatt külföldön élt és alkotott, három alkalommal visszatért koncertezni szülőhazájába. Fellépései történelmi és érzelmi szempontból is a hazai kulturális élet legmeghatározóbb eseményei közé tartoztak, óriási közönségsikert és katarzist váltottak ki. Hosszú emigráció után 1970. júniusában vezényelt először újra Romániában. A Stockholmi Rádió zenekarával három koncertet adott a bukaresti rádióteremben, igazi csemegének számító műsorral. Csupán néhány címre utalok. Hindemith Matisse a festő, Ingvar Lidholm Ritornella és Bartók koncertó. A 70-es évek végén egy kétrészes koncert sorozata volt a fővárosban a George Enescu zenekarral az ikonikus Román Ateneumban. Ezeket a Román Rádió is rögzítette. Műsoron szerepelt többek közt Stravinsky Tűzmadara, Enescu Román Rapszódiája és Grigor Ásdiniku Horace Staccatója. Legemlékezetesebb és legmeghatóbb visszatérésére közvetlenül a romániai rendszerváltás után 1990. februárjában került sor. A több kamionnyi segélyszállítmánnyal érkező karmester ezúttal saját sztárzenekarát, a müncheni filharmonikusokat hozta el Bukarestbe. A hangversenyt a Román Rádió élőben közvetítette, így az egész ország részese lehetett a történelmi pillanatnak. Verdi a végzett hatalma nyitánya után Richard Strauss Don Juanja következett, a műsort Brahms első szimfóniája zárta. A következő koncerten Bruckner 7. szimfóniája hangzott el. Az esemény iránti lelkesedést csúcsra pörgette Celibidache akkor elhangzott híres nyilatkozata. Mam născut român și am să mor român. Románnak születtem, és románként fogok meghalni. Hallgassuk meg az 1978-as koncert felvételéről a George Enescu filharmonikus zenekar előadásában Enescu első román rapszódiáját, vezényel Sergiu Celibidache.

0: Elhangzott az 1978-as koncert felvételéről Enescu első román rapszódiája. Sergiu Libidache a George Enescu Filharmónia zenekarát vezényelte. A karmester emlékére készült zenélőköntös műsora ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.

Az elmúlt percekben zenélőköntös komoly zenei műsorunk múlt vasárnapi ismétlését sugároztuk Nagy Ibolya szerkesztésében. A következőkben a Fike Band énekel.

Az elmúlt percekben a Fike Band énekelt. Ezzel Homokóra műsorunk végére értünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert Ungvári Szende kolléganőm várja önöket 6 órától ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy újabb recepttel és sok más érdekességgel. A nap gondolatával búcsúzom, ami Gyökösi Endre magyar lelkész és pszichológus tollából származik, és így hangzik. A szeretet csak akkor szeretet, ha nem változik meg attól sem, hogy a másik megváltozott. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Én Palkó Hanna vagyok, békesség Istentől, a viszonthallásra, szép napot kívánok!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit július 7-én, kedd reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő 6 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Sorin Grindeanu a Nemzeti Liberális Pártól várja az első lépéseket. Románia keleti szárny megerősítését szorgalmazza. Döntöttek a roncsautó programról. Hólosi Simon szülővárosában még nem látott festményeket is kiállítanak a Máramarosszigeti Magyar Napokon. Az előrejelzések szerint ma borús, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu szerint az új kormányról szóló tárgyalások megkezdéséhez vethető első lépések az lenne, hogy a Nemzeti Liberális Párt visszavonja azokat a párthatározatokat, amelyek szerint többé nem szövetkezik a Szociáldemokrata Párttal. A Szociáldemokrata Párt elnöke tegnap a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy valahányszor valamire ilyent mond a pártja, a liberálisok újabb feltételeket szabnak. Szerint ennek az az oka, hogy egyesek a Románok Egyesülésért Szövetség támogatásával akarják hivatalban tartani Ilie Bolozsán ügyvivő kormányát. A politikus kifejtette, hogy a PESZEDE eddig átláthatóan járt el. Nyíltan közölte, hogy nem akarják többé Ilie Bolozsánt miniszterelnöknek. Szavaztak erről, majd bizalmatlansági indítványt is benyújtottak, mert a kormányfő nem mondott le. Számolt be az Agile Press. Grindeanu emlékeztetett, a PENELE eddig 4 határozatot fogadott el arról, hogy nem köt szövetséget a PESZEDE-vel. Szerint a liberálisoknak első lépésként egy újabb párthatározatot kellene elfogadniuk, ami lehetővé teszi az együttműködést a szociáldemokratákkal. Románia az ankarai NATO csúcson a szövetség keleti szárnyának védelmét erősítő további beruházásokat fog szorgalmazni. Jelentette ki az Anita Anand kanadai külügyminiszterrel közös tegnapi sajtótájékoztatóján Oana Cuyum. A román diplomácia vezetője elmondta, hogy Románia legfelső védelmi tanács által meghatározott célokat képviseli majd Törökországban. Ezeknek megfelelően a keleti szárny és a tengeri biztonságának növelését szorgalmazza, valamint újból megerősíti a kollektív védelem melletti elkötelezettséget, számolt be az Agile Press. Cuyum hangsúlyozta továbbá, hogy Románia érdeke, hogy a határainál zajló háború fenntartható és tartós békével érjen véget. Hozzátette, hogy az ankarai csúcs találkozón a hibrid fenyegetésekről is tárgyalnak. A külügyminiszter kiemelte a keleti szárny védelmét erősítő további beruházások jelentőségét, és közölte, hogy erről fog beszélni a tagállamok külügy és védelmi minisztereinek ankarai találkozóján is. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó programot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztotta el, hogy csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás, számolt be az Agile Press. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautó program mielőbb elinduljon. A miniszter továbbá hozzátette, hogy a kormány nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. A helytörténet, a koncertek és a szabadidős programok mellett a művészettörténet is hangsúlyos szerepet kap. A tegnap elkezdődött Máramarosszigeti Magyar Napokon. Igazi különlegességnek számít a város neve szülötte. Hólósi Simon festőművész alkotásaiból nyíló kiállítás, amelyen olyan képek is láthatóak lesznek, amelyek nem jártak még a történelmi Máramarosszék helyén. Hólósi Simon mellett a szintén a nagybányai festőiskolát képviselő Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a nagy közönség a római katolikus templomban, mondta a Krónikának Orosz Krisztófer Levente alpolgármester. A Magyar Napok tegnap este 7 órakor kezdődött el a Borromeo Szent Károly plébánia templomban bemutatott szentmisével, ami után emberkatedrális címmel Marosán Csaba színművész egyéni estel tisztelgett az idén 130 éve született Márton Áron néhai erdélyi püspök emléke előtt. Ugyancsak a helyi római katolikus templomban áldják meg ma 7 órától Kádár Géza magányos Krisztus című restaurált képét. A 150 évvel ezelőtt 1876. augusztus 9-én Máramarosszigeten született festő, a nagybányai művésztelep egyik jeles képviselője. Főképp tájképek fűződnek a nevéhez. Az eddig kevésbé ismert, mélyen vallásos tematikájú alkotás hosszú évekig a szigeti templom sekrestéjének folyosóján függött elfedve, meglehetősen elhanyagolt állapotban. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,48-baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma felhős, borús időre kell számítani. Első nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

0: de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Jónás próféta könyve, második részének, 7. verse. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat, az azonnal felkelt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
1: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy legyel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az Ön egyleje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most Krédó hitépítő rovatunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A 120. Zsoltár 1-től 7-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Kós Ádám, a magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából. A Micsoda különbség című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy amikor hozzád fordulunk, akkor nem kell attól félnünk, hogy félbeszakítasz, vagy félreértesz bennünket. Te ismered a szívünket. Mielőtt megszólalnánk, te tudod gondolatainkat. Kérünk, csendesítsd el most bennünk mindazt, ami elvonja a figyelmünket, és taníts úgy minket a te igédre, hogy abból valódi változás szülessen életünkben. Amen. A 120. Zsoltár szavaival készülhetünk az ige hirdetésre. Ezt olvasom most. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és csalárnyelvtől. Mit érdemelsz? Mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? A hős hegyes nyilait reketje pajzsával. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai közt kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Amen. Kedves testvérek, a 120. Zsoltárban a szerző egy hozzánk nagyon közeli élethelyzetben találja magát. Azt érzi, hogy olyan helyen lakik, ahol folyamatos a konfliktus. Amikor megszólal, a körülötte élők kapnak a lehetőségen, és kicsavarják a szavait, és azonnal harcra kelnek ellene. Ezek a gondolatok talán nincsenek is annyira távol tőlünk. Nekünk is van véleményünk, és tudjuk, mihelyt megosztjuk azt a családunkban, a baráti társaságunkban, a munkahelyen, az iskolában, vagy éppen a közösségi médiában, egyből támadhatóvá válunk. Hányszor tapasztaltunk már, hogy egy-egy őszintén kimondott, keresztény meggyőződésből fakadó vélemény miatt ér bennünket a támadás. Akinek van véleménye, szilárd meggyőződése bizonyos kérdésekben, azt könnyen megutálhatják, megtámadhatják, vagy akár ki is rekeszthetik. Ez pedig rettenetes érzés. Megbántva és félreértve érezhetjük magunkat. De nézzük meg a saját szemszögünkből is ezt a helyzetet. Mi történik akkor, ha valaki tőlünk eltérő véleményt fogalmaz meg? Gyakran mi is egyből támadásba lendülünk. Tudunk harapni, visszavágni, sőt, megszégyeníteni is. A mai igénk első üzenete ezért nem elsősorban az, hogy mindenki mondhat és gondolhat, amit akar, hanem sokkal inkább az, hogy kezdjük el meghallgatni egymást. Thomas Gordon pszichológus szerint a másik ember megértésének első lépése az értő figyelem. Amíg nem hallgatom meg a másik embert úgy igazán, addig nem is tudom megérteni. Ez egyszerűen hangzik, mégis ritkán sikerül. Sokszor bár akkor megfogalmazzuk a válaszainkat, az ítéletünket, amikor a másik még be sem fejezte a mondatát. Nem megérteni akarunk valakit, hanem meggyőzni. Nem meghallgatni akarunk, hanem válaszolni. Talán ezért olyan sok a félreértés, a sértődés és a vita emberi kapcsolatainkban. Talán ezért érezzük magunkat olykor úgy, mint a Zsoltár író. Idegenek vagyunk. Mert ahol nincs figyelem, nincs meghallgatás, és nincs valódi párbeszéd, ott előbb-utóbb idegenné válunk egymás számára. Ha egy cégben a vezető nem hallgatja meg a beosztottját, nem fogja megérteni őt. Ha a családban a férj és a feleség nem beszélget egymással, nem figyelnek egymásra, lassan
eltávolodnak egymástól. Ha elmarad a párbeszéd a társadalomban, akkor nagyon könnyen megmaradunk egymással szemben álló csoportoknak, és egyre kevésbé tudunk közösséggé válni. A Zsoltár nem a fájdalommal kezdődik, hanem ezzel a hitvallással. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. Milyen különös. A Zsoltáros azért tud a békességre törekedni. Azért tud, mert valaki előbb meghallgatja őt. Mielőtt az emberek megértenék, Isten már ismeri a szívét. Mielőtt az emberek igazságot szolgáltatnának neki, ő már az Úr elé viheti minden fájdalmát. Ha ezt el akarjuk kerülni, ha nem szeretnénk idegenné válni egymás számára, akkor az Úrtól, vagy az Úr Jézustól kell tanulnunk. Ő tudott hallgatni, amikor arra volt szükség, és meg tudott szólalni, amikor eljött az ideje. De minden szava és minden csendje az Atyától kapott szeretetből fakadt. Erre a szeretetre, erre a figyelemre és erre a lelkületre van ma is a legnagyobb szükségünk, hogy ne váljunk idegenekké egymás számára. Amen. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy Te meghallgatsz bennünket akkor is, amikor az emberek félreértenek, vagy nem figyelnek ránk. Taníts bennünket úgy beszélni, hogy szavaink békességet építsenek, és taníts minket úgy hallgatni, értő figyelemmel, hogy valóban megértsük egymást. Adj türelmet a kapcsolatainkban, bölcsességet a vitáinkban, és adj szeretetet mindezek fölött, hogy Jézus Krisztus lelkületét tudjuk tükrözni mindazok felé, akikkel találkozunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.

Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Lakamozi Református Missziói Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 120. Zsoltár 1-től 7-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Micsoda különbség című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Micsoda különbség! Két anya beszélget. És a lányod, hogy van? Ah, a drágám! Nagyszerűen, férhez ment, mondhatom a világ legjobb férjét kapta. Az eljegyzésre vett neki egy autót, születésnapra, névnapra ékszereket kap tőle. És reggel fel sem engedi kelni, ágyba viszi neki a reggelit. A rengeteg munkája mellett állandóan segít még a háztartásban is. És mi van a fiaddal? Hát az én szegény fiam, az is megházasodott. A felesége egyetlen katasztrófa. Vett neki egy kocsit az eljegyzésre, születésnapra, névnapra ékszert ajándékoz neki. Amennyit csak tud, a sok munkája mellett segít a háztartásban. És képzeld, a menyem még azt is elvárja, hogy ágyba vigye neki a reggelit. Si duo faciunt idem, non est idem. Ha ketten csinálják ugyanazt, nem ugyanaz. Mózes 5. könyve, 25. részének 13. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Micsoda különbség című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadás.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit kedd reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Gyökösi Endre lelkész és pszichológus gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. A szeretet csak akkor szeretet, ha nem változik meg attól sem, hogy a másik megváltozott. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk. Ezután a Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően természetesen köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír. Ezután Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 6:30, rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Sorin Grindeanu a Nemzeti Liberális Pártól várja az első lépéseket. Románia keleti szárny megerősítését szorgalmazza. Döntöttek a roncsautó programról. Hólósi Simon szülővárosában még nem látott festményeket is kiállítanak a mára Maros-szigeti magyar napokon. Az előrejelzések szerint ma borús, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu szerint az új kormányról szóló tárgyalások megkezdéséhez vethető első lépések az lenne, hogy a Nemzeti Liberális Párt visszavonja azokat a párthatározatokat, amelyek szerint többé nem szövetkezik a Szociáldemokrata Párttal. A Szociáldemokrata Párt elnöke tegnap a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy valahányszor valamire ilyent mond a pártja, a liberálisok újabb feltételeket szabnak. Szerint ennek az az oka, hogy egyesek a Románok Egyesülésért Szövetség támogatásával akarják hivatalban tartani Ilie Bolozsán ügyvivő kormányát. A politikus kifejtette, hogy a PESZEDE eddig átláthatóan járt el. Nyíltan közölte, hogy nem akarják többé Ilie Bolozsánt miniszterelnöknek. Szavaztak erről, majd bizalmatlansági indítványt is benyújtottak, mert a kormányfő nem mondott le. Számolt be az Agile Press. Románia az ankarai NATO csúcson a szövetség keleti szárnyának védelmét erősítő további beruházásokat fog szorgalmazni. Jelentette ki az Anita Anand kanadai külügyminiszterrel közös tegnapi sajtótájékoztatóján Oana Tsuyum. A román diplomácia vezetője elmondta, hogy Románia legfelső védelmi tanács által meghatározott célokat képviseli majd Törökországban. Ezeknek megfelelően a keleti szárny és a tengeri biztonságának növelését szorgalmazza, valamint újból megerősíti a kollektív védelem melletti elkötelezettséget, számolt be az Agile Press.

0: A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautóprogramot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztotta el, hogy csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás. A helytörténet, a koncertek és a szabadidős programok mellett a művészettörténet is hangsúlyos szerepet kap. A tegnap elkezdődött Máramarosszigeti Magyar Napokon. Igazi különlegességnek számít a város neve szülötte. Hólósi Simon festőművész alkotásaiból nyíló kiállítás, amelyen olyan képek is láthatóak lesznek, amelyek nem jártak még a történelmi Máramaros székhelyén. Az előrejelzések szerint ma felhős, borús időre kell számítani. Első nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Lukács Orsolya társaságában.
1: Július 7-e az év 188. szökőjében 189. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 177 nap van hátra. Nézzük, milyen fontos események kapcsolódnak a mai naphoz. 1919-ben a Magyar Köztársaság Vörös Hadserege kivonult a Felvidékről, és a Szlovák Tanácsköztársaság megbukott. 1937-ben egy japán katona rövid eltűnése miatt sor került a Marco Polo hídi incidense, amely aztán a II. Kínai-japán háború kitöréséhez vezetett. 1951-ben közvetítették az első színes televízióadást az Egyesült Államokban. 1963-ban kiküldték az első katonai behívót Amerikában. 1977-ben az Egyesült Államokban kipróbálták a megnövelt sugárzású atomfegyvert, a neutronbombát. 1988-ban Bartók Béla zeneszerző hamvait örök nyugalomra helyezték a budapesti Farkasréti temetőben. 2005. július 7-én Londonban egy sor kondinált öngyilkos merénylő a metróban és egy buszon bombákat robbantott a reggeli csúcsforgalom idején. Az elkövetők brit állampolgárságú muszlim férfiak voltak. A merénylet sorozat 56 áltozatot követelt, ezen kívül további 700 fő megsebesült. 2007-ben nyilvánosságra hozták a világ 7 új csodáját, ezek közé tartozik a Kolosseum, a kínai nagyfal, a Machu Picchu, a megváltó Krisztus szobra, Taj Mahal, Chichen Itza és Petra.

következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során július 7-én születtek. 1207-ben megszületett Árpádházi Szent Erzsébet. A ferences harmadrend, a ciszterciek, az Erzsébet apácák, a pékek, a koldusok, az özvegyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek, a csipkeverők és a fátyolkészítők védőszentje. 1540-ben Budán született János Zsigmond erdélyi fejedelem, II. János néven Magyarország választott királya. Első János magyar király és Izabella lengyel hercegnő egyetlen gyermeke volt. Két hónapos korában, 1540-ben a Rákosmezején választották királyá, Fráter Györgyöt és Petrovics Pétert jelölték gyámjául. A tényleges kormányzást csak anyja halála után 1559. szeptember 15-én vehette át. Uralkodása alatt első Ferdinánddal folytatott állandó küzdelmet a kelet-magyarországi és tiszántúli megyék birtoklásáért. 1566-ban II. Szulejmán szultán megelégelte a bécsi udvar terjeszkedését Erdély rovására, így hatalmas sereggel indult Magyarország ellen. 1570-ben a Speyeri egyezményben János Zsigmond lemondott a királyi címről első Miksa javára, így fejedelemként uralkodhatott Erdély és Partium fölött. 1819-ben jött világra Kővári László történész, statisztikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Kolozsvár fejlesztésének egyik fő előmozdítója. Ő szerkesztette az első olyan lapot, amely cenzúra nélkül jelent meg 1848-ban, Ellenőr címmel a kolozsvári sajtótörténet első alakjaként tarthatjuk számon. Főleg azoknak az intézményeknek a történetét írta meg, amelyeket belülről ismert. Szorgalmazta az Erdélyi Múzeum létesítését, majd annak létrejötte után haláláig aktív tagja volt. A város fejlesztéséhez hozzájárult a Szent Mihály körüli romos épületek lebontatásával, segített a sétatért parkká alakítani, megtisztította és vásította a főutcákat, valamint segített a vasúti alkalmazottaknak lakásviszonyaikat javítani. 1844-ben ezen a napon született Leon Faustwanger, 20. századi német író. Tollából 1932-ben jelent meg nagy regénye, a zsidó háború első része. A nemzetszocialisták egyik fő intellektuális ellenfele volt. Miután állampolgárságát megvonták, előbb európai országokba menekült, majd 1941-től haláláig Kaliforniában élt. 1887-ben megszületett Marc Chagall, orosz zsidó származású, honosított francia festőművész, a modern festészet egyik kiemelkedő alakja, a párizsi iskola tagja. 1894-ben született meg Rajka László, irodalomtörténész, műfordító. Mariánum Leány középiskola magyar-német szakos tanára volt haláláig. 1925-től Imre Lajos református teológiai tanárral együtt indította a Magyar Ifjúság Könyvtára című könyvsorozatot. Diák színjátszók számára németből dolgozott át szórakoztató színdarabokat, megírta a bölcsészeti szakosztály 75 éves múltját, valamint a Mariánum történetét. 1894-ben született Mihály Dénes gépészmérnök, akinek a világon először sikerült mozgótévé közvetítést adnia. 1899-ben megszületett George Cukor, magyar származású amerikai filmrendező. Híresebb filmjei közé tartozik a Rómeó és Júlia, a Szerelem beleszól, az Elfújta a szél és a My Fair Lady. 1901-ben megszületett Vittorio De Sica, Oscar-díjas olasz neorealista filmrendező, színész. 1923-ban megszületett Livio Culei, román színész, rendező, díszlettervező, egyetemi tanár. Az 1965-ös Cannes-i filmfesztiválon díjat kapott a legjobb rendezésért, az Akasztottak Erdeje című Rebreanu regény megfilmesítéséért. 1940-ben látott először napvilágot Ringo Starr, a Beatles dobosa. 1941-ben született Péntek János, aki nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár volt. Szakterületei a nyelvtudomány és néprajztudomány, a szociolingvisztika, dialektológia, népnyelv és népi kultúra viszonya. 1990 és 2007 között Kolozsváron tanszékvezető egyetemi tanár.
2004-től tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, 2007 és 2014 között első elnöke a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottságának. 1948-ban megszületett Barta Tamás gitáros, énekes, zeneszerző. 1965-ben 17 évesen lett tagja Fenyő Miklós, Szikonor, majd 1969-től a Hungária zenekarának. Az LGT amerikai turnéjáról nem tért haza, az Egyesült Államokban élt 33 éves korában bekövetkezett haláláig. 1970-ben született Szabó Győző színész, író, reklámgrafikus. 2008-tól a Beugró című televíziós műsorban láthatjuk, ahol improvizációs készségét kamatoztatja. A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évek folyamán július 7-én leltek örök nyugalomra. 907-ben hunyt el Árpád magyar fejedelem, a Kárpát-medencei magyar állam első államfője, az Árpádház névadója. 1307-ben meghalt első Eduárd angol király, aki 1272-től egészen haláláig uralkodott. Ő hódította meg, és az angol korona fennhatósága alá vonta Walest. Arany János a Walesi bárdok című művében emlékezett meg róla. 1572-ben meghalt II. Zsigmond Ákos lengyel és litván király, halálával pedig kihalt a Jagelló dinasztia férfiága. 1720-ban halt meg Mária Barbara Bach, Johann Sebastian Bach első felesége. 1913-ban elhunyt Spáda János kolozsvári magyar építőmester. Kolozson született, majd Budapesten szerzett építőmesteri diplomát. A 20. század elején tervezési és építészeti irodát nyitott Kolozsvár főterén, és széleskörű építészeti tevékenységet fejtett ki. Számos neves kolozsvári épület felépítésének kivitelezője volt. Saját tulajdonaként építette fel a Vágóhíd téri kétemeletes bírházat, melyet egyesek ma is a Spáda palotaként emlegetnek. Az Erzsébet út tetején fekvő telkeket ő parcellázta és építette be. A maga és családja számára építette az 51. számú alatti házat. Kivitelezett épületei közé tartozik a Fellner és Helmer által tervezett kolozsvári új nemzeti színház, a Hübner Jenő tervezte Mariánum Kolozsváron, a Kós Károly terve alapján készült kolozsvári monostori úti református, kakasos templom és a székelyudvarhelyi római katolikus gimnázium. Spáda János jelentős közéleti szerepet is játszott. Tagja volt Kolozsvár város törvényhatósági bizottságának, a kolozsvári iparkamarának, ipartestületnek, iparos egyletnek, a római katolikus egyházközség választmányának. Az iparos egyletben egy ideig az elnöki szerepet is betöltötte. A házsongárdi temetőben nyugszik. 1930-ban elhunyt Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró, Sherlock Holmes alakjának megteremtője. 1948-ban tért örök nyugalomra Sulek János építészmérnök, a visegrádi királyi palota feltárója. 1965-ben hunyt el Erdélyi László, álnevén Komor Jónás, magyar közíró, újságíró. 1957-től 1965-ig a Korunk világpolitikai szerkesztője. 2013-ban lelt örök nyugalomra Buda Béla orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta és addiktológus. 2015-ben távozott az élők sorából Megnyánszki Ági színésznő, táncosnő, a Fővárosi Operett Színház örökös tagja. 1957-ben a Magyar Televízió első tévéadásaiban Megnyánszki Ági szerepelt bemondónőként. Országos népszerűségét többek között a Szabó család icukájaként érte el. 2017-ben elhunyt Ambrus Zoltán, zenész, gitáros, előadóművész, az Irigy Hónajmirigy tagja.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Lukács Osolya társaságában. A következőkben Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: A mai kukta rovatunkban az egy tepsis paradicsomleves receptjét hoztam el Önöknek.

Most lássuk, hogy milyen hozzávalók szükségesek, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. Két darab fürtős paradicsom, két darab ökörszív paradicsom, 6 darab koktélparadicsom, 1 darab kápia paprika, 1 fej vörös hagyma, 2 fej fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, 2 teáskanál szárított bazsalikom, 2 teáskanál szárított oregano, alaplé vagy víz.

Mossuk meg és daraboljuk fel a zöldségeket, de a koktél paradicsomokat hagyjuk egészben. A fokhagyma fejek tetejét vágjuk le, hogy látszódjanak a gerezdek. Tegyük az egészet egy tepsire, locsoljuk meg bőségesen olívaolajjal, és szórjuk meg sóval, borssal és a fűszerekkel. Süssük 200 fokra előmelegített sütőben, körülbelül 40 percig. Ezután kanalazzuk az egészet egy lábasba, nyomjuk ki a sült fokhagymát, öntsünk hozzá egy kevés vizet vagy alaplevet, és botmixerrel pürésítsük krémre. Utána forraljuk össze, és adjunk hozzá annyi vizet vagy alaplevet, hogy elérjük a kívánt krémes állagot.

Lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek az egy tepsis paradicsomleves elkészítéséhez, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. 2 darab fürtős paradicsom, 2 darab ökörszív paradicsom, 6 darab koktél paradicsom, 1 darab kápia paprika, 1 fej vörös hagyma, 2 fej fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, 2 teáskanál szárított bazsalikom és szárított oregano, alaplé vagy víz.

Hogyha a délután folyamán ezt a receptet szeretnék elkészíteni, akkor a pontos receptet leírva megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: Bukta, ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezem. A következők vendévnaposainkat köszöntjük.
3: Július 7-én Apollónia, Bódog, Dónát, Félix, Metód, Willibald és Kasztor névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Apollónia görög, latin eredetű, Apollonius férfi név női párja. Jelentése Apollónak szentelt. A Bódog régi magyar személynév, a boldog szó régi Bódog alakjából származik, eredeti jelentése gazdag. A Dónát latin eredetű név, jelentése Istentől ajándékozott. A Félix latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. A Metód görög latin eredetű név, jelentése kutatás, nyomozás, csel, furfang. A Willibald német eredetű név, a Willibald névből származik, jelentése akaraterő, merész. A Kasztor görög eredetű mitológiai név, jelentése önmagát kitüntető, a latinban a Kasztor szó jelentése azonban hód. Köszöntünk tehát július 7-én minden Apollónia, Bódog, Dónát, Félix, Metód, Willibald és Kasztor nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Névnaposainkat köszöntöttük a Magna Cum Laude újszerest című dalával. Isten éltesse őket!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat kedd ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hamarosan híreink következnek, utána felcsendül a jó hír, ezután krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid híreink jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem! Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalunkon keresztül. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Sorin Grindeanu a Nemzeti Liberális Pártól várja az első lépéseket. Románia keleti szárny megerősítését szorgalmazza. Döntöttek a roncsautó programról. Hólos és Simon szülővárosában még nem látott festményeket is kiállítanak a Máramarosszigeti Magyar Napokon. Az előrejelzések szerint ma borús, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu szerint az új kormányról szóló tárgyalások megkezdéséhez vezető első lépések az lenne, hogy a Nemzeti Liberális Párt visszavonja azokat a párthatározatokat, amelyek szerint többé nem szövetkezik a Szociáldemokrata Párttal. A Szociáldemokrata Párt elnöke tegnap a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy valahányszor valamire igent mond a pártja, a liberálisok újabb feltételeket szabnak. Szerint ennek az az oka, hogy egyesek a Románok Egyesülésért Szövetség támogatásával akarják hivatalban tartani Ilie Bolozsán ügyvivő kormányát. A politikus kifejtette, hogy a PESZEDE eddig átláthatóan járt el. Nyíltan közölte, hogy nem akarják többé Ilie Bolozsánt miniszterelnöknek. Szavaztak erről, majd bizalmatlansági indítványt is benyújtottak, mert a kormányfő nem mondott le. Számolt be az Agile Press. Grindeanu emlékeztetett, a PENELE eddig 4 határozatot fogadott el arról, hogy nem köt szövetséget a PESZEDE-vel. Szerint a liberálisoknak első lépésként egy újabb párthatározatot kellene elfogadniuk, ami lehetővé teszi az együttműködést a szociáldemokratákkal. Románia az ankarai NATO csúcson a szövetség keleti szárnyának védelmét erősítő további beruházásokat fog szorgalmazni. Jelentette ki az Anita Anand kanadai külügyminiszterrel közös tegnapi sajtótájékoztatóján Oana Tsuyum. A román diplomácia vezetője elmondta, hogy Románia legfelső védelmi tanács által meghatározott célokat képviseli majd Törökországban. Ezeknek megfelelően a keleti szárny és a tengeri biztonságának növelését szorgalmazza, valamint újból megerősíti a kollektív védelem melletti elkötelezettséget, számolt be az Agile Press. Tsuyu hangsúlyozta továbbá, hogy Románia érdeke, hogy a határainál zajló háború fenntartható és tartós békével érjen véget. Hozzátette, hogy az ankarai csúcs találkozón a hibrid fenyegetésekről is tárgyalnak. A külügyminiszter kiemelte a keleti szárny védelmét erősítő további beruházások jelentőségét, és közölte, hogy erről fog beszélni a tagállamok külügy és védelmi minisztereinek ankarai találkozóján is. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó programot változatlan formában indítják el, 300 millió lejjes költségvetéssel, jelentette be tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztotta el, hogy csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás, számolt be az Edge Press. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautó program mielőbb elinduljon. A miniszter továbbá hozzátette, hogy a kormány nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. A helytörténet, a koncertek és a szabadidős programok mellett a művészettörténet is hangsúlyos szerepet kap. A tegnap elkezdődött Máramarosszigeti Magyar Napokon. Igazi különlegességnek számít a város neve szülötte, Hólósi Simon festőművész alkotásaiból nyíló kiállítás, amelyen olyan képek is láthatóak lesznek, amelyek nem jártak még a történelmi Máramarosz székhelyén. Hólósi Simon mellett a szintén a nagybányai festőiskolát képviselő Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a nagy közönség a római katolikus templomban, mondta a Krónikának Orosz Krisztofer Levente alpolgármester. A Magyar Napok tegnap este 7 órakor kezdődött el a Borromeo Szent Károly plébánia templomban bemutatott szentmisével, ami után emberkatedrális címmel Marosán Csaba színművész egyéni esttel tisztelgett az idén 130 éve született Márton Áron néhai erdélyi püspök emléke előtt. Ugyancsak a helyi római katolikus templomban állják meg ma 7 órától Kádár Géza magányos Krisztus című restaurált képét. A 150 évvel ezelőtt 1876. augusztus 9-én Máramarosszigeten született festő, a nagybányai művésztelep egyik jeles képviselője. Főképp tájképek fűződnek a nevéhez. Az eddig kevésbé ismert, mélyen vallásos tematikájú alkotás hosszú évekig a szigeti templom sekrestéjének folyosóján függött elfedve, meglehetősen elhanyagolt állapotban. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,48-baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma felhős, borús időre kell számítani. Első nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Edge Press hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

0: de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Jónás próféta könyve, 2. részének, 7. verse. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat, az azonnal felkelt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.jó.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Most Krédó hitépítő rovatunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A 120. Zsoltár 1-től 7-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Kós Ádám, a magyarországi lakamozi református missziói egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából. A Micsoda különbség című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy amikor hozzád fordulunk, akkor nem kell attól félnünk, hogy félbeszakítasz, vagy félreértesz bennünket. Te ismered a szívünket. Mielőtt megszólalnánk, te tudod gondolatainkat. Kérünk, csendesítsd el most bennünk mindazt, ami elvonja a figyelmünket, és taníts úgy minket a te igédre, hogy abból valódi változás szülessen életünkben. Amen. A 120. Zsoltár szavaival készülhetünk az ige hirdetésre. Ezt olvasom most. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és csalárnyelvtől. Mit érdemelsz? Mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? A hős hegyes nyilait reketje pajzsával. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai közt kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Amen. Kedves testvérek, a 120. Zsoltárban a szerző egy hozzánk nagyon közeli élethelyzetben találja magát. Azt érzi, hogy olyan helyen lakik, ahol folyamatos a konfliktus. Amikor megszólal, a körülötte élők kapnak a lehetőségen, és kicsavarják a szavait, és azonnal harcra kelnek ellene. Ezek a gondolatok talán nincsenek is annyira távol tőlünk. Nekünk is van véleményünk. És tudjuk, mihelyt megosztjuk azt a családunkban, a baráti társaságunkban, a munkahelyen, az iskolában, vagy éppen a közösségi médiában, egyből támadhatóvá válunk. Hányszor tapasztaltunk már, hogy egy-egy őszintén kimondott, keresztény meggyőződésből fakadó vélemény miatt ér bennünket a támadás. Akinek van véleménye, szilárd meggyőződése bizonyos kérdésekben, azt könnyen megutálhatják, megtámadhatják, vagy akár ki is rekeszthetik. Ez pedig rettenetes érzés. Megbántva és félreértve érezhetjük magunkat. De nézzük meg a saját szemszögünkből is ezt a helyzetet. Mi történik akkor, ha valaki tőlünk eltérő véleményt fogalmaz meg? Gyakran mi is egyből támadásba lendülünk. Tudunk harapni, visszavágni, sőt, megszégyeníteni is. A mai igénk első üzenete ezért nem elsősorban az, hogy mindenki mondhat és gondolhat, amit akar, hanem sokkal inkább az, hogy kezdjük el meghallgatni egymást. Thomas Gordon pszichológus szerint a másik ember megértésének első lépése az értő figyelem. Amíg nem hallgatom meg a másik embert úgy igazán, addig nem is tudom megérteni. Ez egyszerűen hangzik, mégis ritkán sikerül. Sokszor már akkor megfogalmazzuk a válaszainkat, az ítéletünket, amikor a másik még be sem fejezte a mondatát. Nem megérteni akarunk valakit, hanem meggyőzni. Nem meghallgatni akarunk, hanem válaszolni. Talán ezért olyan sok a félreértés, a sértődés és a vita emberi kapcsolatainkban. Talán ezért érezzük magunkat olykor úgy, mint a Zsoltár író. Idegenek vagyunk. Mert ahol nincs figyelem, nincs meghallgatás, és nincs valódi párbeszéd, ott előbb-utóbb idegenné válunk egymás számára. Ha egy cégben a vezető nem hallgatja meg a beosztottját, nem fogja megérteni őt. Ha a családban a férj és a feleség nem beszélget egymással, nem figyelnek egymásra, lassan
eltávolodnak egymástól. Ha elmarad a párbeszéd a társadalomban, akkor nagyon könnyen megmaradunk egymással szemben álló csoportoknak, és egyre kevésbé tudunk közösséggé válni. A Zsoltár nem a fájdalommal kezdődik, hanem ezzel a hitvallással. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. Milyen különös. A zsoltáros azért tud a békességre törekedni. Azért tud, mert valaki előbb meghallgatja őt. Mielőtt az emberek megértenék, Isten már ismeri a szívét. Mielőtt az emberek igazságot szolgáltatnának neki, ő már az Úr elé viheti minden fájdalmát. Ha ezt el akarjuk kerülni, ha nem szeretnénk idegenné válni egymás számára, akkor az Úrtól, vagy az Úr Jézustól kell tanulnunk. Ő tudott hallgatni, amikor arra volt szükség, és meg tudott szólalni, amikor eljött az ideje. De minden szava és minden csendje az Atyától kapott szeretetből fakadt. Erre a szeretetre, erre a figyelemre és erre a lelkületre van ma is a legnagyobb szükségünk, hogy ne váljunk idegenekké egymás számára. Amen. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy Te meghallgatsz bennünket akkor is, amikor az emberek félreértenek, vagy nem figyelnek ránk. Taníts bennünket úgy beszélni, hogy szavaink békességet építsenek, és taníts minket úgy hallgatni, értő figyelemmel, hogy valóban megértsük egymást. Adj türelmet a kapcsolatainkban, bölcsességet a vitáinkban, és adj szeretetet mindezek fölött, hogy Jézus Krisztus lelkületét tudjuk tükrözni mindazok felé, akikkel találkozunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.

Isten üzenete, Kós Ádám, a magyarországi Lakamozi Református Missziói Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 120. Zsoltár 1-től 7-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Micsoda különbség című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fajsmit Mária.

Micsoda különbség! Két anya beszélget. És a lányod, hogy van? Ah, a drágám! Nagyszerűen, férhez ment, mondhatom a világ, legjobb férjét kapta. Az eljegyzésre vett neki egy autót, születésnapra, névnapra ékszereket kap tőle. És reggel fel sem engedi kelni, ágyba viszi neki a reggelit. A rengeteg munkája mellett állandóan segít még a háztartásban is. És mi van a fiaddal? Hát az én szegény fiam, az is megházasodott. A felesége egyetlen katasztrófa. Vett neki egy kocsit az eljegyzésre, születésnapra, névnapra ékszert ajándékoz neki. Amennyit csak tud, a sok munkája mellett segít a háztartásban. És képzeld, a menyem még azt is elvárja, hogy ágyba vigye neki a reggelit. Si duo faciunt idem, non est idem. Ha ketten csinálják ugyanazt, nem ugyanaz. Mózes 5. könyve, 25. részének 13. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Micsoda különbség című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatókat, kedd reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben hírösszefoglalón következik, utána az aktuális összeállításunkat hallhatják. Az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. A pontos idő 7:30. Rövid híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Sorin Grindeanu a Nemzeti Liberális Pártól várja az első lépéseket. Románia keleti szárny megerősítését szorgalmazza. Döntöttek a roncsautó programról. Hólosi Simon szülővárosában még nem látott festményeket is kiállítanak a Máramarosszigeti Magyar Napokon. Az előrejelzések szerint ma borús, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu szerint az új kormányról szóló tárgyalások megkezdéséhez vezető első lépések az lenne, hogy a Nemzeti Liberális Párt visszavonja azokat a párthatározatokat, amelyek szerint többé nem szövetkezik a Szociáldemokrata Párttal. A Szociáldemokrata Párt elnöke tegnap a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy valahányszor valamire ilyent mond a pártja, a liberálisok újabb feltételeket szabnak. Szerint ennek az az oka, hogy egyesek a Románok Egyesülésért Szövetség támogatásával akarják hivatalban tartani Ilie Bolozsán ügyvivő kormányát. A politikus kifejtette, hogy a PESZEDE eddig átláthatóan járt el. Nyíltan közölte, hogy nem akarják többé Ilie Bolozsánt miniszterelnöknek. Szavaztak erről, majd bizalmatlansági indítványt is benyújtottak, mert a kormányfő nem mondott le. Számolt be az Agile Press. Románia az ankarai NATO csúcson a szövetség keleti szárnyának védelmét erősítő további beruházásokat fog szorgalmazni. Jelentette ki az Anita Anand kanadai külügyminiszterrel közös tegnapi sajtótájékoztatóján Oana Cuyum. A román diplomácia vezetője elmondta, hogy Románia legfelső védelmi tanács által meghatározott célokat képviseli majd Törökországban. Ezeknek megfelelően a keleti szárny és a tengeri biztonságának növelését szorgalmazza, valamint újból megerősíti a kollektív védelem melletti elkötelezettséget, számolt be az Agile Press. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó programot változatlan formában indítják el, 300 millió lejjes költségvetéssel. Jelentette be tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztotta el, hogy csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás. A helytörténet, a koncertek és a szabadidős programok mellett a művészettörténet is hangsúlyos szerepet kap a tegnap elkezdődött Máramarosszigeti Magyar Napokon. Igazi különlegességnek számít a

0: város neve szülötte. Hólósi Simon festőművész alkotásaiból nyíló kiállítás, amelyen olyan képek is láthatóak lesznek, amelyek nem jártak még a történelmi Máramarosz székhelyén. Az előrejelzések szerint ma felhős, borús időre kell számítani. Első nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinket az Agile Press hírügynökség, amaszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Múlt héten zajlott a vakációs Biblia hét a Farkas utcai református templomban, a rám talált motto köré építve. A Biblia hétről Füstös Tóth Paul segédlelkésszel, majd Ambrus Zsófia szenetanárral beszélgettünk, de az ifis önkénteseket és a résztvevő gyermekeket is megkérdeztük, hogyan érezték magukat a Biblia héten. A riporter Pilpát Kincső.
1: Múlt héten zajlott a vakációs Biblia hét a Farkas utcai református templomban, a rám talált motto köré építve. A Biblia hétről Füstös Tóth Paul segédlelkészt kérdeztük.
2: Gyülekezetünknek hosszú-hosszú évekre visszatekintő hagyománya van a gyermek Biblia heteket illetően, ugyanis mindig igyekszünk a nyári hőségben, a meleg napokon nyújtani valamilyen kis menedéket azoknak a gyerekeknek, akik menekülni szeretnének a nyárnak az efféle dolgai elől. Évről évre megszervezzük a gyermekbiblia hetet nyáron, mindig egy jól kiforrott és jól megtervezett programnak a keretén belül. Rendszerint a Keresztény Oktatásért és Nevelésért Alapítványnak a tervét szoktuk felhasználni több éve is. Azért nyújt sokat nekünk ez a terv, mert minden részletre kitérő útmutatásokat nyújt abban a tekintetben, hogy milyen foglalkozásokat tartsunk a gyermekeinknek. Idén átlagban naponta 38-40 résztvevő fordult meg a programjainkon, és igyekeztünk közösen felfedezni azt, hogy mit jelent az, amikor Jézus ránk talál. Ránk talál a nehéz pillanatokban, betegségünkben, de ránk talál dühünkben, olyankor, amikor félünk vagy aggódunk valami miatt.
3: Tehát a rám talált volt az idei motto. Van-e valami konkrét üzenete ennek a mottónak?
2: A gyerekek nagyon sokszor iskolai környezetben vagy a hétköznapi környezetben vannak kitéve egyelőre számukra még ismeretlen helyzeteknek. Gondolok ez alatt arra, hogy hirtelen megbetegedés, amikor az iskolai közösségből vagy a gyülekezeti közösségből ki kell maradni. Gondolok arra, hogy sokszor érik őket, és ez napjainknak egy egyre inkább megmutatkozó jelensége, gyakran érik őket negatív impulzusok a mindennapokban. Erre válaszol az idei gyermekbiblia hétnek a program, amikor megpróbálunk közel kerülni ezekhez a helyzetekhez, és felfedezni bennük Jézus jelenlétét. Annak a Jézusnak a jelenlétét, aki mindig ott van mellettünk, akihez bármikor fordulhatunk, aki megengedi azt, hogy összekulcsoljuk a kezünket, és tőle kérjünk és várjunk segítséget az ilyen és efféle nehéz pillanatokban.
3: Hogyan történt a szervezés, a felkészülés ezekre a foglalkozásokra?
2: Amint közzétették a Cohennek az idei Biblia hétre kialakított tervét, a gyülekezeti munkatársakkal, a parókus lelki pásztorral, a gyülekezet alkalmazott vallástanárnőjével, valamint néhány fiatal, tenni akaró munkatársunkkal, ifisekkel együtt összeültünk, és átbeszéltük először tematikusan azt, hogy miről fognak szólni ezek a napok. Előre megtanultuk az énekeket, próbáltuk közelengedni magunkhoz is felnőttekként a témát, majd következett egy olyan logisztikai rész, amikor beszereztük a szükséges anyagokat, amiket felhasználtunk. Gondolok itt azokra a díszlet elemekre, amelyek segítettek bennünket abban, hogy közelebb vigyük a gyerekekhez a napi történetnek a témáját, illetve a mondani valóját, valamint azokra a szükséges hozzávalókra, amelyek mondjuk egy kézimunkai foglalkozáshoz elengedhetetlenek voltak. Ezt követően a gyermekhetet megelőző héten minden nap összegyűltünk, megbeszéltük a tennivalókat, minden reggel áhítattal, munkatársi áhítattal kezdtük a napot, és utána belelendültünk a foglalkozásokba.
3: Milyen foglalkozásokon vehettek részt?
2: A napjaink szerkezete nagyjából úgy nézett ki, hogy reggel a templomban egy áhítaton, közös áhítaton vettünk részt. Az áhítaton jómagam voltam a szolgálattevő, és igyekeztem minél szemléletesebbé tenni a napi bibliai üzenetet. Ezt követően átvonultunk a parókiának a hűvös alaksorába, ott pedig kezdetben az elmúlt napon megtanult énekeket ismételtük át. Ezután következett a bibliai történetnek a dramatizált előadása, az aranymondásnak a megtanulása, újabb énekeknek a tanulása, majd a kiscsoportos beszélgetések. A kiscsoportos beszélgetéseket három különféle generációnak igyekeztünk megtartani. A legkisebbek a gyülekezet vallástanárnőivel maradtak. A középső csoportot, ami első, második, harmadik osztályosokból állt, én vezettem, az ennél nagyobb gyerekeket pedig két ifjúsági munkában is jártas munkatársam kísérte el. Ilyenkor különféle játékokat játszottunk, nem csak a Biblia hét terve által előírt játékokat, hanem azon kívül próbáltuk gazdagítani a lehetőségeket. Próbáltuk így is a témát minél kézzelfoghatóbbá tenni számukra. A nap végén pedig ismét összegyűltünk, gyorsan ismételtünk egyet, nem maradt el természetesen közben, ezt nem mondtam, a 10 órai is, amikor valamilyen csemegével próbáltuk meglepni a gyerekeket, és közösen zártuk a napot imádsággal.
3: És mi az, amivel a gyerekek hazatérhettek egy-egy nap végén, majd a hét végén?
2: Hazatérhettek materiális kézzel fogható dolgokkal, ugyanis a kézimunkás foglalkozások során a történeteknek egy-egy fontos témáját vagy elemét megpróbálták így materializálni, kézzel foghatóvá tenni, de én hiszem azt, hogy valamilyen lelki töblettel is hazatértek. Általában ezt a tapasztalat is megerősítette, ugyanis a következő napi ismétlésnek a során azt tapasztaltuk, hogy mindig van válaszuk az elmúlt napi témát illetően, témával kapcsolatosan, és kérdéseik is vannak, és ez hatalmas elégtétel is volt számunkra, vezetők számára.
1: A programokról és az önkéntes munkáról Ambrus Zsófi zenetanárt, majd a besegítő ifiseket is megkérdeztük.
3: Idén június 29 és július 3 között zajlott a vakációs Biblia hét itt a Farkas utcai református templomban. A mottója idén a rám talált. Mit jelképez ez a motto? Illetve ha voltak felosztott témák a hét minden napjára, akkor mik voltak ezek?
4: Hát a hétnek a felosztott témái azok ehhez a mottóhoz köthetőek. Jézus rám talál, és akkor ezután jön a minden napi téma. Jézus rám talál magányomban, betegségemben, gazdagságomban, félelmemben és dühömben.
3: Milyen fajta foglalkozásokkal lehetett nekik átadni azt, amit a mottó kínált?
4: Hát ez korosztály függő szerintem, de van kézimunkázás, ilyen beszélgetős alkalmak, játék.
1: Ti önkéntesként vettetek részt ezeken a napokon. Szerintetek a kézműves munkákon túl mi az, amivel a gyerekek hazatérhetnek egy-egy nap végén, vagy akár a hétnek a végén?
5: Szerintem a gyerekek még hazavihetnek egy nagyon jó élménybeszámolót. Lehet, hogy úgy mennek haza, azzal emlékezve, hogy nagyon örültek.
6: Szerintem ezen a Biblia héten, amit a gyerekek hazavittek, az nem főképp a történet volt, hanem az élmények, a közös játék, a kézi munkák, az új barátok esetleg, amiket gyűjtöttek.
1: A foglalkozások korosztályok szerinti csoportokban zajlottak. A gyerekek többek között bábszínházas előadáson, közös éneklésen, kézműves foglalkozásokon vettek részt, a nagyobbakra aranymondások vártak. A résztvevőket is megkérdeztük, hogyan érezték magukat a Biblia héten.
3: Hogyan érezted magad, és mi volt a kedvenc tevékenységed?
7: Minden. Nagyon jó volt, szórakoztató, csak kár, hogy már vége van.
3: Mit készítettél ma a kézműves foglalkozáson?
7: Hát ma egy ilyen szemüveget, de én inkább ilyen maszkabáló szemüvegnek mondanám.
8: Nagyon jól éreztem magam. Tetszett a bábszínház, hogy egy csomó kreatív kézműveskedések voltak.
3: Melyik volt a kedvenc napod?
8: A péntek.
3: Neked mi volt a kedvenc programod? Mi tetszett a legjobban?
8: Amikor ott a felléptek.
3: Színház?
8: Igen, az volt.
3: Hogyan érezted magad, és mi volt a kedvenc tevékenységed?
8: Jól!
3: Miket csináltatok?
8: Kézimunkástunk, fákat, énekeltünk.
3: Elmondod, hogy neked mi tetszett a legjobban?
8: A kiráskát.
3: Azt készítettetek ma?
8: Igen.
3: Mi készült a kézműves tevékenységen?
9: Egy napocska, ami egy szívet tart.
10: Én egy ilyet készítettem, meg Kinga is. Nézd, milyen szép.
3: És ez micsoda, elmondod?
10: Ez egy max. Nekem is van, és olyan, mint egy bagoly.
3: És ezzel ilyen farsangra is készül?
10: Igen, és még lehet tenni még a semünk le.
11: Van egy pálcika is rajta.
10: Igen, és egy lila,
11: ez pedig fehér.
3: Milyen tevékenység, milyen program tetszett neked a legjobban?
10: Mindegyik.
3: A bábszínhez tetszett?
10: Igen.
3: Melyik volt a kedvenc szereplőd? Emlékszel még a szereplőkre?
10: Igen, és Tákeus tetszett a legjobban.
12: Nagyon jól megszerveztek mindent, sokat tanultunk Istenről, Jézusról, és megtanultuk használni az énekeskönyvet. Sokat játszottunk, sokat beszélgettünk Jézusról és az elmúlt napokról. Sok mindenki megértette azokat a dolgokat, ami igazából, ha elolvasod a Bibliában, nem nagyon érted meg, de így megértetted jobban.
1: Most itt a legutolsó alkalman elhangzottak a napoknak az összesítői. Egyet fel tudsz idézni, hogy melyik napnak mi volt az üzenete?
12: Például a hétfőnél aranymondásban az volt, hogy erősen fogom a jobb kezed, és azt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás 41:13.
6: Hát nekem a kedvenc napom az a csütörtök volt, akkor volt ez a Zákeusos történet. Abban én voltam a főszereplő, én voltam ugyebár Zákeus, ez tetszett nekem benne a legjobban. És hát kedvenc aranymondásom ugye az, amit az előbb elmondott Emma, hiszen tényleg erőt tud adni ez a mondat a mindennapokban.
7: Nekem a mai nap volt a kedvencem, és az a tevékenység, hogy ma ettünk pizzát. Az az aranymondás tetszett a legjobban, amit most mondtak el a többiek is.

Mai áhítatunk címe Ránk árasztva. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is. Kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk. Efézusiakhoz írt levél első fejezet, 7. és 8. vers. Mai áhítatunk szerzője, April McIntyre, angliai testvérünk. Hosszasan bámultam a fagylaltos furgonban álló férfit, miközben átnyújtotta nekem a tölcsért. Hatalmas volt, több gombóc fagylalttal töltve. A közepébe egy csokoládés ostját nyomott, piros szirupot csepegtetett rá, és bőségesen megszórta a darált dióval. Gyerekkoromban nálunk ritka vendég volt a pénz, és a finomságok is korlátozottak voltak, ezért ezt a pazar fagylaltot soha nem felejtettem el. Bár már 60-as éveimben járok, valahányszor az Efézusi levél elején Isten kegyelmének gazdagságáról olvasok, amelyet bőségesen ránk árasztott, olyan izgalom fog el, mint a kisgyereket, aki egy hatalmas fagylaltot kap. Lenyűgöz Isten szeretete, amely oly sokféleképpen áld meg minket, megtisztít és erőt ad, és az élet teljességében részesít. Ezeket az áldásokat nem azért kapjuk, mert keményen dolgoztunk, vagy valamit elértünk. Egyszerűen csak azért, mert Isten szeret minket. Az ő gyermekei vagyunk, befogadott a családjába, kiválasztott és elhívott, hogy kövessük Jézust. Bármit is tettünk, vagy nem tettünk, bármennyire aggodalmaskodunk is, és méltatlannak érezzük magunkat, Isten szeretete és kegyelme mindig készen áll számunkra. Csak annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk és hálásak legyünk. Imádkozzunk! Irgalmas Istenünk, köszönjük, hogy ma is bőkezűen árasztod ránk kegyelmed gazdagságát. Amen. Hol veszem észre Isten kegyelmét az életemben? Teszi fel a kérdést mai áhítatunk szerzője, April McIntyre, angliai testvérünk. Ma imádkozzunk a kisgyermekekért.

A napáhítatát hallották Palkó Hanna tolmácsolásában. Utána Hanna projekttől Ilyen az én Istenem című dala csendült fel.

Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adása legközelebb 12 órakor várja Önöket Szabó Anita déli magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ru weboldalon keresztül. Gyökösi Endre lelkész és pszichológus gondolatával búcsúzom Önöktől, amely így szól. A szeretet csak akkor szeretet, ha nem változik meg attól sem, hogy a másik megváltozott. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Sorin Grindeanu a Nemzeti Liberális Pártól várja az első lépéseket. Románia keleti szárny megerősítését szorgalmazza. Döntöttek a roncsautó programról. Hólósi Simon szülővárosában még nem látott festményeket is kiállítanak a Máramarosszigeti Magyar Napokon. Az előrejelzések szerint ma borús, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu szerint az új kormányról szóló tárgyalások megkezdéséhez vethető első lépések az lenne, hogy a Nemzeti Liberális Párt visszavonja azokat a párthatározatokat, amelyek szerint többé nem szövetkezik a Szociáldemokrata Párttal. A Szociáldemokrata Párt elnöke tegnap a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy valahányszor valamire ilyent mond a pártja, a liberálisok újabb feltételeket szabnak. Szerint ennek az az oka, hogy egyesek a Románok Egyesülésért Szövetség támogatásával akarják hivatalban tartani Ilie Bolozsán ügyvivő kormányát. A politikus kifejtette, hogy a PESZEDE eddig átláthatóan járt el. Nyíltan közölte, hogy nem akarják többé Ilie Bolozsánt miniszterelnöknek. Szavaztak erről, majd bizalmatlansági indítványt is benyújtottak, mert a kormányfő nem mondott le. Számolt be az Agile Press. Grindeanu emlékeztetett, a PENELE eddig 4 határozatot fogadott el arról, hogy nem köt szövetséget a PESZEDE-vel. Szerint a liberálisoknak első lépésként egy újabb párthatározatot kellene elfogadniuk, ami lehetővé teszi az együttműködést a szociáldemokratákkal. Románia az ankarai NATO csúcson a szövetség keleti szárnyának védelmét erősítő további beruházásokat fog szorgalmazni. Jelentette ki az Anita Anand kanadai külügyminiszterrel közös tegnapi sajtótájékoztatóján Oana Tsuyu. A román diplomácia vezetője elmondta, hogy Románia legfelső védelmi tanács által meghatározott célokat képviseli majd Törökországban. Ezeknek megfelelően a keleti szárny és a tengeri biztonságának növelését szorgalmazza, valamint újból megerősíti a kollektív védelem melletti elkötelezettséget, számolt be az Agile Press. Tsuyu hangsúlyozta továbbá, hogy Románia érdeke, hogy a határainál zajló háború fenntartható és tartós békével érjen véget. Hozzátette, hogy az ankarai csúcs találkozón a hibrid fenyegetésekről is tárgyalnak. A külügyminiszter kiemelte a keleti szárny védelmét erősítő további beruházások jelentőségét, és közölte, hogy erről fog beszélni a tagállamok külügy és védelmi minisztereinek ankarai találkozóján is. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó programot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztotta el, hogy csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás, számolt be az Agile Press. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautó program mielőbb elinduljon. A miniszter továbbá hozzátette, hogy a kormány nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. A helytörténet, a koncertek és a szabadidős programok mellett a művészettörténet is hangsúlyos szerepet kap. A tegnap elkezdődött Máramarosszigeti Magyar Napokon. Igazi különlegességnek számít a város neve szülötte. Hólósi Simon festőművész alkotásaiból nyíló kiállítás, amelyen olyan képek is láthatóak lesznek, amelyek nem jártak még a történelmi Máramarosszékhelyén. Hólósi Sima mellett a szintén a nagybányai festőiskolát képviselő Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a nagy közönség a római katolikus templomban, mondta a Krónikának Orosz Krisztófer Levente alpolgármester. A Magyar Napok tegnap este 7 órakor kezdődött el a Borromeo Szent Károly plébánia templomban bemutatott szentmisével, ami után emberkatedrális címmel Marosán Csaba színművész egyéni estel tisztelgett az idén 130 éve született Márton Áron néhai erdélyi püspök emléke előtt. Ugyancsak a helyi római katolikus templomban állják meg ma 7 órától Kádár Géza magányos Krisztus című restaurált képét. A 150 évvel ezelőtt 1876. augusztus 9-én már a Maros-szigeten született festő, a nagybányai művésztelep egyik jeles képviselője. Főképp tájképek fűződnek a nevéhez. Az eddig kevésbé ismert, mélyen vallásos tematikájú alkotás hosszú évekig a szigeti templom sekrestéjének folyosóján függött elfedve, meglehetősen elhanyagolt állapotban. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,48-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma felhős, borús időre kell számítani. Első nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ecsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Jónás próféta könyve, második részének, 7. verse. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat, az azonnal felkelt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szolgálat a Krisz lendületén.
1: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva éppen ezek a apró kattanások a háttérbe, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni.
0: A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés és a gyermekáldás.
2: Szentírás korában, tehát az ókorban, a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben.
0: Ismét méra lesz a világ közepe.
3: Vannak olyan szállítóink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orchestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasalán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. A Krisz idei lendületén több workshop is helyet kapott, ahol fiatalok is aktívan bekapcsolódtak a közös gondolkodásba és szolgálatba. A programban a Frigy is részt vett, Margitics János ifjúsági lelkésszel együtt erősítve a fiatalok közösségi és lelki épülését. A szolgálat azonban nem csak a foglalkozásokban jelent meg, a fornosi és a beregi református gyülekezetek is fontos szerepet vállaltak az eseményen, hiszen közösen készítettek ebédet több mint 400 résztvevő számára. A háttérben végzett szolgálatról és az összefogás jelentőségéről Barta Attilával, a fornosi református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
1: 2026. június 27-én zajlik a Barátság stadionban a lendület, a Krisz szervezésében, és jelen van a Frigy is. Workshop formájában várják majd a fiatalokat. Mivel készültek számukra?
2: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva éppen ezek a apró kattanások a háttérben, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni, feliratkozni a közösségi médiánkra, a kollégiumot keres valaki, a Kálmán János református szakkollégiumot felfedezheti nálunk, beszélgethet a gyülekezetünk ifjúságával, ifiseivel, ifi munkatársaival, úgyhogy bár Frigy sátor cím alatt van, de azt hiszem itt van az egész falu népe, ahogy mondja a slang. Úgyhogy nagyban készülünk arra, hogyha a szabad időben majd eljön a lehetőség, akkor elérjük ezeket a fiatalokat.
1: Hogyan lehet buzdítani őket ma arra, hogy fiatalként itt legyenek és szolgáljanak? Ebben a nagy hőségben tegyük hozzá.
2: Hát nem nehéz, csak a nap 24 órájából a lehető legtöbbet kell velük tölteni. Újra készen kell lenni a kompromisszumra, és nem utolsó sorban, ezek fölött, minden fölött az ő saját elhívásuk az, ami itt igazából megmozgatja a csapatot, mert nincs olyan a világon, hogy valakit parancsszóval ide vagy amoda küldünk ki. Ez nem egy intézményesített keret, hogy meg kell történjen valami. Ezek fiatalok, akiknek ifis közösségük van, vagy egyetemi gyülekezetük, és azon belül ők felelősnek érzik magukat. Felelősnek érzik magukat azért, hogy milyen képet alkot róluk egy közösség, amikor meglátja az ő sátrukat. És mivel kép itt nincsen, csak hang, ezért el tudom mondani, hogy a minimumból a maximum jön ki ezen a helyen is, mert ezt az egy kis programocskát körülbelül olyan 15 fiatal készíti elő. Most jött vissza éppen a gyalogtúráról a 36 fokban az egyik munkatársunk, aki jégért volt, úgyhogy ezek olyan nagy ajándék és szép dolgok, amikhez bőven köze van Istennek, és azt hiszem az egésznek olyan mozgatója azokban az elhívásokban, amit ezek a fiatalok kaptak.
1: És valljuk, azért van tapasztalatuk, hiszen már szerveztek villámtöltést is, ami hasonló alkalom volt, és valóban nagyszabásúra sikeredett, és több száz fiatalot is meg tudtak szólítani, tehát ők is benne vannak ebbe az érában, és folyamatosan szervezkednek, és ők is szeretnék ezeket megvalósítani.
2: Hát a gyülekezetünk bázisán működő ifjúsági misszióban van egy olyan koncepció, hogy a nyár zárás, az tényleg egy villámtöltés nevezetű programmal történjen meg, és ennek a zárásnak a lényege az, hogy ilyen személyes evangelizációs jelleggel is jelen vagyunk a fiatalok között, és van tapasztalatunk is, de tapasztalatnál azt hiszem még fontosabb a jelenlét, vagy lehet, hogy nem is lehet a kettő között igazából nagy drámai különbségeket felmutatni, mert egyik a másik nélkül nem igazán működik, de nekünk, hál' Istennek, egy olyan kegyelmi időnk van, hogy egy ilyen csapattal szolgálhatunk most itt a Krisz alkalmán, a lendületen. Bízunk benne, hogy itt is minél több fiatalt elér majd az Isten.
3: Áldás békességet, Barta Attila vagyok, a fornosi gyülekezetnek a lelkipásztora és Krisz munkatárs, válaszmányi tag is, a mércének az elnöke. Tehát magam is részt veszek a válaszmányi üléseken, és akkor, amikor szóba került a főzésnek a kérdése, hogy hogyan lesz megoldva fiatalok számára az étkeztetés, akkor jött a felkérés, hogy szívesen vennék, hogyha a gyülekezetünk ebben segítene. Úgyhogy mi meg örömmel vállaltuk ezt. Ezelőtt éveken, amikor a lendület volt, akkor is rendszeresen éltünk ezzel a szolgálati lehetőséggel. Épp most a fazekakat kavargatva emlegetjük, hogy milyen volt, amikor a Berekkenben egy hasonló népes táborral főztünk az akkori fiatalok számára, úgyhogy megkaptuk a felkérést, örömmel vállaltuk, 260 fő számára 130 liter paprikás krumplival készülünk, úgyhogy most egy ilyen 12 család szorgoskodik a két kondér mellett, örülünk neki, hogy itt lehetünk, láthatjuk a sok fiatalt, és várjuk majd őket szeretettel az asztalhoz, reméljük, hogy jó lesz a paprikás krumpli is.
1: 12 család, azért a mai kialakult helyzetben találni 12 családot egy gyülekezetben, aki örömmel eljön és szolgál, hát 40 fokban a tűző napon, hát azért azt gondolom, ez valóban szolgálat.
3: Már nagyon várták, hogy kimozduljunk, és valami csapatban tegyünk. Egy összeszokott közösség vagyunk, és mi nagyon szeretünk együtt dolgozni. Az elmúlt időszak nem nagyon adott rá lehetőséget, de most többeknek megoldódott az, hogy szabadon tudjon mozogni, akár a férfiak közül is, és akkor így jöttünk. Vannak olyanok, akiknek időközben megszületett a harmadik gyermek, vannak olyanok, akik az örökbefogadást kezdték el, az örökbefogadás folyamatát, vannak diakónusaink, tehát úgy fellendült, visszakaptuk egy kicsit a régi lendületet a lendületen, és belendültünk mi is, és azt látom, hogy jót tesz nekik is, örülnek annak, hogy szolgálhatnak, látom a lelkesedést, hogy már nagyon várták, és nekik ez egy ajándék, hogy tehetik.
1: Mit tesz a háttérben egy lelkipásztor, hogy ilyen összefogó gyülekezet legyen? Hogy valóban akár ilyenre is hajlandóak legyenek, hogy a szombati napjukat, amikor nagyon meleg van, otthon is lehetnének a hűvös meleg szobában, de ők valóban odaszánják az idejüket, és ezáltal is szolgálják az Urat. És mint ahogy az egyenpólókon is látszik, szolgáljátok az Úrnak örömmel, vígadozzal járuljatok szín elé.
3: Igen, ezt az egységpólót, ezt tavaly karácsonyi ajándékként kapták a munkatársak. Az igazság, hogy tényleg lenne munkájuk, mert ők mind földműveléssel foglalkoznak, a csemmege, kukorica épp most érett be, úgyhogy most mind vagy a kukoricásban lennének, vagy a piacon a kukoricával, de mindnyájan félretették a maguk munkáját, és eljöttek azért, hogy itt legyenek. Hogy mi a feladata egy lelkipásztornak? Egyrészt, hogyha látják rajtam azt, hogy én jókedvvel csinálom, és bennem van egyfajta lendület, most azt csinálom, és bennem van egy

0: Tervezési munkálatok, azért tudja, hogy mivel jár ez, milyen ma itt lenni a lendületben úgy, hogy önnek is fontos az, hogy a fiatalokkal foglalkozzanak ma 2026-ban.
1: Megható, az az igazság. Most végig gondolok azon az időszakon, amióta Kriszt az életembe lépett, vagy én a Kriszt életébe, egy egészen hosszú út vezetett el idáig, és olyan jó, hogy nem szűnt meg. Nagyon sokszor voltak kritikusaink, és feltették a kérdést többször, hogy hol van a Kriszt, és mit csinál a Kriszt. Hát innen is üzenjük, hogy itt vagyunk, és szolgálunk, és láthatja nem csak ember, hanem jó reménység szerint Isten is látja azt, hogy tényleg azért jöttünk, hogy szolgáljunk, nem csak szórakoztassunk, mert van lehetőség a kikapcsolódásra, a fiataloknak lesz lehetőségük különféle sporttevékenységekre. A legfőbb feladat az, hogy Jézus megismertessük velük, és nekem ezért dobog a szívem. Amikor hallom a dicsőítő csapat, hogy énekel, akkor magamban azért imádkozok, hogy Úram, bárcsak utolérni annak a dalnak a szövege, azt a fiatalt, aki most ott ül a lelátón, és lehet, hogy őt még csak a dallam érinti meg. Én meg azért imádkozok magam, hogy a szöveg érintse meg az ő szívét, és történjen meg azoknak a fiataloknak az életében az a fajta változás, amit az Isten az én életembe hozott, épp a Kriszten keresztül, hiszen én pont egy Krisz hétvégén tértem meg, és ott hallottam meg az Isten igéjét, úgyhogy nekem ez nagyon komolyan ott van a szívemben, hogy Isten el tud ezen a szervezeten keresztül érni nagyon sok fiatal, és lásd, nem csak hívő, megtért ember lehetek Isten kegyelméből, hanem lehetek hívő férj, hívő édesapa, hívő szolgálattevő a gyülekezetben, és még mindig a Kriszt csapatán belül. Annyi módon, annyiféleképpen megáldott az Isten. Most örülök, hogy valamit ebből újra visszaadhatok a Krisztnek, Istennek.
0: Ezt a szót, hogy megtér, többször is a használta. Ma, ha itt van egy fiatal ezen a lendületen, hogyan ismerheti fel, hogy most ez az a pont, amikor én megtértem?
1: Isten szent lelke ezt érezteti. Én a szerelemhez szoktam hasonlítani. Amikor az ember szerelmes lesz, akkor azt veszi észre, hogy a gondolata mindig a másik körül forog, és nem tud elszakadni. Valahogy vonzódik a jelenlétében annak a másiknak, és én ugyanígy voltam az Istennel, hogy vonzódtam oda, ahol az ige szól, vonzódtam oda, ahol nekem Isten igéről beszélnek, és egyszer csak szerelmes lettem az Istenbe, azt vettem észre, hogy én már nem akarok nélküle élni, én nem akarok úgy élni, hogy nekem nem nyílik ki a Biblia, nem akarok úgy élni, hogy nem kérdezem meg az Istent, hogy mit akarsz az én életemmel kezdeni. Nem akarok úgy élni, hogy az Isten ne szóljon bele abba, hogy kit akar mellém rendelni, hogy mi az ő terve felőlem. És számomra ezt jelenti, átadtam a vezetést Istennek. Lemondtam arról, hogy én vezessem a saját életemet, azt mondtam, Uram, az életem a tiéd, és ahogy akarod, úgy legyen minden benne. Hogyha ma le akarnám egy fiatal nyelvére fordítani, akkor azt mondom, hogy a vezetést átadom, Uram, legyen tiéd.
2: Az elmúlt percekben Margitics János és Barta Attila református lelkipásztorokkal beszélgettünk.

0: az anyaország. A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés és a gyermekáldás. Az apáról fiúra öröklődő családi hagyományok említése többször felfedezhető a Szentírásban. Különleges gyermekek életútjáról is olvashatunk, akikből később király vagy vezető lett, de azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben egy ma tínédzsernek számító fiatal már felnőtt volt, a lányok férhez mentek, és hamarosan gyermekeknek adtak életet. A legkisebbek nevelésére, oktatására pedig már létezett egy kezdetleges iskolarendszer is. Mindenről Németh Áron lelkipásztorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével beszélgetünk, a riporter Tóth Temese.
1: Hogyan jelennek meg egyáltalán a gyermekek a Bibliában? Mert sok gyerek van a Bibliában, azt tudjuk.
2: Igen, a Szentírás korában, tehát az ókorban, a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat. Amikor viszont említi a Biblia gyermekeket, akkor azoknak a gyermekeknek általában van valamilyen különleges szerepük, funkciójuk, feladatuk, úgyhogy nagyon szép, kedves történetek kapcsolódnak sokszor kisgyermekekhez, mind az Ószövetségben, mind pedig az Újszövetségben.
1: Mondta, hogy ugye nyilván nem szólhatnak bele a gyermeki mi voltuknál fogva ott az események folyásába, történéseibe, mégis nagyon jelentős az ő személyük a családok életében, hiszen nem tudom mennyire érzékelteti ezt a Biblia, valószínűleg nagyon erőteljesen hangsúlyt helyez erre, hogy ők a jövő zálogai.
2: Így igaz, és ez az ókorban talán még fontosabb volt, vagy nagyobb hangsúlyt kapott, mint mondjuk a mai korban, hiszen az akkori viszonyok, akkori orvosi ismeretek mellett nyilván a gyermekhalandóság sokkal gyakoribb volt. Tehát, hogy egy családnak biztosított legyen a jövője hosszú távon, ezért igazi kincs, igazi ajándék volt, ha gyermek születik. Ezen belül különösen nagy értéke volt a fiú gyermeknek, hiszen ugye ők örökölték a családnak a tulajdonát, hogyha volt házuk, vagy jószágaik, földjük. Ez apáról fiúra szállt. Úgyhogy minél több gyermek volt, annál inkább biztosított volt az, hogy egy család hosszú távon fennmarad. Ezzel magyarázható egyébként az is, hogy az ószövetségi korban például még megengedett volt, a Biblia sem csinál ebből különösebb problémát, hogy egy férfinek több felesége legyen, tehát a poligámia. Ugye ez is azt biztosítja tulajdonképpen, hogy nagyobb számú legyen a család, több gyermek szülessen, és így biztosított legyen az, hogy a föld, a tulajdon az ott maradjon a család birtokában, és apáról fiúra öröklődjön.
1: Ugye elfogadott, mi több kívánatos volt a gyermek jelenléte, születése a családban, ugyanakkor azt is el kellett fogadniuk, nem úgy, mint a mai világban, hogyha egy nőnek nem lehetett gyermeke, tehát a meddőséget.
2: Igen, el kellett fogadniuk, de azért ezt nem szívesen tették, ez egy óriási csapás volt, pont az előbb említett okok miatt. Egy nőnek, egy asszonynak, egy feleségnek a státuszát, a társadalmi rangját részben az is megadta, hogy hány gyermeket, vagy hány fiúgyermeket szült egy családban. Úgyhogy aki meddő volt, akinek nem lehetett gyermeke, az ezt nagyon komoly csapásként érte meg. Sokszor Isten büntetésének gondolták ezt, hogy valami miatt az Isten nem engedi, hogy abban a családban gyermek szülessen. Éppen ezért vannak azok a történetek, amikor egy meddő asszony, akár idősebb korában, mégis gyermeket kap az Úrtól, mégis gyermekáldás lesz. Úgyhogy sokszor a meddőség inkább, még inkább kihangsúlyozza azt, hogy ha ennek ellenére aztán születik egy gyermek, abban mennyire az Isten keze van, mennyire ajándék. Több ilyen történet is van. Ábrahám és Sára nagyon idős korban kapnak gyermeket. Sokáig azt gondolják, hogy nem lehet nekik, de aztán kivárják a sorukat végül, és akkor születik egy fiúgyermek, és ezen keresztül be tud teljesedni az az isteni ígéret, hogy Ábrahámnak annyi utóda lesz, mint a tengerpartján a homok, vagy mint az égen a csillag. Ehhez kellett legalább egy fiúgyermek, és lett is, amit időskorban kaptak meg. De ott van egy másik szép történet, amikor az Ószövetségben egy Anna nevezetű asszony sokáig imádkozik, hogy legyen gyermeke. Nem lehet neki, de felmegy a templomba, és addig könyörög, amíg végül is megkapja ezt az ajándékot, és az ő gyermeke lesz az a Sámuel, aki aztán Izrael népének egyik leghíresebb, nevezetesebb prófétája lesz, aki aztán fölkeni Izrael első királyát. Hát azt lehet mondani, hogy ez a sokáig meddő gyermektelen asszony miután megkapja ezt a kisfiút, utána egy olyan gyermekkel, egy olyan személlyel gazdagodik Izrael népe, aki aztán hosszú távon meghatározza ennek a népnek a sorsát.
1: Nyilván az akkori korok és a Biblia patriarchális szemléleténél, rendszerénél fogva jobban örültek a fiú gyermeknek, de azért a lányoknak is, ugye, vigasztaljon már meg.
2: Hogyne, számon tartották a leányokat is. Vannak leánygyermekek, akikről olvasunk a Szentírásban, például az Új Szövetségben, amikor Jairus lánya meghal, látjuk az édesapát, hogy mennyire kétségbe esett, hogy ezt a leánygyermekét elveszítheti, és akkor Jézushoz fordul segítségért, és akkor Jézus elkísér az édesapát haza, meglátogatja ezt a halott kislányt, és egy szép feltámasztás történetet olvasunk itt a Szentírásban, hogy ez a kislány mégis aztán életre kel. Van szó az Ószövetségben arról is, hogy folyik a küzdelem azért, hogy leányok is örökölhessenek. És nagyon érdekes, hogy ez a próbálkozás aztán sikerrel jár, tehát a Szentírásban olvasunk arról, hogy az az ősi szokás, hogy apáról fiúra száll a föld, ez egy történetben, egy kivételes esetként mégis megváltozik, és akkor leányok is örökölhetnek apai tulajdont.
1: Most van-e olyan kisgyermek, vagy vannak-e olyan kisgyermekek a Bibliában, akiknek azért ugye az életútját nagyjából végigkíséri valamilyen oknál fogva a Biblia? Tehát, hogy mondjuk a gyerekkoráról is kicsit bővebben említést tesz.
2: Igen, van több is. Ószövetségi történetek közül talán említhetjük Mózest, akinek ismerjük a születés történetét. Igazából sok mai kisgyerek is Mózes kosárban éli át első napjait, heteit. A születésének a különleges körülményei, az, hogy ő életben maradhatott, pedig akkor Egyiptomban egy zsidó gyermek igazából nem születhetett volna meg. Ahogyan ő bekerül a fáraó udvarába, és aztán ott hatalmas karriert fut be, és lesz az a személy, aki aztán Izrael népét kihozza Egyiptomból. Szintén az Ószövetségből talán József történetét említhetjük, Józsefnek az életútját is hosszú fejezeteken keresztül végigkísérhetjük. Ugye az ő történetében a gyermekkori, fiatalkori esemény, amit említ a Biblia, az, hogy ő álmokat lát, és a testvérei ezért megutálják, mert hogy ezek az álmok arról szólnak, hogy neki az Isten különleges sorsot szán, és majd a testvérei, sőt a szülei fognak meghajolni előtte. A testvérei próbálják őt ezért eltávolítani az útból, de végül is, ahogyan maga József fogalmazza meg ezt felnőtt korában, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ugye József lesz az, aki ugyancsak Egyiptomba kerül, és a fáraó melletti első ember lesz, és a saját családját tulajdonképpen megmenekíti az éhínség idején. Új szövetségi történetek közül nyilván Jézus az, akinek a születés története, Lukács evangéliumában néhány gyermekség történet is szerepel, tehát a születésén túl például az, amikor őt bemutatják a templomban 8 napos korában, illetve amikor 12 éves korában a szülei elviszik a jeruzsálemi templomba, és ott ámulatba ejti az idősebb tanítókat, mestereket, hogy milyen tudással, bölcsességgel rendelkezik már 12 évesen. Holott jó tudni azt, hogy Izrael népe körében a 13 éves kor az a határ, amikor vallási szempontból nagykorúnak számít, egy gyermek átlép egy másik státuszba. Úgyhogy ezért van az, hogy a történetben Jézus még ez előtt, a 13 éves kor előtt már bizonyítja azt, hogy mennyire járatos az Isten dolgaiban. Sámuelt említettem már, róla szintén sok mindent tudunk ugye a születés történetéről, illetve arról, hogy utána gyermekként bekerül a sílói szentélybe Éli főpap mellé, és emellett az idős bölcs pap mellett tanulja meg azt, hogy ő hogyan kommunikáljon Istennel, hogyan tanítsa majd a népet, és hát ő így lett aztán híres próféta Izraelben.
1: Meddig gyermek a gyermek a Bibliában? Tehát egy 18 éves az még gyermek a Bibliában?
2: Ezek a határidőpontok, ezek sokkal korábbiak, mint a mai korban. Éppen ez a 12-13 éves kor tulajdonképpen már a felnőttségnek a határa. A leányzók körülbelül ebben az időben mentek férjhez, 12-13 évesen, és nagyon hamar szültek is aztán gyermekeket. A fiúk ugye szintén ezen 13 éves korral válnak nagykorúvá vallási értelemben, tehát innentől kezdve nekik is úgy kell kötelezően részt venni mindenféle vallási eseményen, illetve eleget kell tenni a vallási kötelezettségeknek, ahogyan egy felnőtt férfinek. Tehát ez már 13 éves kortól aktuális. Illetve az oktatásuk, a tanításuk, az is jóval korábbi időponttól kezdődik. Ugye nálunk a 6-7 éves kor az, amikor iskolába kerülnek a gyermek, ott már igazából 4 éves kor körül egészen komolyan oktatták a zsidó kisfiúkat elsősorban, de a kislányokat is valamennyire. Ez családi köteléken belül kezdődik ez az oktató-nevelő munka, de hát valamilyen kezdetleges iskolarendszer tulajdonképpen volt már a bibliai korban is, és hát ahogy időben haladunk, ugye az új szövetségi korban már beszéltünk arról, hogy a zsinagógák hatáskörében, vonzáskörében ott működik egyfajta oktatás, de fiatalabban már bekerülnek oda a gyerekek, mint mondjuk nálunk az iskolában.
0: Az elmúlt percekben Németh Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
1: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
2: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
1: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
2: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált. Ez volt a ROM színpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pontjában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érdeklődőket.
1: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
2: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik igen újra visszatérnek a Mérai Csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai Csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Somor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a Csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
1: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
2: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
1: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
2: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválokantól, vagy a Leslie Castle Fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiben én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottsága a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztiválrendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
1: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
2: Hát egyrészt mi egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, ami kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
1: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
2: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mélay Cifra néptánc együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visztek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszeg és mérai kultúrára egyaránt.
0: Az elmúlt percekben Varga Zoltán Lászlóval, a Csűrfesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Sorin Grindeanu a Nemzeti Liberális Pártól várja az első lépéseket. Románia keleti szárny megerősítését szorgalmazza. Döntöttek a roncsautó programról. Hólósi Simon szülővárosában még nem látott festményeket is kiállítanak a mára Maros-szigeti magyar napokon. Az előrejelzések szerint ma borús, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu szerint az új kormányról szóló tárgyalások megkezdéséhez vethető első lépések az lenne, hogy a Nemzeti Liberális Párt visszavonja azokat a párthatározatokat, amelyek szerint többé nem szövetkezik a Szociáldemokrata Párttal. A Szociáldemokrata Párt elnöke tegnap a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy valahányszor valamire igent mond a pártja, a liberálisok újabb feltételeket szabnak. Szerint ennek az az oka, hogy egyesek a Románok Egyesülésért Szövetség támogatásával akarják hivatalban tartani Ilie Bolozsán ügyvivő kormányát. A politikus kifejtette, hogy a PESZEDE eddig átláthatóan járt el. Nyíltan közölte, hogy nem akarják többé Ilie Bolozsánt miniszterelnöknek. Szavaztak erről, majd bizalmatlansági indítványt is benyújtottak, mert a kormányfő nem mondott le. Számolt be az Agile Press. Grindeanu emlékeztetett, a PENELE eddig 4 határozatot fogadott el arról, hogy nem köt szövetséget a PESZEDE-vel. Szerint a liberálisoknak első lépésként egy újabb párthatározatot kellene elfogadniuk, ami lehetővé teszi az együttműködést a szociáldemokratákkal. Románia az ankarai NATO csúcson a szövetség keleti szárnyának védelmét erősítő további beruházásokat fog szorgalmazni. Jelentette ki az Anita Anand kanadai külügyminiszterrel közös tegnapi sajtótájékoztatóján Oana Tsuyu. A román diplomácia vezetője elmondta, hogy Románia legfelsőbb védelmi tanács által meghatározott célokat képviseli majd Törökországban. Ezeknek megfelelően a keleti szárny és a tengeri biztonságának növelését szorgalmazza, valamint újból megerősíti a kollektív védelem melletti elkötelezettséget, számolt be az Agile Press. Tsuyu hangsúlyozta továbbá, hogy Románia érdeke, hogy a határainál zajló háború fenntartható és tartós békével érjen véget. Hozzátette, hogy az ankarai csúcs találkozón a hibrid fenyegetésekről is tárgyalnak. A külügyminiszter kiemelte a keleti szárny védelmét erősítő további beruházások jelentőségét, és közölte, hogy erről fog beszélni a tagállamok külügy és védelmi minisztereinek ankarai találkozóján is. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó programot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek, a

0: jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztotta el, hogy csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás, számolt be az Edge Press. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautó program mielőbb elinduljon. A miniszter továbbá hozzátette, hogy a kormány nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. A helytörténet, a koncertek és a szabadidős programok mellett a művészettörténet is hangsúlyos szerepet kap. A tegnap elkezdődött Máramarosszigeti Magyar Napokon. Igazi különlegességnek számít a város neve szülötte. Hólósi Simon festőművész alkotásaiból nyíló kiállítás, amelyen olyan képek is láthatóak lesznek, amelyek nem jártak még a történelmi Máramarosszékhelyén. Hólósi Simon mellett a szintén a nagybányai festőiskolát képviselő Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a nagy közönség a római katolikus templomban, mondta a Krónikának Orosz Krisztófer Levente alpolgármester. A Magyar Napok tegnap este 7 órakor kezdődött el a Borromeo Szent Károly plébánia templomban bemutatott szentmisével, ami után emberkatedrális címmel Marosán Csaba színművész egyéni estel tisztelgett az idén 130 éve született Márton Áron néhai erdélyi püspök emléke előtt. Ugyancsak a helyi római katolikus templomban áldják meg ma 7 órától Kádár Géza magányos Krisztus című restaurált képét. A 150 évvel ezelőtt 1876. augusztus 9-én Máramarosszigeten született festő, a nagybányai művésztelep egyik jeles képviselője. Főképp tájképek fűződnek a nevéhez. Az eddig kevésbé ismert, mélyen vallásos tematikájú alkotás hosszú évekig a szigeti templom sekrestéjének folyosóján függött elfedve, meglehetősen elhanyagolt állapotban. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,48-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma felhős, borús időre kell számítani. Első nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Edge Press hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Jónás próféta könyve, második részének, 7. verse. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat, az azonnal felkelt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.jó.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: SOS. SOS.

Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat az SOS rovatban. Gondolkodtak már azon, hogyan lehet a gazdasági működést úgy alakítani, hogy az ne csak a profitról, hanem az emberről és a közösségről is szóljon.

Ez a szociális gazdálkodás lényege. Erről a különleges és értékteremtő területről beszélgetek mai vendégemmel, Kozma Dáviddal. Tartsanak velünk, nézzük meg közelebbről, milyen kihívásokkal és lehetőségekkel néz szembe ez a szféra, és hogyan segítheti a helyi közösségek fejlődését. Mire is jó ez a szociális gazdálkodás?

0: Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hát kötélnek álltál, hogy beszélgessél arról a gazdálkodásról, amihez hozzákezdtél. Hát én nem is akarom megnevezni fölöttébb, mert úgy beszélgetésünk közben rájöttem, hogy hát egy kicsit tévedek, hiszen én azt gondoltam, hogy ez egy biogazdálkodás. De közben rájöttem arra, hogy ez egészen más. Úgyhogy átadom neked a szót, megkérlek, hogy mutatkozz be, és mutasd be nekünk ezt a másféle gazdálkodást.
1: Kozma Dávid vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm, hogy eljöttél, Árpi. Köszönöm a lehetőséget, hogy most meghallgattuk, hogy mi a Fébi Alapítvány keretén belül milyen projektet indítottunk el már ugye 2 éve, ez nem most kezdődik. És ezt aláhúznám, egy szociális farm az, ami itt megszületőben van. És visszatérve, amit mondtál, hogy biogazdálkodás, én nem különösebben vagyok barát ezzel a kifejezéssel, mert ez inkább egy komerciális, gazdasági kifejezés. Sokkal inkább szeretem az organikus szót. Én azt gondolom, hogy az sokkal természetközelibb. Mi itt egy természetközeli, közösségépítő jellegű szociális farmot létesítünk, aminek a neve Cédrus. És a Cédrusnak az árnyékában szeretnénk egy olyan közösségi teret, ugye a háttérben gazdálkodási tevékenységek által működtetni, aminek nem csak gazdasági jellege van, hanem egy közösségépítő, inkluzív helyet létesít, ahol az alapítványaink körében egy rekreációs munkát szeretnénk végezni. Szeretnénk nyitni Kolozsvár környéki egyesületek, iskolák számára akár edukatív jellegű programokkal. Arra is gondolunk, hogy akár intergenerációnális találkozások helye is lehet ez a farm.
0: Egy kicsit beszélj nekem arról, hogy miben különbözik ez, ugye van a biogazdálkodás, mondtad azt, hogy az komerciális, és ezt, ha jól értettem, ugye szociális jellegű. Hogyan gondolod ezt, hogyan lehetne az iskolákat például bevonni? Mert ez egy elég érdekes terv, de mit tapasztalhatnak meg itt a gyerekek, mivel találkozhatnak itt gyerekek, felnőttek, ugye, mert velük gondolom, hogy a tanárjaik is eljönnének, és hát ha jól látom, most ugye itt vagyunk kint, hát itt az öreg otthonból vannak itt néhányan.
1: Hát iskolákkal kapcsolatosan, hogy pontosan erre válaszoljak, elképzeljük azt, hogy csoportokat fogadunk, és nekik bemutassuk a gazdálkodási folyamatokat, attól függően, hogy mikor érkeznek, pontosan mik az aktuális munkák, ugye mi az időszerű, próbálunk tényleg ősi, illetve a vidéki gazdálkodási szokásokat megőrizni, és az idősek révén, ugye, akik már sok éve tapasztalatot gyűjtöttek, és ebben már megbizonyosodtak, ezeket a tapasztalatokat a intergenerációs vonalon a fiataloknak átadni. És akkor itt beszéltem erről, hogy lenne egy generációs találkozás. Ugye ez egy álmunk, hogy akár egy idős csoport és egy iskolás csoport találkozik, és a fiatalok dolgoznak, az idősek irányítják, vagy elmondják a tapasztalataikat, és ezáltal tanulnak. A gyerekek és az idősek is hasznosnak tudják érezni magukat.
0: Na mostan sokan gondolják úgy, hogy a biogazdálkodás csak divat. Na mostan a szociális gazdálkodásról még nem gondolnak semmit. Mert nem tudom, hogy ilyen van-e, nem tudom, hogy esetleg te elmondod, hogy van-e ilyen, vagy honnan jött ez az ötletet, hogy szociális gazdálkodás, és milyen érvek szólnak a szociális gazdálkodás mellett? Miért jó ez?
1: Nálunk még ez egy teljesen új vonal, ugye a szociális gazdálkodás. Ezt Hollandiában, nyugati országokban már egy sokkal inkább egy működő jelleggel szociális intézmények, egyesületek köré épülnek szociális farmok, ahol hátrányos helyzetű idősek, sérültek, vagy bármilyen féle hátrányos helyzetűben lévő vulnerábilis személyek hasznossá tudják tenni magukat. Inkluzív módon része tudnak lenni a munkának, és azért is szociális farm, mert mindenkinek a saját lehetőségei szerint próbálunk megkapni és hozzáillő tevékenységeket kapni, amivel hozzá tudnak járulni az összképhez.
0: Mennyire van szükség modern technológiára vagy gépesítésre ebben a szociális gazdálkodásban?
1: Hát nagyon sokat segít a technológia, amit én szeretek is használni, az olyan dolgok, amik praktikusak és elérhetőek számunkra. Ugye nem különösebben tulajdonítok ennek túlzott fontosságot, de ugyanakkor élünk ugye az öntözőrendszerekkel, az automatizálásokkal, ami akár a tápanyagot ossza a tyúkoknak, vagy esővízből a locsolórendszert elindítja. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mi ezt a tevékenységet könnyebben és akár távolságból is tudjuk vezetni.
0: Szerinted mennyire nyitott lesz a társadalom erre a szociális gazdálkodásra?
1: Én azt gondolom, hogy ez inkább a szociális köröknek lesz fontos, és azt aláhúznám, és szerintem mindenki meg kell értse, hogy egy szociális tevékenység az ahhoz, hogy szociális maradjon, ahhoz elsősorban abból kell kiinduljon, hogy a célcsoportjainak egy jobb létet azáltal, hogy ők implikálva vannak és inkluzív módon csatlakoznak a projekthez, egy jobb létet generáljon. Elsősorban ez a célunk, és persze tudatában annak, hogy ugyanakkor ennek egy gazdasági fenntarthatóságot is kell biztosítsunk. Ugye fontos, hogy valahogy megálljon a lábán, és ebben is vagyunk, hogy megkeressük azt a formát, amiben ez a szociális farm ugye jövedelmet generál, és gazdaságilag is fent tudjon maradni. De mindenképp, ami így a középpontba akarok helyezni, hogy itt a cél az, hogy ezeknek a hátrányos helyzetű közös csoportoknak valahogy segíteni tudjunk, és implikálni tudjuk őket. És ez inkább erről a munkáról, és erről a szociális munkáról szól, mint sem mondjuk egy biogazdálkodásról. Persze a kertészkedés az önmagában terapeutikus, és azt gondolom, hogy nagyon sokat segít ezeknek az embereknek ahhoz, hogy egy egészséges mentál higiénéjük kialakuljon, egy önbecsülés, egy egészséges önbecsülésük kialakuljanak az időseknek, hogy a sérültek is úgy érezzék, hogy valamiben társulni tudnak ők is a saját létfenntartásukhoz. Ez szerintem nagyon fontos, és ugye ez az, ami elsősorban a célunk is. Ez az, ami minket megkülönböztet ugyanakkor a biogazdálkodástól, ugye az inkább arról szól, hogy ugye felhasználjuk azt, hogy most már ugye a piacon bármiféle terméket is meg lehet vásárolni, de ha biót veszel, ami persze drágább, az akkor milyen jó és milyen egészséges leszel. Ez mondom, inkább a piacról szól, úgyhogy én szeretem ezt is visszaforgatni, hogy a fontos az, hogy meglegyen ugyanakkor a kapcsolatod a természettel, és akkor ezért szeretem az organikus szót, ami inkább arról szól, hogy tényleg azt a folyamatot, azt ne az üzletlánc, ezt a biológiailag megtermesztett folyamatot, ne az üzletlánc, hanem te önmagad része legyél, te komposztáld a növényeidet, te járulj hozzá, hogy az a föld egészséges legyen, és legyen egy kapcsolatod, te ültesd el a magot.
0: Tehát itt már így több kapcsolatról is beszéltél, és hogyha így erre így rágondolok, akkor azt mondhatnám, hogy ez, amit itt kezdeményeztek ti, hát ez egy ilyen közösségépítő erejű valami lenne, nem? Ez a szociális gazdálkodásnak talán ez a feladata is, hogy közösségépítő is legyen.
1: Igen. Szóval elsősorban ez az, ami minket az alapítvány árnyékában elindított, és elindította ezt a projektet. Ugye a szimbolikája is, ugye a cédrus fa, a Bibliában is megjelenik ez a szimbolika, hogy a magas cédrus árnyékában, ahol az égi madarak fészket raknak, és annak az árnyékában békességben és élhető körülmények között találkozik a közösség, és megszületik. És valahogy ez az, ami a célunk is, ugye persze attól függetlenül keressük az utat, hogy gazdaságilag ez fenntarthatóvá váljék, de ez az, ami visz előre, és reméljük, hogy letisztulnak azok a tevékenységek is, amik ezeket felkarolják, amik ezt az elképzelést fenntarthatóvá teszik.
0: Mi az, amit ezen a téren, milyen tevékenységeket fejtettetek ki eddig, kiket hívtatok meg? Voltak-e már események, zajlottak-e le már ilyen szociális gazdálkodási alkalmak?
1: Persze. Ez most már a második évünk, ugye, és másfél éve olyan fázisba kerültünk, hogy csoportokat tudunk fogadni. Elsősorban az alapítvány részéről az idősekkel több ízben is a tavaly már történtek. Hát a mi gazdálkodás, az összegyűjtöttük a gyümölcsöket, legfárt főztünk, vinettát sütöttünk, velük idősekkel téliesítettük, Persze mindenki, ahogy tudott társulni, vagy a sütéshez, vagy inkább a pucoláshoz, vagy a vagdosáshoz, ugye, ami a téliesítési folyamatokat illeti. Ezen kívül ovis csoportot hívtunk egyik alkalommal, és szülők, kis gyerekek a Talentum református óvodából érkeztek a gyümölcsösünkbe. Két csemetét is együtt gyerekekkel ültettünk el, akkor debutált az első gyümölcsös. Ugye már nagyon szépen fejlődnek, tényleg várjuk is vissza, hogy lássák, hogy milyen szépen megfogant a két kezi kis munkájuk. Azon kívül implikáljuk a sérülteinket, a sérült otthonából, ugye az alapítványnak a sérült otthonából. Hát az idén 5 alkalommal, vagy 5-6 alkalommal is ki fogunk velük jönni. Van, aki már tudja, hogy mi a feladata, van, aki gyomlálni szeret, van, aki inkább hozzájárul egy étel elkészítéséhez, vagy a gyümölcsök betakarításhoz. De azon kívül legutóbb zeneterápiás alkalmat tartottunk a sérülteknek, úgyhogy különféle, nem csak kertészkedést, hanem ugyanakkor művészeti terápiás jellegű tevékenységet is tartunk.
0: Tehát tulajdonképpen, akik ide jönnek, azok megtapasztalhatják azt, hogy milyen a földdel, vagy egy gyümölcsösben, milyen a természetben dolgozni.
1: Igen, igen. Hát bemutatjuk nekik, ugye például ez jobban példázza, hogy az idősekkel növényeket ültettünk cserébe, amit majd miután felneveltek, a hozzátartozóknak az évi ünnepségkor osztottak ki. Ehhez őket implikáltuk az ültetésben, gondozásban, és rávezettük erre, hogy részesen legyenek egy ilyen folyamatnak. Ugyanakkor a sérültek is láthatják, fiatalok, ugye vannak fiataljaink, hogy komposztálás történik, minden zöldséget visszaforgatunk és földé alakítunk természetes bomlás során. Láthatják, ahogy hogyan működik a kert, ugye van kertünk, közben termesztünk paradicsomot, borsót, volt borsószedés, ilyen-olyan féle betakarítás tevékenységek, és azon kívül az idén lett egy melegházunk, ahol már egy saláta szezon leforgott gazdagon, és uborka most már terem, paradicsom, paprika. Ezt szeretnénk bővíteni a jövőben, és amennyiben lehet ebbe bevonni a sérülteket, illetve aki még fennjáró, magas ágyások formájában építettük ezt a melegházat, úgyhogy szinte egy minimális hajolással lehet gondozni a növényeket. Ezt tervezük most pont bővíteni. Jövőre nézve magas ágyásokat szeretnénk építeni. Terület leglaposabb részébe, ahol akár kerekesszékben levő személyek is tudnak még matatni és gazdálkodni, növényeket gondozni.
0: Feltevődik egy kérdés számomra az, hogy hát a Kolozsváron mondjuk most hallani fogják ezt a veled készített beszélgetést, tegyük föl, akkor hol találnak rád, vagy hogyan vehetik fel a kapcsolatot veletek ahhoz, hogy mondjuk, hogy ők is szeretnének részt venni. Meg gondolom, hogy ez nem csak a Talentum iskolának szólt, hanem Kolozsvár bármelyik iskolája eljöhet, nem? És felkeresett titeket, és együtt veletek itt eltölthet mondjuk egy délelőtt délutánt.
1: Igen, igen.
0: Persze. Egy napot.
1: Teljesen mértékben nyitottak vagyunk, és amúgy felelhető Facebook oldalunk van már, most alakul a weboldalunk is, úgyhogy fogjuk tudni reklámozni magunkat, és akkor meg könnyebben elérhető tővé válik. A Fébi Alapítvány vonalán már meglévő websájton megtalálnak, de a cedrus.feb.ro website hamarosan elindul, és ott több információt tudunk majd megosztani. És nyitottak szeretnénk válni akár, iskolák számára,

0: működéssel, de akár igazából elképzelhető lesz, hogy télen is majd tudunk csoportokat fogadni, és hát ezt még nyitva hagyjuk, hogy nem feltétlenül tevékenységet szervezni, hanem valaki, aki itt szeretne időt tölteni, vagy egy eseményt szeretne itt megtartani, akkor őket is szeretettel várjuk.
1: Találó a név szerintem ez a szociális gazdálkodás. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen is létezhet. Honnét vetted a példát, vagy honnét jutott ez eszedbe, mert te kezdeményezted ezt. Én nem hallottam még erről, hogy szociális gazdálkodás. Most hallok először.
0: Hát őszintén én számomra a kert az egy terápia volt az utóbbi 5 évben. Én külföldön dolgoztam, kim voltam a francia Alpokban, és visszatérően valahogy éreztem egy indítatást mindig is amúgy a vidéki életre, és ahogy kiköltöztem falura, és elkezdtem gazdálkozni, láttam ennek a terapeutikus jellegét, azt, hogy tényleg egy egészségesebb életmódot tud az ember és ritmust kialakítani, hogyha jobban odafigyel a természet ritmusára. És ez az, ami elindított engem. Most nagyon hálásak vagyunk, mert a Dorcas nemzetközi segélyszervezet társ lett ebben a projektben, és részükről sok információ és közvetítés van ugye a holland vonalról, ahol már ez sokkal inkább teret nyert. Úgyhogy beletanulunk, ugye ezt észrevettük, hogy az időseknek, még amikor Türébe voltam gazdálkodva, idősek csoportokat vittük ki, és ennek láttuk a hatását, hogy mennyire szerették feldobni az ő életüket. Mindig is visszaemlékeztek szeretettel, ugyan sérültek, mint az idősek, és akkor ebből indult. Főleg egy ilyen közösségben, akár még az alkalmazottak és az egész alapítvány számára fontos, hogy egy olyan munkaközösséget kovácsoljunk, ahol mindenki jól érzi magát, és ez szerintem segíthet abban, hogy ugye nem csak az időseink, nem csak a sérülteink, hanem az alkalmazottaink is, mi magunk is rekreációra találjunk, hogy egy szociális munkában, ami leterhelő tud lenni, ami sok emberek számára kiégéshez vezet, és akkor gyere egy kicsit balanszírozzuk vissza ezzel, hogy hosszú távon fenntartható legyen.
1: Sőt, akkor ez még hozzátehetem azt, hogy még más alapítványokon is segítek ezen felül, nem?
0: Igen, az lenne a lényeg, ugye, hogyha már erre ekkora energiát és befektetést szánunk, akkor más is részesüljön, és ez a közösség, ez egy nyitott közösség, a kolozsvári, és hát akár Romániában, ugye mi vagyunk a második szociális farm, Szentgyörgy mellett már a diakóniának van egy hasonló, de nem teljes mértékben, hasonlít részben. Na, nyitottak szeretnénk maradni tényleg, hogy akár aki egy cég, vagy munkás közösségek, akik el szeretnének tölteni egy napot alkalmazottaikkal akár, és ők számukra fontos az, hogy egy természetközeli helyen történjen ez, ahol hasonló szociális tevékenységek zajlanak, és ezt támogatni akarják, akkor erre is nyitottak vagyunk, és erre is szeretnénk ráállni.
1: Éppen kérdezni akartam akkor, hogy kik a támogatók, és egyáltalán készültök pályázatírással is, vagy hogyan szerzitek be az anyagiakat, mert ugye azért ennek azért ezt fenn kell tartani valahogy.
0: Kapcsolataink révén már 2 éve támogat a Hilfe für Osteuropa német segélyszervezet, ugye Kelet-Németországban az egyik szervezet, és partnereink a drezdai Radebeuli gyülekezetből, akik mellénk álltak ebben, és folyamatosan így vagy úgy, minden anyagilag, vagy akár ötletelésekkel is támogatnak, mellettünk vannak. Ugyanakkor meg most ugye a Dorcas, aki partnerünk, és nagyon sokat segít a következő másfél évben. Hivatalosan is partnerek vagyunk, és próbálunk pályázni, persze azon vagyunk, hogy használjuk ki a lehetőségeket, és ami hasznosá válhat, azt igen, azt hívjuk, és keresgélünk, nyitottak vagyunk, hogy fejlesszük, ugye akár, hát lássuk a helyi lehetőségek szerint.
1: Tehát kik azok, akikkel együtt dolgoztok, kik azok, akik segítenek ebben a szociális gazdálkodásban itt?
0: Hát elsősorban az alapítványnak az alkalmazottai, akik részt vesznek a tevékenységekben. Én magam, aki ezt a helyet

0: karbantartom, és részt veszek a fejlesztésekben. Ugye a kivitelező csapatainknak köszönhetően szépen nagyon örülök, mert nagyon jó visszajelzéseket kaptunk arra nézve, hogy hogyan fejlődik és hogyan alakul ennek az egész arculata. Úgyhogy nagy részt a saját munkakörünk, akik ebben részt vesznek.
1: Hogyan támogathatnak esetleg például, nem tudom, a Szociális Munkaegyetemről, vagy esetleg diákokat fogadtok-e, önkénteseket fogadtok-e, és mivel, hogyan támogathatnak titeket, ha valaki támogatni szeretne?
0: Egyenlőre most a fókusz az első két évben főleg, de most már a harmadik évben az infrastruktúra fejlesztése. Én azt gondolom, hogy ez a következő időre nézve tényleg egy lehetőség lesz, és hogyha önkéntes csoportok szeretnének, vagy tudnának segíteni minket ilyen-olyan munkákban, feladatainkban, az nagyon jó lesz, annak nagyon örülünk majd. Most egyenlőre ez az, ami fontos, hogy megépüljön az alapinfrastruktúra, ami majd teret tud adni további projekteknek, fejlesztéseknek.
1: Ja, igen, mert éppenséggel láttam, hogy építkeztek, erre nem is tértem ki. Hát akkor még azt is mondjuk el, hogy mi történik itt lent, mert látom, hogy épül valami.
0: Igen, ez a régi Csűrhelyére szerettünk volna, és végül sikerül is egy közösségi teret létesíteni, ami a földszinten egy nyitott teret tud adni tevékenységeknek, műhelyeknek, egy kis konyhával, WC-kkel, zuhanyzókkal, és az emeleten még egy pár szállás lehetőséget is kínál majd. E köré szeretnénk építeni a közösségi kertet, ahol magas ágyások, egy kis tavacska, gyógynövénykert, sziklakert épül majd ki. Mindez úgy, hogy elérhető legyen mozgássérültek számára is.
1: Tehát ez még csak tervbe van véve akkor.
0: Ez most már elindult az építkezés, már épül az épület, úgyhogy hát a kivitelező csapataink hihetetlen gyorsak, úgyhogy szeretnénk ezt az épületet, amiről beszéltem, a közösségi teret fedél alá tudni az idén, és finom munkákat jövő év elejéig, jövő év, hát májusáig befejezni és használatba helyezni. Illetve a körülötte teret a következő évben teljesen befejezni, hogy akkor ott barátságosabb, laposabb terepet tudjunk ajánlani majd részvevőinknek, vendégeinknek.
1: Igen, de azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy amiért van ez az építkezés, azért itt zajlik az élet, nem?
0: Igen, a tér úgy van modulálva, hogy az első része, ugye ott lesz a közösségi tér, az egy külön választott rész. Ott történik az építkezés, mi felette már ugye tavaly megépült egy nyári konyha, aminek egy terasza is van, és ott a körül már javában folyik az élet, és történnek a tevékenységek. Ott felette a kert, a melegház, hinta, sütögetések, téliesítések, ezt a nyári konyha révén tudjuk, és tudjuk fenntartani és működtetni. Örülünk neki.
1: Befejezésképpen akkor mondjuk el még egyszer a hallgatóknak, hogy hol találhatnak meg titeket, hogyan lelhetnek rátok.
0: Van egy Facebook oldalunk. Facebookon, hogyha rákeresnek a Cédrusra, Cédrus Szociális Farmra, az a nevünk, megtalálnak, és onnan elérhető a websájtunk is, ami még nem aktív, de hamarosan azzá válik. Úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt, és onnan aztán minden információt megkapnak, hogyha fel akarják velünk venni a kapcsolatot.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Köszönöm szépen én is!

SOS rovatunk végéhez értünk. Remélem önöknek is inspiráló volt a szociális gazdálkodásról szóló beszélgetésünk, amelyben Kozma Dávid volt a partnerem. Köszönöm a figyelmüket. A rádiókészülékek mellett továbbra is kellemes időtöltést és szép napot kívánok. A viszonthallásra!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Szorin Grindeanu a Nemzeti Liberális Pártól várja az első lépéseket. Románia keleti szárny megerősítését szorgalmazza. Döntöttek a roncsautó programról. Hólósi Simon szülővárosában még nem látott festményeket is kiállítanak a Mára Maros-szigeti magyar napokon. Az előrejelzések szerint ma borús, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindeanu szerint az új kormányról szóló tárgyalások megkezdéséhez vethető első lépések az lenne, hogy a Nemzeti Liberális Párt visszavonja azokat a párthatározatokat, amelyek szerint többé nem szövetkezik a Szociáldemokrata Párttal. A Szociáldemokrata Párt elnöke tegnap a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy valahányszor valamire ilyent mond a pártja, a liberálisok újabb feltételeket szabnak. Szerint ennek az az oka, hogy egyesek a Románok Egyesülésért Szövetség támogatásával akarják hivatalban tartani Ilie Bolozsán ügyvivő kormányát. A politikus kifejtette, hogy a PESZEDE eddig átláthatóan járt el. Nyíltan közölte, hogy nem akarják többé Ilie Bolozsánt miniszterelnöknek. Szavaztak erről, majd bizalmatlansági indítványt is benyújtottak, mert a kormányfő nem mondott le. Számolt be az Agile Press. Grindeanu emlékeztetett, a PENELE eddig 4 határozatot fogadott el arról, hogy nem köt szövetséget a PESZEDE-vel. Szerint a liberálisoknak első lépésként egy újabb párthatározatot kellene elfogadniuk, ami lehetővé teszi az együttműködést a szociáldemokratákkal. Románia az ankarai NATO csúcson a szövetség keleti szárnyának védelmét erősítő további beruházásokat fog szorgalmazni. Jelentette ki az Anita Anand kanadai külügyminiszterrel közös tegnapi sajtótájékoztatóján Oana Tsuyu. A román diplomácia vezetője elmondta, hogy Románia legfelső védelmi tanács által meghatározott célokat képviseli majd Törökországban. Ezeknek megfelelően a keleti szárny és a tengeri biztonságának növelését szorgalmazza, valamint újból megerősíti a kollektív védelem melletti elkötelezettséget, számolt be az Agile Press. Tsuyu hangsúlyozta továbbá, hogy Románia érdeke, hogy a határainál zajló háború fenntartható és tartós békével érjen véget. Hozzátette, hogy az ankarai csúcs találkozón a hibrid fenyegetésekről is tárgyalnak. A külügyminiszter kiemelte a keleti szárny védelmét erősítő további beruházások jelentőségét, és közölte, hogy erről fog beszélni a tagállamok külügy és védelmi minisztereinek ankarai találkozóján is. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó programot változatlan formában indítják el, 300 millió lejjes költségvetéssel, jelentette be tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztotta el, hogy csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás, számolt be az Agile Press. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautó program mielőbb elinduljon. A miniszter továbbá hozzátette, hogy a kormány nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. A helytörténet, a koncertek és a szabadidős programok mellett a művészettörténet is hangsúlyos szerepet kap. A tegnap elkezdődött Mára Maros-szigeti magyar napokon. Igazi különlegességnek számít a város neve szülötte, Hólósi Simon festőművész alkotásaiból nyíló kiállítás, amelyen olyan képek is láthatóak lesznek, amelyek nem jártak még a történelmi Máramarosz székhelyén. Hólósi Simon mellett a szintén a nagybányai festőiskolát képviselő Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a nagy közönség a római katolikus templomban, mondta a Krónikának Orosz Krisztófer Levente alpolgármester. A Magyar Napok tegnap este 7 órakor kezdődött el a Borromeo Szent Károly plébánia templomban bemutatott szentmisével, ami után emberkatedrális címmel Marosán Csaba színművész egyéni estel tisztelgett az idén 130 éve született Márton Áron néhai erdélyi püspök emléke előtt. Ugyancsak a helyi római katolikus templomban állják meg ma 7 órától Kádár Géza magányos Krisztus című restaurált képét. A 150 évvel ezelőtt 1876. augusztus 9-én Máramarosz szigeten született festő, a nagybányai művésztelep egyik jeles képviselője. Főképp tájképek fűződnek a nevéhez. Az eddig kevésbé ismert, mélyen vallásos tematikájú alkotás hosszú évekig a szigeti templom sekrestéjének folyosóján függött elfedve, meglehetősen elhanyagolt állapotban. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,48-baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma felhős, borús időre kell számítani. Első nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ecsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Jónás próféta könyve, második részének, 7. verse. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat, az azonnal felkelt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Sorin Grindeanu a Nemzeti Liberális Pártól várja az első lépéseket. Románia keleti szárny megerősítését szorgalmazza. Döntöttek a roncsautó programról. Hólos és Simon

0: Szülővárosában még nem látott festményeket is kiállítanak a mára Maros-szigeti magyar napokon. Az előrejelzések szerint ma borús, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu szerint az új kormányról szóló tárgyalások megkezdéséhez vethető első lépések az lenne, hogy a Nemzeti Liberális Párt visszavonja azokat a párthatározatokat, amelyek szerint többé nem szövetkezik a Szociáldemokrata Párttal. A Szociáldemokrata Párt elnöke tegnap a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy valahányszor valamire ilyent mond a pártja, a liberálisok újabb feltételeket szabnak. Szerint ennek az az oka, hogy egyesek a Románok Egyesüléséért Szövetség támogatásával akarják hivatalban tartani Ilie Bolozsán ügyvivő kormányát. A politikus kifejtette, hogy a PESZEDE eddig átláthatóan járt el. Nyíltan közölte, hogy nem akarják többé Ilie Bolozsánt miniszterelnöknek. Szavaztak erről, majd bizalmatlansági indítványt is benyújtottak, mert a kormányfő nem mondott le. Számolt be az Agile Press. Grindeanu emlékeztetett, a PNL eddig 4 határozatot fogadott el arról, hogy nem köt szövetséget a PESZEDE-vel. Szerint a liberálisoknak első lépésként egy újabb párthatározatot kellene elfogadniuk, ami lehetővé teszi az együttműködést a szociáldemokratákkal. Románia az ankarai NATO csúcson a szövetség keleti szárnyának védelmét erősítő további beruházásokat fog szorgalmazni. Jelentette ki az Anita Anand kanadai külügyminiszterrel közös tegnapi sajtótájékoztatóján Oana Cuyum. A román diplomácia vezetője elmondta, hogy Románia legfelső védelmi tanács által meghatározott célokat képviseli majd Törökországban. Ezeknek megfelelően a keleti szárny és a tengeri biztonságának növelését szorgalmazza, valamint újból megerősíti a kollektív védelem melletti elkötelezettséget, számolt be az Agile Press. Cuyum hangsúlyozta továbbá, hogy Románia érdeke, hogy a határainál zajló háború fenntartható és tartós békével érjen véget. Hozzátette, hogy az ankarai csúcs találkozón a hibrid fenyegetésekről is tárgyalnak. A külügyminiszter kiemelte a keleti szárny védelmét erősítő további beruházások jelentőségét, és közölte, hogy erről fog beszélni a tagállamok külügy és védelmi minisztereinek ankarai találkozóján is. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautóprogramot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztotta el, hogy csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás, számolt be az Agile Press. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautó program mielőbb elinduljon. A miniszter továbbá hozzátette, hogy a kormány nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. A helytörténet, a koncertek és a szabadidős programok mellett a művészettörténet is hangsúlyos szerepet kap. A tegnap elkezdődött mára Maros-szigeti magyar napokon. Igazi különlegességnek számít a város neve szülötte. Hólósi Simon festőművész alkotásaiból nyíló kiállítás, amelyen olyan képek is láthatóak lesznek, amelyek nem jártak még a történelmi mára Maros székhelyén. Hólósi Simon mellett a szintén a nagybányai festőiskolát képviselő Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a nagy közönség a római katolikus templomban, mondta a Krónikának orosz Krisztofer Levente alpolgármester. A Magyar Napok tegnap este 7 órakor kezdődött el a Borromeo Szent Károly plébánia templomban bemutatott szentmisével, ami után emberkatedrális címmel Marosán Csaba színművész egyéni estel tisztelgett az idén 130 éve született Márton Áron néhai erdélyi püspök emléke előtt. Ugyancsak a helyi római katolikus templomban állják meg ma 7 órától Kádár Géza magányos Krisztus című restaurált képét. A 150 évvel ezelőtt 1876. augusztus 9-én már a Maros-szigeten született festő, a nagybányai művésztelep egyik jeles képviselője. Főképp tájképek fűződnek a nevéhez. Az eddig kevésbé ismert, mélyen vallásos tematikájú alkotás hosszú évekig a szigeti templom sekrestéjének folyosóján függött elfedve, meglehetősen elhanyagolt állapotban. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,48-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma felhős, borús időre kell számítani. Első nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: De te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Jónás próféta könyve, második részének, 7. verse. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat, az azonnal felkelt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.jó.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
6: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verse alapján szól hozzánk, Olá Mátyás, a kisbácsi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreink következnek Ferenc Amália, rádiónk önkéntes munkatársának a tolmácsolásában. És műsorunk befejező részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Kegyelem című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Isten igéje, amely által szól hozzánk, írva található a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három versében. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette. Aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása. Aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. A zsidókhoz írt levél több szempontból is egy különleges könyve az újszövetségi szentírásnak. Először is nem tudjuk, hogy ki írta, és hogy pontosan mikor. A szerzője, mintha tudatosan vigyázott volna arra, hogy nehogy véletlenül is következtetni lehessen arra, hogy kicsoda ő. Nehogy véletlenül egy pillanatra is fontosabb legyen, mint az üzenet, amelyet közvetíteni szeretett volna. Ugyanakkor az is különlegessége ennek a könyvnek, hogy roppant választékos a nyelvezete. Vannak bibliai könyvek, amelyek sokkal egyszerűbben fogalmazzák meg az evangéliumnak az igazságait. Ez a könyv az ehhez hasonló iratokkal szemben nagyon választékos. Több mint 150 alkalommal használ olyan szavakat, amikkel csak is ebben a könyvben találkozunk, az új szövetségi szentírásban. Emellett az is különlegessége a zsidókhoz írt levélnek, hogy nagyon sok ószövetségi utalást tartalmaz. Ezért is hívják zsidókhoz írt levélnek. És ezzel is azt juttatja kifejezésre, hogy a Bibliában az Ószövetség és az Új Szövetség szorosan kapcsolódik egymáshoz. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. És mind a két része a Bibliának ugyanarról az Istenről szól. Arról az Istenről, aki nem hagyta magára az emberiséget a bűneset után, hanem kiválasztotta Ábrahámot, nagy néppé tette őt, benne az ő utódai által pedig megáldatik a föld minden nemzetsége. Ez az ígéret pedig Jézus Krisztusban teljesedett be, aki Ábrahám utódaként született meg a júdeai Betlehemben, és aki által biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem csak egy népnek, az ő választott népének kegyelmez meg, hanem az egész világon minden népnek. A levél bevezetője is, amit felolvastam, amellett tanúskodik, hogy folytonosság van az ősatyák története és Jézus földre jövetele között. Arról ír, hogy Isten szólt az atyákhoz, a választott nép őseihez, kijelentette akaratát a prófitákon keresztül, majd fia által szólt hozzánk, arra utalva itt, hogy Jézussal beköszöntöttek az utolsó idők. Mindemellett a levél eleje leszögez még valamit, ami az Ó és Új közötti folytonosság mellett nagyon-nagyon fontos. Azt, hogy Jézus szavaival lezárul a prófétai kijelentések sora. A Bibliához nincs már mit hozzátenni, arra kell támaszkodnunk, amit a Szentírás, mint lezárt egység üzen a hívő ember számára. És különösen fontos számunkra mindaz, amit Jézus tanít. Az Új Szövetség többi írata tulajdonképpen a Jézus által elmondottaknak a magyarázata és egybekapcsolása mindazzal, ami a Szentírás elején található. Miután az első két versben Új és Új Szövetség folytonosságáról olvasunk, a felolvasott ige egy korabeli Krisztus himnusszal zárul. Egy Krisztus himnusszal, amely Jézust Isten dicsősége visszatükröződésének, illetve Isten valósága képmásának nevezi, aki hathatósan részt vesz a mindenség fenntartásában. A betlehemi kisded arcán és az emberek közt tanító, gyógyító, vigasztaló Jézus arcán egyaránt Isten dicsősége tükröződött. Ez volt az, ami egykor megfogta a bölcseket és a pásztorokat. Ez volt, ami a tanítványokat és nagyon sokakat Jézus hallgatóságából arra késztetett, hogy megszívleljék, és továbbadják mindazt, amit Jézus tanított. És ez az, ami annak ellenére, hogy mi nem láthattuk rajta élőben Isten dicsőségének a visszatükröződését, mégis az evangéliumokat olvasva mindannyiunkat magával ragad. És átérzünk valamit abból,
amit Jézust hallgatva élőben tapasztaltak meg az evangéliumok történéseinek a szereplői. Ezért is van, hogy a Jézusról szóló elbeszélések mindannyiunkban mély nyomot hagynak. Emellett hatalmas ajándék az, hogy mi emberekként és krisztusiakká válhatunk, és az, ami Jézus arcán visszatükröződött Isten dicsőségéből, az részben a mi arcunkról is tükröződhet. A mi arcunkról is áradhat az embertársak felé. Jézus azáltal, hogy megtisztít minket, végső soron lehetővé teszi, hogy erőteljesebben tükrözzük tovább azt az igei világosságot, amely Jézus által a mindenhatóból árad. Jézus az összesározott, megkopott, bemattult emberi lelket megújítja. Mi pedig ilyenkor jövünk rá úgy igazán, hogy mennyire letompított, besötétített bennünket az, amiben voltunk, mielőtt Jézus az életünk részévé vált volna. És valahogy újra értelmeződik bennünk, hogy hol is található az a pont, ahova mindig vissza kell térnünk, ha szeretnénk az emberségünket olyan szinten megélni, ahogyan azt Jézus tanította földi szolgálata idején. Az, hogy a himnuszban nem kínhaláról, hanem ehelyett megtisztulásról olvasunk, az a Krisztus himnuszoknak az egyik érdekességére is utal. Több Krisztus himnuszban is megfigyelhető, hogy nem írnak konkrétan Jézus haláláról és feltámadásáról. A zsidókhoz írt levél bevezetőjében is halál és feltámadás helyett arról olvasunk, hogy Jézus megtisztított a bűneinktől, majd megdicsőült, vagyis Isten jobbján foglalt helyet a magasságban, és onnan fog eljönni közvetlen azelőtt, hogy kezdetét venne az utolsó ítélet. A levél azzal kezdődött, hogy Jézussal lezárult a kijelentések sora, hiszen ő az, aki a legteljesebben kijelentette számunkra a Szent Háromság Istent. Mi pedig ezekből a krisztusi kijelentésekből élünk.

0: Az elmúlt percekben Isten üzenete Olá Mátyás a kisbácsi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verse alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket rádiónk önkéntes munkatársának, Ferenc Amáliának a tolmácsolásában.
1: Híreink először címszavakban. Ifi napot tartottak Oroszfaluban. A jövendő egyház legyen valóban és csak is egyház címszó alatt került megszervezésre a presbiteri nap Lécfalván. Átadták az év tanára díjat a kolozsvári református tanárképző és zeneművészeti karon. Konfirmandus napot szerveztek Páván. Világszerte fokozódott a keresztényüldözés intenzitása az Open Doors keresztény missziós szervezet friss kutatásai alapján. Most pedig következnek a részletek. Az árral szemben Krisztussal előre címszó alatt került megszervezésre Oroszfaluban az Ifi nap. A találkozó közös énekléssel kezdődött, amelyet az Életre való ifjúsági együttes vezetett. A dicsőítő énekek már a program elején ünnepi és egyben elcsendesedésre hívó légkört teremtettek, segítve a fiatalokat abban, hogy megérkezzenek Isten jelenlétébe és egymás közösségébe. A résztvevőket Beder Imre, az egyházmegye főjegyzője köszöntötte a 119. Zsoltár első verseinek üzenetével. A zsoltáros szavai arra emlékeztetnek, hogy boldog az az ember, aki az Úr útján jár, és életét Isten igéjének világossága vezérli. Ezt követően Raff Róbert, az oroszfalusi gyülekezet lelkipásztora üdvözölte a jelenlévőket, örömét fejezve ki, hogy a fiatalok ilyen szép számban gyűltek össze a Calvin hét ifjúsági alkalmán. Az igei szolgálatot Opra Koppány kisbaconi lelkipásztor végezte, aki a Timóteushoz írt első levél 4. részének 12. verse alapján hirdette Isten üzenetét. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Az áhítat központi kérdése az volt, hogy mitől válik értékessé egy fiatal ember. Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy sokan mások elfogadásától, visszajelzéseitől vagy a közösségi média által kínált népszerűségtől teszik függővé önértékelésüket. A lelkipásztor rámutatott, az elutasítás és a kiközösítés fájdalmas tapasztalat lehet, ezért gyakran hajlamosak vagyunk olyan dolgokat tenni vagy mondani, amelyekkel elnyerhetjük mások tetszését. A keresztény ember azonban nem az emberek véleményéből meríti identitását, hanem abból, hogy Isten szeretett gyermeke. Presbiteri napot tartottak Lécfalván. A 16. Calvin hét 5. napján a lécfalvi református gyülekezet látta vendégül a Kézdiorbai református egyházmegye presbiteri napjának résztvevőit. Az alkalomra mintegy 140 lelkipásztor presbiter is meghívott vendég érkezett, hogy közösen figyeljenek Isten igéjére, erősödjenek szolgálatukban és együtt gondolkodjanak egyházuk jelenéről és jövőjéről. A nap Bekeboróka karatnai missziói lelkipásztor ige hirdetésével kezdődött, amely a Máté evangéliuma 15. részének 30. versére épült. Az ige hirdetés középpontjában a gyógyulás, az elfogadás és a közösség megtartó ereje állt. A lelkipásztor rámutatott arra, hogy mennyi különböző módon sérülhet meg az ember élete. Bár gyakran az egészséget természetes állapotnak tekintjük, valójában nincs tökéletesen egészséges ember. Mindannyian hordozunk testi, lelki vagy szellemi sérüléseket, hiányokat és terheket. Az ige egyik fontos üzenete szerint Isten közelében helye van a betegnek, a megtörtnek, a fogyatékossággal élőnek és mindazoknak, akik valamilyen módon sérülten hordozzák életüket. A gyülekezetnek és az egyháznak olyan közösséggé kell válnia, ahol senki sem érzi magát kívülállónak vagy másodrendű tagnak. Krisztus körül mindig volt hely a szenvedők számára, és ma is helyet készít számukra az ő egyháza. Az ige hirdetés másik hangsúlyos gondolata a segítők felelőssége volt. a Máté evangéliumában szereplő betegek nem maguktól jutottak Jézushoz, hanem mások vitték őket oda. A kolozsvári református tanárképző és zeneművészeti kar hallgatóinak szavazatai alapján idén dr. Márton János adjunktus vehette át az év tanára díjat. Arra a kérdésre, hogy milyen feladatok és kihívások határozzák meg az idei évét, elmondta, hogy lelkipásztorként az egyetemi katedrán is leginkább az foglalkoztatta, hogyan adhatja át a Bibliában olvasottakat, miként teheti azokat élővé a mai kor embere számára. Mindamellett, hogy elméletet is tanít, a legfőbb törekvése az, hogy a diákokkal bejárja azt az utat, amely az elmélettől a gyakorlatig vezet. Elmondta, sok esetben, amikor a fiatalokkal a Szentírásról beszélgetett, azt tapasztalta, hogy idegen számukra a bibliai szöveg, különösen az Ószövetség nyelvezete. Pedig az Ószövetség ma is élő üzenetet hordoz, amelyet nem csak megértenünk kell, hanem megélnünk is. Az adjunktus kiemelte, ő a gyakorlati megvalósítás felé igyekszik terelni a hallgatókat. Például azon keresztül, hogy miként valósulhat meg egy-egy konkrét élethelyzetben a fele baráti szeretet, vagy hogyan juthatunk el a valódi megbocsátásig. Bevallotta, számára maga a tanítás mindig kihívás, hiszen folyamatosan aktualizálni kell azt az üzenetet, amit át szeretnénk adni. Ugyanakkor a mai fiatalok világának megértése sem egyszerű feladat, hiszen jelentős a korkülönbség, sem egyszerű feladat, hiszen jelentős a korkülönbség közöttük és

0: Hektor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Az áhítat középpontjában a félelem és a bizalom kérdése állt. Elhangzott, hogy a konfirmandus korúak életében is természetes módon jelen vannak a szorongások, a bizonytalanságok és a jövővel kapcsolatos kérdések. Sok fiatal keresi a helyét a világban, szeretne megfelelni a környezetének, miközben fontos döntések előtt áll. Isten azonban ugyanazt az útravalót adja ma is, amelyet egykor Józsuénak adott. Nem csupán bátorít, hanem jelenlétét is ígéri. A keresztény ember reménysége éppen abban áll, hogy Isten Jézus Krisztusban mellénk áll, megfogja a kezünket és vezet bennünket életünk útján. Világszerte fokozódott a keresztényüldözés intenzitása, derül ki az Open Doors keresztény missziós szervezet legfrissebb kutatásaiból. Nigériában és a környező országokban az erőszakos cselekmények száma drasztikusan magas. Itt nem csupán elnyomásról, hanem fegyveres támadásokról, emberrablásokról és közösségek elűzéséről van szó. India és környéke egyre inkább a nacionalista vallási törekvések színtere. Itt a jogi korlátozások, például az áttérést tiltó törvények mellett a társadalmi kirekesztés és a helyi közösségek által elkövetett zaklatások jelentik a fő problémát. Közel-Keleten, bár a nyílt háborús konfliktusok intenzitása sok helyen változott, a keresztény közösségek száma folyamatosan csökken. A történelmi keresztény közösségek elvándorlása vagy elszigetelődése továbbra is komoly aggodalomra ad okot. Kínában az állami megfigyelés, az arcfelismerő rendszerek és a digitális adatbázisok segítségével jelentős mértékben korlátozzák a keresztény közösségek gyülekezéseit. Híreinket a református.ro, a református.hu, valamint az opendoors.hu hivatalos portáljai alapján szerkesztettük.
1: Keresztény híreinket hallották Ferenc Amália, rádiónk önkéntes munkatársának a tolmácsolásában.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Kegyelem című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Kegyelem. Kegyelem az, ami megörvendeztet. A kegyelem görögül karisz. Ez a kifejezés ugyanabból a tőből származik, mint a kairein, azaz örvendezni, és a kara, azaz öröm. A karizma kegyelmi ajándék a szolgálatra, és ebből származik. A karisz olyan valamit jelent, ami megörvendeztet, vagy örvendetesen meglep. Gyakran kellemest és kedvességet is értenek rajta. Ugyanezt a latinban is megtaláljuk, kifejezése a grácia. A kegyelem gyakran az ember felé Isten olyan magatartását jelenti, ami megörvendeztet vagy eláraszt. Jelent továbbá jó akaratot, kedvességet, amelyről Lukács evangéliuma második részének 52. verséből, valamint a Cselekedetek könyve második részének 47. verséből olvasunk, továbbá jelent hajlandóságot, személyes részvétet, megbocsátást. Leginkább magas állású személyekre, főképp királyokra vonatkozik ez. Gondolnunk kell itt Keletnek korlátlan hatalmú uralkodóira, akiknek kegyétől vagy rossz indulatától emberek sorsa függött. Egy ilyen királynak a kegyelme bőséget, pompát és fölemelkedést hozott. A kegyelem Isten közvetlen beavatkozása. Amikor egy király valakivel szemben kegyelmet gyakorolt, az mindig azt jelentette, hogy annak életébe személyesen belenyúlt, közvetlenül megajándékozta valamivel, vagy vétkeit és büntetését minden fennálló hatóságon és törvényen túl elengedte. Az új szövetség Isten kegyelmén mindig az ő közvetlen beavatkozását, segítségét és adományát érti. Kegyelemben lenni közvetlen kapcsolatban állást jelent Istennel. János azt mondja, evangéliuma első részének 17. versében, a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és a valóság Jézus Krisztus által lett. A törvény útján is van kapcsolata az embernek Istennel, de csak közvetett. Ami a császártól közvetett utakon, sok közvetítő személy és hivatal útján jut el a polgárokhoz, az hatásában sokat gyengül és veszít azzal szemben, ami közvetlenül az uralkodótól jön. A törvény alatt csak gyéren szivárog ez felülről lefelé, de ahol kegyelem van, ott az isteni teljesség. A kegyelem teljességet jelent, és szárnyakat ad isteni cselekedetekhez. Pál ismételten beszél Isten kegyelmének gazdagságáról, az Efézus beliekhez írott levél első részének 7. versében, valamint Timóteushoz írott első levél első részének 14. versében. Ott, ahol kegyelem van, a bőségből meríthet az ember. A megkegyelmezettnek isteni bőség adatott, s mindazt, amit mások, minden megerőltetés mellett sem tudnak véghez vinni, ő azt könnyedén megteszi. Aki kegyelmet nyert, közvetlen megállást Isten előtt, az nem állhat többé már a törvény alá, a csupán közvetett viszonyba Istennel, mert így a felülről származó bőséget eljátszaná, és az ember kiesne az Istennel való közösségből. Erről olvasunk a Galatákhoz írott levél második részének 21. versében, valamint az 5. rész 4. versében.
A kegyelem megbocsátás, de egyúttal Isten önmaga odaadása is. A kegyelem gyakran megkegyelmezést, azaz a vétkek elengedését, az istentelenség börtönéből való megszabadítást jelenti. A kegyelem azonban sohasem jelent puszta megbocsátást, hanem mindig Isten önmaga odaadását is. Megjegyzendő, hogy a Szentlélek ajándékát kegyelmi ajándékoknak nevezzük, azaz karizmának. A szó alapjelentése, kegyelem az, ami megörvendeztet, az új szövetségben mindenütt megáll.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből a Kegyelem című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség is.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Sorin Grindeanu a Nemzeti Liberális Pártól várja az első lépéseket. Románia keleti szárny megerősítését szorgalmazza. Döntöttek a roncsautó programról. Hólos és Simon szülővárosában még nem látott festményeket is kiállítanak a Máramarosszigeti Magyar Napokon. Az előrejelzések szerint ma borús, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu szerint az új kormányról szóló tárgyalások megkezdéséhez vethető első lépések az lenne, hogy a Nemzeti Liberális Párt visszavonja azokat a párthatározatokat, amelyek szerint többé nem szövetkezik a Szociáldemokrata Párttal. A Szociáldemokrata Párt elnöke tegnap a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy valahányszor valamire ilyent mond a pártja, a liberálisok újabb feltételeket szabnak. Szerint ennek az az oka, hogy egyesek a Románok Egyesülésért Szövetség támogatásával akarják hivatalban tartani Ilie Bolozsán ügyvivő kormányát. A politikus kifejtette, hogy a PESZEDE eddig átláthatóan járt el. Nyíltan közölte, hogy nem akarják többé Ilie Bolozsánt miniszterelnöknek. Szavaztak erről, majd bizalmatlansági indítványt is benyújtottak, mert a kormányfő nem mondott le. Számolt be az Agile Press. Grindeanu emlékeztetett, a PENELE eddig 4 határozatot fogadott el arról, hogy nem köt szövetséget a PESZEDE-vel. Szerint a liberálisoknak első lépésként egy újabb párthatározatot kellene elfogadniuk, ami lehetővé teszi az együttműködést a szociáldemokratákkal. Románia az ankarai NATO csúcson a szövetség keleti szárnyának védelmét erősítő további beruházásokat fog szorgalmazni. Jelentette ki az Anita Anand kanadai külügyminiszterrel közös tegnapi sajtótájékoztatóján Oana Cuyum. A román diplomácia vezetője elmondta, hogy Románia legfelső védelmi tanács által meghatározott célokat képviseli majd Törökországban. Ezeknek megfelelően a keleti szárny és a tengeri biztonságának növelését szorgalmazza, valamint újból megerősíti a kollektív védelem melletti elkötelezettséget, számolt be az Agile Press. Cuyum hangsúlyozta továbbá, hogy Románia érdeke, hogy a határainál zajló háború fenntartható és tartós békével érjen véget. Hozzátette, hogy az ankarai csúcs találkozón a hibrid fenyegetésekről is tárgyalnak. A külügyminiszter kiemelte a keleti szárny védelmét erősítő további beruházások jelentőségét, és közölte, hogy erről fog beszélni a tagállamok külügy és védelmi minisztereinek ankarai találkozóján is. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó programot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztotta el, hogy csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás, számolt be az Agile Press. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautó program mielőbb elinduljon. A miniszter továbbá hozzátette, hogy a kormány nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. A helytörténet, a koncertek és a szabadidős programok mellett a művészettörténet is hangsúlyos szerepet kap. A tegnap elkezdődött Máramarosszigeti Magyar Napokon. Igazi különlegességnek számít a város neve szülötte, Hólósi Simon festőművész alkotásaiból nyíló kiállítás, amelyen olyan képek is láthatóak lesznek, amelyek nem jártak még a történelmi Máramarosz székhelyén. Hólósi Simon mellett a szintén a nagybányai festőiskolát képviselő Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a nagy közönség a római katolikus templomban, mondta a Krónikának orosz Krisztofer Levente alpolgármester. A Magyar Napok tegnap este 7 órakor kezdődött el a Borromeo Szent Károly plébánia templomban bemutatott szentmisével, ami után emberkatedrális címmel Marosán Csaba színművész egyéni estel tisztelgett az idén 130 éve született Márton Áron néhai erdélyi püspök emléke előtt. Ugyancsak a helyi római katolikus templomban áldják meg ma 7 órától Kádár Géza magányos Krisztus című restaurált képét. A 150 évvel ezelőtt 1876. augusztus 9-én Máramarosz szigeten született festő, a nagybányai művésztelep egyik jeles képviselője. Főképp tájképek fűződnek a nevéhez. Az eddig kevésbé ismert, mélyen vallásos tematikájú alkotás hosszú évekig a szigeti templom sekrestéjének folyosóján függött elfedve, meglehetősen elhanyagolt állapotban. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,48-baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma felhős, borús időre kell számítani. Első nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Jónás próféta könyve, második részének, 7. verse. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat, az azonnal felkelt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 7-én keddéli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Gyökösi Endre lelkész, pszichológus gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A szeretet csak akkor szeretet, ha nem változik meg attól sem, hogy a másik megváltozott. Hamarosan áhítat csendül fel, majd fellapozzuk július 7-i kalendáriumunkat, és a napünnepeljét köszöntjük egy dallal. 12 óra 30 perckor aranyszalagtárovatunkat sugározzuk, már a 2009. július 7-i krédó műsorunkat választottuk ki, melyet Kis Gábor szerkesztett. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk legkisebb hallgatóinkat is rádió közelbe, folytatjuk Rumcájc kalandjait. 13 óra 30 perctől hangos könyvtár rovatunkban Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből közvetítünk két fejezetet. 14 órakor ismét hírek következnek. 14 óra 15 perckor versrovatunkban Lukácsi Vilma Hálátlanok című versét osszuk meg. 14 óra 20 perctől keresztény élet felekezet közi rovatunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád. Ezzel várom kedves hallgatóinkat a következő 3 órában. Tartsanak velünk, ha tehetik. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro weblapon. Elérhetnek minket továbbá a 0264 441 968-as telefonszámon vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap áítata következik, amelyet Palkó Hanna tolmácsol.

mai áhítatunk címe Ránk árasztva. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk. Efézusiakhoz írt levél első fejezet, 7. és 8. vers. Mai áhítatunk szerzője, April McIntyre, angliai testvérünk. Hosszasan bámultam a fagylaltos furgonban álló férfit, miközben átnyújtotta nekem a tölcsért.

Hatalmas volt, több gombócfagylaltal töltve. A közepébe egy csokoládés ostját nyomott, piros szirupot csepegtetett rá, és bőségesen megszórta a darált dióval. Gyerekkoromban nálunk ritka vendég volt a pénz, és a finomságok is korlátozottak voltak, ezért ezt a pazarfagylaltot soha nem felejtettem el. Bár már 60-as éveimben járok, valahányszor az Efézusi levél elején Isten kegyelmének gazdagságáról olvasok, amelyet bőségesen ránk árasztott, olyan izgalom fog el, mint a kisgyereket, aki egy hatalmas fagylaltot kap. Lenyűgöz Isten szeretete, amely oly sokféleképpen áld meg minket, megtisztít és erőt ad, és az élet teljességében részesít. Ezeket az áldásokat nem azért kapjuk, mert keményen dolgoztunk, vagy valamit elértünk. Egyszerűen csak azért, mert Isten szeret minket. Az ő gyermekei vagyunk, befogadott a családjába, kiválasztott és elhívott, hogy kövessük Jézust. Bármit is tettünk vagy nem tettünk, bármennyire aggodalmaskodunk is, és méltatlannak érezzük magunkat, Isten szeretete és kegyelme mindig készen áll számunkra. Csak annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk és hálásak legyünk. Imádkozzunk! Irgalmas Istenünk, köszönjük, hogy ma is bőkezően árasztod ránk kegyelmed gazdagságát. Amen. Hol veszem észre Isten kegyelmét az életemben? Teszi fel a kérdést mai áhítatunk szerzője, April McIntyre angliai testvérünk. Ma imádkozzunk a kisgyermekekért.

0: A Talentum zenekar éneke szólt. A következő percekben július 7-i kalendáriumunkat Lukács Orsolyával lapozzuk.
1: Július 7-e az év 188. szökőjében 189. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 177 nap van hátra. Nézzük, milyen fontos események kapcsolódnak a mai naphoz. 1919-ben a Magyar Köztársaság Vörös Hadserege kivonult a Felvidékről, és a szlovák tanácsköztársaság

köztársaság megbukott. 1937-ben egy japán katona rövid eltűnése miatt sor került a Marco Polo hídi incidense, amely aztán a második kínai-japán háború kitöréséhez vezetett. 1951-ben közvetítették az első színes televízióadást az Egyesült Államokban. 1963-ban kiküldték az első katonai behívót Amerikában. 1977-ben az Egyesült Államokban kipróbálták a megnövelt sugárzású atomfegyvert, a neutronbombát. 1988-ban Bartók Béla zeneszerző hamvait örök nyugalomra helyezték a budapesti Farkasréti temetőben. 2005. július 7-én Londonban egy sor kondinált öngyilkos merénylő a metróban és egy buszon bombákat robbantott a reggeli csúcsforgalom idején. Az elkövetők brit állampolgárságú muszlim férfiak voltak. A merénylet sorozat 56 áldozatot követelt, ezen kívül további 700 fő megsebesült. 2007-ben nyilvánosságra hozták a világ 7 új csodáját, ezek közé tartozik a Kolosseum, a kínai nagyfal, a Machu Picchu, a megváltó Krisztus szobra, Taj Mahal, Chichen Itza és Petra.

A következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során július 7-én születtek. 1207-ben megszületett Árpádházi Szent Erzsébet. A ferences harmadrend, a ciszterciek, az Erzsébet apácák, a pékek, a koldusok, az özvegyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek, a csipkeverők és a fátyolkészítők védőszentje. 1540-ben Budán született János Zsigmond erdélyi fejedelem, II. János néven Magyarország választott királya. Első János magyar király és Izabella lengyel hercegnő egyetlen gyermeke volt. Két hónapos korában, 1540-ben a Rákosmezején választották királyá, Fráter Györgyöt és Petrovics Pétert jelölték gyámjául. A tényleges kormányzást csak anyja halála után 1559. szeptember 15-én vehette át. Uralkodása alatt első Ferdinánddal folytatott állandó küzdelmet a kelet-magyarországi és tiszántúli megyék birtoklásáért. 1566-ban II. Szulejmán szultán megelégelte a bécsi udvar terjeszkedését Erdély róvására, így hatalmas sereggel indult Magyarország ellen. 1570-ben a Speyeri egyezményben János Zsigmond lemondott a királyi címről első Miksa javára, így fejedelemként uralkodhatott Erdély és Partium fölött. 1819-ben jött világra Kővári László történész, statisztikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Kolozsvár fejlesztésének egyik fő előmozdítója. Ő szerkesztette az első olyan lapot, amely cenzúra nélkül jelent meg 1848-ban, Ellenőr címmel a kolozsvári sajtótörténet első alakjaként tarthatjuk számon. Főleg azoknak az intézményeknek a történetét írta meg, amelyeket belülről ismert. Szorgalmazta az Erdélyi Múzeum létesítését, majd annak létrejötte után haláláig aktív tagja volt. A város fejlesztéséhez hozzájárult a Szent Mihály körüli romos épületek lebontatásával, segített a sétatért parkká alakítani, megtisztította és vásította a főutcákat, valamint segített a vasúti alkalmazottaknak lakásviszonyaikat javítani. 1844-ben ezen a napon született Leon Faustwanger, 20. századi német író. Tollából 1932-ben jelent meg nagy regénye, a zsidó háború első része. A nemzetszocialisták egyik fő intellektuális ellenfele volt. Miután állampolgárságát megvonták, előbb európai országokba menekült, majd 1941-től haláláig Kaliforniában élt. 1887-ben megszületett Marc Chagall, orosz zsidó származású, honosított francia festőművész, a modern festészet egyik kiemelkedő alakja, a párizsi iskola tagja. 1894-ben született meg Rajka László, irodalomtörténész, műfordító. Mariano Meány középiskola magyar-német szakos tanára volt haláláig. 1925-től Imre Lajos református teológiai tanárral együtt indította a Magyar Ifjúság Könyvtára című könyvsorozatot. Diák színjátszók számára németből dolgozott át szórakoztató színdarabokat, megírta a bölcsészeti szakosztály 75 éves múltját, valamint a Marianum történetét. 1894-ben született Mihály Dénes gépészmérnök, akinek a világon először sikerült mozgótévé közvetítést adnia. 1899-ben megszületett George Cukor, magyar származású amerikai filmrendező. Híresebb filmjei közé tartozik a Romeo és Júlia, a Szerelem beleszól, az Elfújta a szél és a My Fair Lady. 1901-ben megszületett Vittorio De Sica, Oscar-díjas olasz neorealista filmrendező, színész. 1923-ban megszületett Livio Csulei, román színész, rendező, díszlettervező, egyetemi tanár. Az 1965-ös Cannes-i filmfesztiválon díjat kapott a legjobb rendezésért, az Akasztottak erdeje című Rebreanu regény megfilmesítéséért. 1940-ben látott először napvilágot Ringo Starr, a Beatles dobosa. 1941-ben született Péntek János, aki nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár volt. Szakterületei a nyelvtudomány és néprajztudomány, a szociolingvisztika, dialektológia, népnyelv és népi kultúra viszonya. 1990 és 2007 között Kolozsváron tanszékvezető egyetemi tanár.
2004-től tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, 2007 és 2014 között első elnöke a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottságának. 1948-ban megszületett Barta Tamás gitáros, énekes, zeneszerző. 1965-ben 17 évesen lett tagja Fenyő Miklós, Szikonor, majd 1969-től a Hungária zenekarának. Az LGT amerikai turnéjáról nem tért haza, az Egyesült Államokban élt 33 éves korában bekövetkezett haláláig. 1970-ben született Szabó Győző színész, író, reklámgrafikus. 2008-tól a Beugró című televíziós műsorban láthatjuk, ahol improvizációs készségét kamatoztatja. A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évek folyamán július 7-én leltek örök nyugalomra. 907-ben hunyt el Árpád magyar fejedelem, a Kárpát-medencei magyar állam első államfője, az Árpádház névadója. 1307-ben meghalt első Eduárd angol király, aki 1272-től egészen haláláig uralkodott. Ő hódította meg, és az angol korona fennhatósága alá vonta Walest. Arany János a Walesi Bárdok című művében emlékezett meg róla. 1572-ben meghalt II. Zsigmond Ákos lengyel és litván király, halálával pedig kihalt a Jagelló dinasztia férfiága. 1720-ban halt meg Mária Barbara Bach, Johann Sebastian Bach első felesége. 1913-ban elhunyt Spáda János kolozsvári magyar építőmester. Kolozson született, majd Budapesten szerzett építőmesteri diplomát. A 20. század elején tervezési és építészeti irodát nyitott Kolozsvár főterén és széleskörű építészeti tevékenységet fejtett ki. Számos neves kolozsvári épület felépítésének kivitelezője volt. Saját tulajdonaként építette fel a Vágóhíd téri kétemeletes bírházat, melyet egyesek ma is a Spáda palotaként emlegetnek. Az Erzsébet út tetején fekvő telkeket ő parcellázta és építette be. A maga és családja számára építette az 51. szám alatti házat. Kivitelezett épületei közé tartozik a Fellner és Helmer által tervezett kolozsvári új nemzeti színház, a Hübner Jenő tervezte Mariánum Kolozsváron, a Kóskároly terve alapján készült kolozsvári monostori úti református, kakasos templom és a székelyudvarhelyi római katolikus gimnázium. Spáda János jelentős közéleti szerepet is játszott. Tagja volt Kolozsvár város törvényhatósági bizottságának, a kolozsvári iparkamarának, ipartestületnek, iparos egyletnek, a római katolikus egyházközség választmányának. Az iparos egyletben egy ideig az elnöki szerepet is betöltötte. A házsongárdi temetőben nyugszik. 1930-ban elhunyt Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró, Sherlock Holmes alakjának megteremtője. 1948-ban tért örök nyugalomra Sulek János építészmérnök, a visegrádi királyi palota feltárója. 1965-ben hunyt el Erdélyi László, álnevén Komor Jónás magyar közíró, újságíró. 1957-től 1965-ig a Korunk világpolitikai szerkesztője. 2013-ban lelt örök nyugalomra Buda Béla orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta és addiktológus. 2015-ben távozott az élők sorából Megnyánszki Ági színésznő, táncosnő, a Fővárosi Operettszínház örökös tagja. 1957-ben a Magyar Televízió első tévéadásaiban Megnyánszki Ági szerepelt bemondónőként. Országos népszerűségét többek között a Szabó család icukájaként érte el. 2017-ben elhunyt Ambrus Zoltán, zenész, gitáros, előadóművész, az Irigy-Hónaj-Mirigy tagja.

0: Július 7-i kalendáriumunkat hallották, a továbbiakban pedig ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Július 7-én Apollónia, Bódog, Dónát, Félix, Metód, Willibald és Kasztor névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Apollónia görög, latin eredetű, Apollonius férfi név női párja. Jelentése Apollónak szentelt. A Bódog régi magyar személynév, a boldog szó régi Bódog alakjából származik, eredeti jelentése gazdag. A Dónát latin eredetű név, jelentése Istentől ajándékozott. A Félix latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. A Metód görög latin eredetű név, jelentése kutatás, nyomozás, csel, furfang. A Willibald német eredetű név, a Willibald névből származik, jelentése akaraterő, merész. A Kasztor görög eredetű mitológiai név, jelentése önmagát kitüntető, a latinban a Kasztor szó jelentése azonban hód. Köszöntünk tehát július 7-én minden Apollónia, Bódog, Dónát, Félix, Metód, Willibald és Kasztor nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: A Hanna Projekt együttes énekével köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következzen aranyszalagtár rovatunk. Már a 2009. július 7-i Krédó műsorunkat választottuk ki, amelyet Kis Gábor szerkesztett.
1: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök Credo című hitépítő műsorunkat hallgatják a 88,3 MHz-en, a mikrofonnál Kis Gábor. Ma reggeli Credónkban egy újabb interjút is meghallgathatnak. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos missziói lelkésze gyakran szolgál a határon túli magyarok között. Miért tartja fontosnak ezeket a találkozásokat? Milyen tapasztalatai vannak erdélyi, kárpátaljai, felvidéki útjai során? Kérdeztük Szeverényi Jánostól. Az interjút Evangélikus Partner Rádiónktól vettük át.

0: Túl. Mai műsorunkban a Kárpát-medencében végzett szolgálatairól beszélgetünk. Szeretném kérdezni, hogy mi motiválja önt abban, hogy határon túli magyarokat keresi?
1: Testvéreink, mert egy néphez tartozunk, és magyar népünknek itt a Kárpát-medencében keserves és nehéz történelem jutott. Ez is motivál abban, hogy ahogy lehet, segítsünk egymásnak, kössük össze a szálakat, látogassuk meg egymást.
0: Amikor elindul egy missziós szolgálatra, akkor hogyan indul? Meghívásra, vagy magától bejelentkezik? Hogy alakulnak egyáltalán ezek a kapcsolatok?
1: Leginkább meghívásra kérik az igehirdetést, evangelizációs sorozatokat, tehát ez olyan jellegű alkalom, amikor akár egy egész hétvégén vagy napokon keresztül is ott vagyok egy-egy helyi közösségben, gyülekezetben, és igehirdetéseket végzek, látogatom a családokat, tehát nagyon sok a hívás, és megyünk. De volt olyan tudatos utunk is Szlovéniába, például a Magyar Evangélikus Konferencia titkárával, Zászkacki Pállal látogattuk meg a szlovéniai evangélikus egyházat, illetőleg a lelkészei Muraszombatban, hát oda meghívattuk magunkat, de nem volt nehéz, mert ott is vannak magyar testvéreink, és örültek a jelentkezésünknek. Egyik programból következik a másik. Amikor elmegyünk valahova, akár Székelyföldre, vagy Felvidékre, bárhova, ott másokkal is megismerkedünk, és mások is jelentkeznek azzal, hogy de milyen jó lenne, hogyha náluk is lehetne ilyen program. Úgyhogy ez olyan, mint egy pozitív lavina, hógolyó egyre nagyobb, és a naptáram lassan betelik már idén is ezekkel az időpontokkal, programokkal.
0: Arra szeretném kérni, hogy a közelmúlt és a közeljövő jelentősebb határon túli programjairól beszéljen.
1: Hála Istennek sok ilyen van, sok ilyen volt. Kolozsváron jártam ősszel több alkalommal is, például egy Bulgária telepi református gyülekezetben, amely néhány évtizeddel ezelőtt létesült, ott volt egy egyhetes evangelizáció. Ez azért érdekes, mert sokan úgy gondolják, hogy a tendenciák csak negatívumokkal járnak a magyarságra nézve, tehát hogy elfogyott a magyarság, vagy már nagyon kevesen vannak. Ebben sok igazság van, mert Ceausescu korban egy tudatos román betelepítés volt az erdélyi nagy magyar városokban. Tehát jelenleg a körülbelül 300 ezer lakosból 60-70 ezer a magyar kisebbségbe jutottak a magyarok, de a magyarok is betelepültek elég sokan Kolozsvárra, a környékbeli falvakból, és így a háború előtt 3 református gyülekezet volt, most van 12. Tehát nagyon sok gyülekezet született az elmúlt években, évtizedekben, és egyik a Bulgária telepi gyülekezet, ahol voltam. Minden este megtelt a templom, nagyon sok fiatal volt, nagy élet folyik ebben a gyülekezetben. A másik kolozsvári programom megint csak érdekes volt. Az evangélikus templomban, ugye a város központban nem messze a Szent Mihály templomtól van az evangélikus templom, ott szerveztünk felekezetközi ifjúsági programot, és jó volt látni, átélni, tapasztalni, hogy folyamatosan növekedett a létszám. Első este még 60-70-en voltak, aztán 100-an, harmadik estére már 150-170 fiatal töltötte meg a templomot, és maradandó emlékem, hogy bizony hajnalig tartottak az éjszakai beszélgetések, fiatalok által a templom udvarán is vártak arra, hogy valakikkel, velem is, másokkal is tudjanak még beszélgetni lelki dolgokról. Kárpátaljára sűrűn járok szintén. Kárpátalján egy idős ember, ha el sem mozdult a falujából, 4 alkalommal élte már át az államforma megváltozását, tartoztak már Csehországhoz, Szovjetunióhoz, Magyarországhoz, és hát jelenleg Ukrajnához. Kárpátalján valamikor 3 evangélikus gyülekezet is volt, a háború után és a rendszerváltás után nem sikerült egyiket sem újraindítani, ennek különböző okai vannak, de evangélikus testvéreink élnek a református gyülekezetekben, és Nagy-Dobronyban jártam, a legnagyobb református gyülekezetben, különböző programjaink voltak. Ami nagyon megmaradt bennem, az az, hogy egy közösségi házban voltunk együtt a 6 faluból érkezett cigánytestvérekkel, az ottani cigányok csak magyarul beszélnek, és tisztán szépen beszélnek magyarul, és az elmúlt években körülbelül 12 magyar ajkú cigány gyülekezet jött létre Kárpátalján, templomok is épültek számukra, legtöbbször holland segítséggel, és ezek a templomok sok esetben úgy épültek meg, hogy különböző kiszolgáló helységek is épültek a templom mellé, tehát például olyan helység, ahol gyerekekkel lehet foglalkozni. Sok gyereket a mai napig sem anyakönyveznek, mintha nem is lennének. Na most egy-egy ilyen misszió összegyűjti őket, egyáltalán meleg, fűtött helységben együtt vannak, kapnak egy kis ennivalót is, és tanulnak énekelni. csinálni, írni, olvasni, tehát nagyobb eséllyel tudnak aztán bekapcsolódni egy iskolai életbe. De van olyan cigány tábor és cigány templom, ami mellett például fürdőház is van, ahol lehet fürödni, be vannak osztva, vannak férfinapok.

0: női napok, és lehet mosni is. Tehát Nagy Dobronyban voltunk, és 6 cigány táborból jöttek össze a testvérek, esténként megtelt a terem, és nagyon nagy élmény volt a cigány testvérekkel együtt dicsőíteni Istent. Szintén érdekes esemény volt Nagyváradon, a Van Kiút rendezvény sorozat 3. alkalma volt ez. Ez a Van Kiút egy társadalmi találkozó lehetőség. Érden volt az első alkalom, amikor művészek, egyházi vezetők, politikusok jönnek össze és keresik a magyarországi válságos helyzetből a kiútat. Ennek volt a 2. rendezvénye Nyíradonyban tavaly szeptemberben, és akkor ott járt Tőkés László püspök, és meghívta ezt az egész konferenciát Nagyváradra, az ottani Magyar Egyetemre, úgyhogy így voltunk együtt, és érdekes színe volt ennek a találkozónak, hogy az ismert püspökök, egyházi vezetők, művészek, politikusok mellett meghívást kaptak zsidó testvéreink is, hiszen a rabbik is megszólaltak, és mindjárt együtt kerestük népünk jelen helyzetéből a kiútat. Felvidékkel is tartom a kapcsolatot, éppen ezen a hétvégén készülök egy Révkomárom és Pozsony közötti kis magyar faluba egész hétvégére. Rendszeres találkozásaink vannak az ottani testvérekkel. Nyáron egy nagyon jelentős alkalmon vettem részt Felvidéken, Szlovákiában, Kovácspatak nevű helyen. Volt közös református evangélikus ifjúsági konferencia, azt hiszem legalább 150 fiatal vett ezen részt, és nagyon jó volt látni az ő lelkesedésüket, hitüket, elkötelezettségüket Isten iránt, az egyház iránt, népük iránt. Nem egy ilyen asztalcsapkodós magyarkodásról van szó, hanem egy felelősség felvállalásáról, és teljesen természetes volt ezen a konferencián is, hogy szlovákul tudókat is meghívtunk, szlovák testvéreket is, ők is megszólaltak, közös áhítatokat tartottunk. Van olyan szlovák lelkésznő, aki hát magyar gyülekezetben szolgál, de nem tud magyarul. De az ő hite is, intelligenciája is úgy vezeti őt, hogy rendszeresen hív Magyarországról például lelkészeket, hogy a helyi gyülekezet anyanyelven is hallhassa Isten igéjét.
1: A felsorolásban gyakran előkerült nem evangélikus felekezetek említése is.
0: Határon túl nem ezek az igazán nagy kérdések, hogy valaki katolikus, vagy baptista, vagy evangélikus református, vagy unitárius, hanem hogy magyar és keresztjén. És ezek olyan fontos közös nevezők, amelyek őket is ott összekötik. Tehát azt tapasztalom a határon túli testvérek között, de leginkább Erdélyben, hogy teljesen természetes számukra az érintkezés, a találkozás, és a szolgálatokban, tevékenységeiben nagyon sok az átfedés. Tehát amikor én például akár elmegyek egy református gyülekezetbe, biztos, hogy a környékről megkeressük, megtaláljuk az evangélikusokat is, meg aztán nagyon sok a vegyes házasság, és hogyha egy-egy ilyen programot szervezünk, akkor minden felekezetet meghívunk. Sőt, sok esetben pont a kapcsolatok miatt, meg a vegyes házasságok miatt is jönnek más nemzetiségűek is.
1: Nagyon sok igehirdetői evangelizációs szolgálata van. Érez-e különbséget az igehallgatókban?
0: Magyarországon belül is vannak különbségek. Én Békés Csabán születtem, ott nőttem föl. Az egy ilyen szlovák karakterű kultúra. Nekem érdekes volt és meglepő volt a dunántúli magyarokkal megismerkedni. Más. Nem minősítek, és nem jobb az egyik, vagy rosszabb a másik, hanem egészen más. És ez vonatkozik a határon túli területekre is, tehát például akár csak az Erdély is. Hát az Erdély is egy hatalmas terület, teljesen más a székelyek között szolgálni és őket megismerni. Aradon több nyelvű gyülekezet van, több kultúra találkozása egy városban, egy gyülekezetben. Egészen mások a kárpátaljaiak, kárpátaljaiakat is nagyon szeretem. Ő rajtuk, én úgy látom, meglátszik a különösen is nehéz történelem, a sok-sok trauma, ami érte őket az államformaváltásokkal, illetőleg azzal, hogy tulajdonképpen a II. Világháború után ott minden magyar férfit elvittek táborokba, börtönökbe, az úgynevezett málenkei robotra, ami sokaknak aztán az életébe került, soha nem jöttek vissza. Mindenütt vannak hibák, gondok, tehát nem akarom idealizálni a határon túli magyaroknak a helyzetét, de az tény, hogy a határon túli magyarok legtöbbször, legtöbb helyen magyarabbak, mint az anyaországiak, és a hitüket, kultúrájukat is sokkal komolyabban veszik, és meg is élik, jobban élik meg, mint mi.
1: Kölcsönösek-e ezek a kapcsolatok?
0: Igen. Az Európai Unió véleményem szerint sok negatívumot is hozott számunkra, de kétségtelen nagy pozitívuma az, hogy légiessé váltak a határok. Ez nagyon megkönnyíti a kapcsolatainkat, a kapcsolatok gondozását, de ettől függetlenül is a vérkeringés azért működik. Sok-sok példát tudnék erre mondani. Vannak úgynevezett testvérgyülekezeti kapcsolatok, ők rendszeresen látogatják egymást, konferenciákat szervezünk, mi is szervezünk mindig az éves missziói vagy rádiomissziós konferenciákat, konferenciánkat, arra is hívunk rendszeresen határon túlról testvéreket, és jönnek is, és a legutóbbi Szélrózsa találkozóra Kőszegre legalább 200 határon túli fiatal érkezett, nagy része Erdélyből. És van a Magyar Evangélikus Konferencia, amit néhány évvel ezelőtt szervezett meg a Magyar Evangélikusság, és nem csak a Kárpát-medencei, mert a világban élő magyar evangélikusokat fogja össze ez a szervezet. A MAEK is rendszeresen tart találkozót, programokat, értekezleteket. Külön újságunk van, tehát az Evangélikus Élet heti lapunk egyik melléklete, az Utitás, amit most már Budapesten szerkesztenek, és ez is összeköti a világban élő magyar evangélikusokat.
1: Nagyon sok szolgálatról esett szó, igehirdetésekről, missziós utakról, lelki gondozásról. Azt is említette még a beszélgetésünk elején, hogy sokszor éjszakában nyúló lelki gondozói beszélgetéseket folytat. Ennek kapcsán merült fel bennem, hogy ön hogyan töltekezik.
0: Meglepő a kérdés, mert általában a lelkészeket nem szokták megkérdezni arról, hogy ők hogy vannak és ővelük mi van. Ha nem lenne élő személyes kapcsolat Istennel, akkor ez a fajta szolgáló élet, amiben én vagyok, tehát nagyon sok út, nagyon sok program, és folyamatosan adni kell, ez másképpen nem menne, csak állandó kapcsolattal Istennel. És ez nem feltétlen ritust jelent, valami liturgiát, vagy napi nem tudom hány órás imádkozást, természetesen azokat is, hiszen formákban is és ritusokban is megéljük a hitünket, de én úgy élem az életemet, ahogy Isten velem van, Isten bennem van, Szent Lelke által, és minden teher és nehézség és mélypont ellenére is átélhetem Isten jelenlétét. És aztán természetesen adódnak olyan alkalmak, hogy elmegyek gyülekezetbe, és én magam is hallgatom az igét, és vannak lelki barátaim, akikkel időnként találkozhatom, akár e-mailben, telefonon vagy személyesen, és ha úgy adódik, akkor megbeszélem velük a személyes kérdéseimet is.
1: Még egy utolsó kérdésem lenne a határon túli útjaival kapcsolatban. Ezeknek van-e valamilyen hatása a rádiómissziós szolgálatára?
0: Igen, hát rádiómisszió nevében is végzem ezeket a szolgálatokat, és legtöbb helyen ismertetem is a munkánknak a lényegét, tartalmát, viszek mindenhova kiadványainkból a rádiómisszióban készült műsorokat, és elviszem CD-n, kazettán, vagy az egyéb kiadványainkat, a Híd magazint, vagy könyveinket, amelyeknek egy része ugye a rádió programmal is összefüggésben van, és felhívom a figyelmet mindenütt a honlapunkra, aminek örvendetesen folyamatosan növekszik is a látogatottsága. A mi honlapunkon megtalálhatók ugyanis hanganyagok, olvasnivalók is, sok értékes, tartalmas lelki anyag, és még arra is van példa, hogy időnként adunk a helyi rádiók számára műsorokat. Legutóbbi szervezésünknek két szép gyümölcsét hadd említsem még meg, hogy a beregszászi és a kolozsvári helyi rádiókkal is fölvettem a kapcsolatot, és nagy örömmel veszik, hogy rendszeresen fogjuk neki küldeni a műsorainkat. Sőt, már a kolozsvári rádió használja is egyes műsorainkat.

Ezennel ma reggeli Krédó című hitépítő műsorunk végéhez érkeztünk. Műsorunkban egy interjút hallottak Szeverényi Jánossal, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos missziós lelkészével, aki gyakran szolgál a határon túli magyarok között, hogy miért tartja fontosnak ezeket a találkozásokat, milyen tapasztalatai vannak erdélyi, kárpátaljai felvidéki útjai során. Ezt tudhattuk meg a mai interjúban, amelyet Evangélikus Partner Rádiónktól vettünk át. A Krédó szerkesztőségének nevében Istentől áldott ébredést kívánok az Agnus Rádió hallgatóinak. Kis Gábort hallották a mikrofonnál. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

Aranyszalagtárovatunkat sugároztuk, mára a 2009. július 7-i krédó műsorunkat választottuk ki, amelyet Kis Gábor szerkesztett.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat déli magazin műsorunk második órájában is, a mikrofonnál Szabó Anita. Ma Gyökösi Endre lelkész-pszichológus gondolatával köszöntöm Önöket. A szeretet csak akkor szeretet, ha nem változik meg attól sem, hogy a másik megváltozott. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián és interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Hamarosan híreket mondok, majd mesekosár rovatunkban Rumcájsz kalandjait folytatjuk. Ezt követően hangos könyvtár rovatunkban Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből közvetítünk két újabb fejezetet. Ha tehetik, tartsanak velünk ebben az órában is. Híreink következnek. Rádiunk híreit hallják Irenk először címszavakban. Közzétették az érettségi eredményeit. A tavalyihoz hasonló az átmenési arány. Valótlan állítások és gyalázkodások miatt perelték be Csomortányi Istvánt. Felhőszakadás, villámlás és viharos szél várható kedden és szerdán. Moszkvára zúdított több mint 430 drónt Ukrajna a halálos orosz bombázások megtorlásaként az ankarai NATO csúcs kezdetén. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium hétfőn közzétette a 2026-os romániai érettségi vizsga első eredményeit. Az óvások elbírálása előtti átmenési arány 74,8%, ami alig haladja meg a tavalyi 74,3%-os értéket. Azok a diákok, akik részt vettek a 2026-os érettségi vizsgán, a beiratkozáskor kapott egyéni azonosítókód segítségével ellenőrizhetik eredményeiket az alábbi honlapon. baccalaureat.edu.ro. A személyes adatok védelme érdekében a vizsgaeredményeket név helyett ezekkel a kódokkal tették közzé. Az eredmények a vizsgaközpontokban kifüggesztve, valamint online is elérhetők. Az eredmények közzététele után a vizsgázók megtekinthetik kijavított dolgozataikat, mielőtt eldöntenék, benyújtanak-e óvást. A Bihar megyei törvényszéken jelentette fel Csomortányi Istvánt az Erdély Magyar Szövetség elnök helyettesét Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő. Közölte, így kíván megállt parancsolni a valótlan állításoknak, a gyalázkodásnak és annak a romboló magatartásnak, amely nem vitát folytat, hanem sebeket ejt egy közösségen. Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, vannak határok, amelyeket nem lehet következmények nélkül újra és újra átlépni. Évek óta tűrjük, hogy egy ember rossz indulatú, valótlan és közösségromboló kijelentésekkel próbáljon embereket lejáratni, bizalmat rombolni és megosztani a magyar közösséget. Miközben valódi eredmények

0: amelyeket nem tud felmutatni, rendszeresen mások munkáját támadja, egyoldalú állításokkal, sértésekkel és hamis vádakkal mérgezve a közéletet. Fogalmazott Csomortányi Istvánnal kapcsolatban a képviselő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga fokozatú figyelmeztetést adott ki fokozott légköri instabilitás, viharos szél és felhőszakadások miatt. A riasztás kedden és szerdán lép életbe, és fokozatosan 37 megyét érint. A meteorológusok előrejelzése szerint július 7-én 23 órától, július 8-án 12 óráig a Bánságban, a Partiumban, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi részében jelentős légköri instabilitásra kell készülni. A viharokat 50-70 km/órás széllökések, villámlások és heves záporok kísérik. A csapadék mennyiség elszórtan elérheti a 15-25 litert is négyzetméterenként. Ukrajna hétfőről keddre virradó éjszaka több mint 430 drónt indított Moszkva irányába, közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. A támadás egybeesett az ankarai NATO csúcs találkozó kezdetével, amelyre Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kapott. Szobjanyin a közösségi médiában azt írta, hétfő estétől kedd reggel 6 óráig több mint 430 drón közelítette meg Moszkva területét. Állítása szerint a legtöbb pilóta nélküli repülőeszközt a légvédelem még a fővárostól távol megsemmisítette, míg 36 drónt Moszkva közvetlen közelében lőttek le. Az ukrán dróntámadásra nem sokkal azután került sor, hogy Oroszország az utóbbi időszak egyik leghevesebb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen. Az ukrán hatóságok szerint a csapásokban legalább 28 ember életét vesztette, közülük 26-an Kijevben és a fővárosi régióban, írja az Agger Press. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma változékony időnk lesz, helyenként csapadékra, viharokra is számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: De te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Jónás próféta könyve, második részének, 7. verse. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat, az azonnal felkelt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett

0: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
1: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban, szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
0: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
1: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Mesekosár rovatunk következik, amelyben folytatjuk Rumcájsz történetét. Ezt követően a 9 kecske című gyerekdal szól.
4: Mesekosár! Mesekosár!
5: Hogyan lőtt rá Rumcájsz a herceg tüzéreire? Kedden történtek Humpál polgármesterrel a bajok. Szerdán pedig Majolena hercegnő így szólt a herceghez. Mamasea, kedvem támadt egy kis kompára. A herceg réges-rég megfeledkezett arról, hogy Humpál panaszt tett. Magához hívatta Suhángot, az erdészt, és ráparancsolt. Gyahünk gombászni, ihány a haholec erdő! Amikor odaértek, a herceg ide-oda szögdelt, töltől bükkig, és ébenfa botjával mutogatott. Suhang, ezt nézd meg, itt, és ott is nézd csak meg! Az erdész kénytelen volt négy kézlábra ereszkedni, és az avarban kotorászni, nem bújt-e meg alatt a gomba. Sehol semmi, sehol egyetlen gomba.
6: Vajon hogy kerülnek ide ezek a mélyedések?
5: Gondolkodott el az erdész.
6: Olyan, mintha valaki az orrunk előtt szeret volna gombát.
5: A száddal Suhang egyetlen gombát sem fogsz találni, mérkelődött a herceg, és ébenfa sétabotjával a fákat kopogtatta. Tovább! Az erdésznek sajgott a térde, és hamarosan a hercegnek is elnehezült a lába. Még otthon megpróbáljuk Suhang a kis tölgyfa alatt. Az erdész szolgálatkészen a kis tölgyfa felé fordult, benyúlt az ág alá, és fölrebbent egy poszáta. Ott hagyta a fészkét, benne 6 apró tojással. Az erdész zavartan merett a tojásokra, a herceg meg egyenesen rárontott a fészekre, egyenként kivette a tojásokat, a tenyerén görgette, lornyonjával szemlélte, és éneklő hangon mondta, Charmant, délicieux, oh la la!
6: Mi az, hogy oh la la?
5: Szólalt meg a háta mögött egy idegen hang.
6: Még hogy olalá, csodát! Ez egy nagyon is meggondolatlan hercegi tett. Az elriasztott poszáta nem tér már vissza a fészkére, és 6 tojásban feleslegesen kihűl 6 madárfióka.
5: A hercegnek elakadt a lélegzete. Megpördült, mint egy búgócsiga. Mögötte állt Rumcájsz,
6: a keze tele vargánya gombával.
5: A hercegnek eszébe jutott Humpál panasza.
6: A poszátáért bezeg agóc,
5: de

0: veszekedett. De amiatt nem fáj a fejed, hogy a kompámat lopod? A herceg különösen a gumba miatt jött tűzbe, mintha lángot fogott volna a nadrágja. Homcájsz megfogni, beszállni, rikoltotta. Ám Runcájsz fityiszt mutatott. Ezt fogjátok meg. És eltűnt. A herceg füstölögve visszagurította a fészekbe a 6 tojást, és rikácsolni kezdett, hogy beleremegtek a levelek. Ezt még meghallod, Humcájsz, hát küldöm a katonákat, te séfány! Ezután a herceg intett az erdésznek, és az erdőből visszamasírozott Jicsimbe, hogy ki ne hűljön a haragja. Elcsendesedett akkor a Raholec erdő. A fiatal tölgyek összekócolódott ágaikat igazgatták. Runcájsz előjött rejtekéből, és vékony hangon fütyörészett, mintha tilinkózna. A poszátát hívogatta elhagyott fészkére. De a madár csak nem jött, úgy megriadt a hercegtől. Runcájsz tanácstalanul nézte az elhagyatott tojásokat. Így talált rá Andulka, a raholeci réteg tündére. Harangvirág illatért indult az erdőbe, és egy tanácstalan zsiványt talált. De Humcájsz, a nézésedtől bizony nem melegedett meg a tojások, másképpen kell gondjukat viselned, szólt hozzá. Humcájsz ettől nem lett okosabb. Még soha egyetlen zsiványt sem költött ki tojásból poszátát. Megpróbálta melegbe rejteni a tojásokat, a kalapjába, a nadrág zsebébe, aztán a hóna alá. De Andulka tündér csak mondta a magáét. Ne így, összetörnéd, ráülnél, szétnyomnád. Runcájsz most már egyáltalán nem tudta, mit tévő legyen. Az övéhez nyúlt a pisztolyáért, amibe, mint egy zacskóba, szépen egymás után belecsúsztatta a 6 tojást. A pisztolyt óvatosan megtöltötte puha kóccal. Talán így jó lesz, jegyezte meg Andulka, és elillant, hogy az erdőben megkeresse unokahugait, az erdei tündéreket, és megkérdezze tőlük, hol nő harangvirág. A 6 tojással megtöltött pisztolyt Runcájsz visszadugta az övébe. Alig tett néhány lépést, amikor Jicsimből trombita szó hallatszott. Elhallatszott egészen a Raholec erdőig.
1: A herceg állja a szavát, állapította meg Runcájsz. Összehívja ellenem a katonáit.
0: A jicsini piac téren trombitálnak és dobolnak, masírozik meg, ide-oda sorakozik a csapat. A kastély ablakából haragosan néz a herceg, és így szól. Töltsétek meg az ágyukat fekete lőpohal, meg faskolyóval is, lőjétek le nekem ezt a Humcájszt! A katonák megtöltöttek 3 ágyút. Lovakat fogtak eléjük, és már vonultak is a császári országúton, a Raholec erdő felé. A jicsini kisasszonyok fekete kendőt kerestek. Szegény Runcájsz, kár érte. A Jakab templom sekrestése meghúzta a lélekharangot. Eközben a katonák megérkeztek a Raholec erdőhöz. Beállították az ágyukat, a káplár 3-at lépett előre és elkiáltotta magát.
1: Runcájsz, jöjj elő az erdőből, le kell, hogy lőjünk.
0: Az erdő mozdulatlan maradt. Csak a poszáta énekelt szomorúan. Hiába. A tüzérek káplára másodszor is kiadta a parancsot, harmadszor is kiadta a parancsot. A 3. hívásra elhallgatott a poszáta, és kilépett az erdőből a mezőre, Runcájsz. Keze a pisztolyon. Egyre közelebb lépdelt a katonákhoz.
1: Állj már meg te, ne kóváljog!
0: Kiáltott rá a káplár.
1: Mert rád kell lőnünk, és esetleg nem találunk el. Hát jó, megállok, hogy a katonaság ne maradjon szégyenben miattam,
0: felelte Runcájsz. Szétterpesztett lábbal megállt a csipkebokor mellett, és pisztolyára tette a kezét. A katonák célba vették, ő pedig a katonákat.
1: 3-ig kell számolni.
0: 3-ra Runcájsz meghúzta a ravaszt. A katonák megragadták az ágyú kötelét.
1: Csak hogy túl hosszú volt a kötél, és Runcájsz pisztolya előbb sült el.
0: A katonák várták, hogy szívükbe talál a golyó, de a pisztolyból 6 poszáta röppent ki. A 7. hívta őket magához az erdő szélén. A poszáták sorban letelepedtek egy ágra, vékony hangjuk ezüstösen csengett. Édes dallamuk odavonzotta Andulkát és 7 erdei tündér unokahugát. A katonák otthagyták az ágyukat,
1: és iránya sok szép lány, és akkora táncmulatságot csaptak, hogy Jicsinben máig emlegetik.

párszal vagy csak egyedül, sokszor órákra odaül, becserkészi a fél határt, csinálva egyre kárra kárt, még most sem fér a bőribe, nemhogy menne a többivel. Ő is méltóság teljesen, szeme ott jár az ághegyen, kilép a sorból, untalan, két lábra áll és boldogan, elelkap egy-egy levelet, rügyet, hajtást vagy ághegyet.

0: kegi.
1: Vissza a sorba, szentelen!
0: És ez hazáig így vegyen, otthon aztán a nyolc sutát megfejik.

0: A következő percekben hangos könyvtárovatunkat sugározzuk, amelyben Móra Ferenc Rabember fiai című regényiből hallgatunk meg két újabb fejezetet.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

16. fejezet. A murmut. Hát az lett, hogy a fejedelem hol sírva, hol nevetve hallgatta végig, mikor Szitári Tamás elmesélte bujdosása hosszú történetét. Míg Pipitérnek is elő kellett állni és beszámolni arról, aminek ő volt a mestere, hogy hogy vitte el a kis herceget az Isten szigetére, s hogy zárta ki Buzát uramat a maga várából. Csavargatta is Buzát uram a fejét, mint akinek megakadt a gombóc a torkán, de aztán megnyugodott egy kicsit, mikor látta, hogy milyen jó ízűt nevet a fejedelem. Hanem azért meg nem állhatta, hogy alattomban meg ne fenyegesse az ujjával Pipitért. Megállj, vénróka! Kerülsz-te még az én kezembe. Pipitér azonban barátságosan hunyorgott vissza. Akkor is én harapom meg kegyelmedet. A fejedelem azonban megint elkomolyodott, mikor megveregette a szitári gyerekek vállát. Majd belenézek édesapátok ügyébe. Hát, ha ártatlan ő abban csak ugyan, hogy kihullott a sólyomnak az aranyszárnya. Már most magam is azt gondolom, hogy csak derék apa lehet az, akinek ilyen derék fiai vannak. Aztán nehéz sóhajjal pillantott Pipitér felé. Meg akinek ilyen hűséges cseléde van. Ó, ha nekem volnának ilyen hűséges emberek.

A rongyosok ott is maradtak a régi várnéppel együtt, hanem Pipitér nem maradt el a kis gazdáitól. Bizony nem azért szenvedett velük, hogy most ne is lássa a nagy boldogságukat. Csupa ünnep volt az útjuk hazafelé. A sárvári furcsa esetnek híre futott már akkor egész Erdélyországban, s amerre mentek, mindenfelé tolongott a nép, hogy megláthassa a híres szitári gyerekeket. Teleszórták őket virággal, jutott belőlük még Pipitérnek is, akárhogy bujkált a nagy dicsőség elől. Ejnú, még kiveri a szememet ez a sok szeles népség, pedig meg akarom még én látni az én nagy jó uramat. A jó apafi Mihályt se éjjenezték még meg ennyit életében, mint most. Igaz, hogy ezt se vette magára. Neked szó lesz, fiam. Neked, mondta boldogan a kis hercegnek, aki nem győzte emelgetni süvegecskéjét, s szórni a vidám köszöntést jobbra-balra ragyogó szemével. A két szitári gyerek meg annál hallgatagabb lett, mentül közelebb értek Kolozsvárhoz. Ahogy eléjük mosolyogtak a réglátott ismerős tájak, az erdőkoszorús hegyormok, a virágos halmok, a szelíd völgyek, amiknek ölében úgy lapultak a tiszta kunyhók, mint fehér galambsereg, űzte hajtotta szívükben egyik gondolat a másikat. Elandalodásukból Pipitér rezzentette fel őket. Nini, mindjárt beérünk Hidalmásra, ugyan megvannak-e még friss jó egészségben a piszlicárok? Az egyik piszlicár alatt a murmuc majmot értette az öreg, de bizony a szép kastély kapujában csak a másik fogadta őket, az igazi piszlicár. Ugyan kihúzta magát erre a nevezetes alkalomra? Olyan hosszú prémes dóka volt a nyakában, hogy éppen csak a sarkantyúja látszott ki alulla. A kis Iluci is ott állt az oldalánál, lengepatyolat ruhácskájában, s ne felejts szeme, már messziről köszöntötte Ádámkát. Piszlicár pedig kiállt az út közepére, s ott bukdácsolt a hosszú dókában. Nagyságos, méltóságos, drága látus fejedelem, én vagyom a becsulátus piszlicár. Ne kárulkozzátok el az én szegény házomat, hát kicsi frissítő, egy kicsi hűsítő, ami kárulkozik szegény házamban. Aztán a két szitári gyereknek borult a nyakába. Aranus úrficskák, mennit emlegettelek tiktukat, mennit nem siratultam haladatusan apáduratuk. Még Pipitért is megkörnyékezte nagy jó indulattal, de az öreg olyan szemeket vetett rá, mint a vasvilla. Alig, ha nem kívánt volna is neki szerencsés jó napot a maga módján, ha a fejedelem meg nem szólal. Nem bánom, jó ember, megiszunk nálad egy pohár citromos vizet. Legalább megnézzük a szép kertedet, úgyis sokszor hallottam már hírét. Piszlicár nem tudott hová lenni a boldogságtól, ahogy a fejedelem kíséretével bevonult a kapun. Sürgött, forgott, ugrabugrált jobbra-balra, s egy párszor majd orra bukott a hosszú dókában. Szaladj, kislányom, az édesapád után, fordult a fejedelem nyájasan Ilucihoz. Mondjad meg neki, nem kívánom én, hogy ebben a kegyetlen melegben is a nyakában hordozza azt a hosszú köpenyeget. Bizony még kitöri benne a lábát. Ó, mondta Iluci elpirulva, nem is azért vette azt föl apám uram, csak a bal karját takargatja vele, mióta olyan csúnyán megszaggatta a murmuc. Ki az a gonosz murmuc? Kérdezte a fejedelem. Erre Ádámka sietett a válasszal. Az egy nagy majom, nagyságos uram. Piszlicár bácsi, megvan-e még a murmuc? Kérdezte a gazdát, aki éppen visszaérkezett a kezében egy aranyos tálcával, aranyos tálcán kristálybillikomokkal. Megvágyunk, de nem nagyun, az a gonosz majum, felelte piszlicár, s olyan reszket is állt bele a karjába, hogy csörömpöltek bele a kristálybillikomok az aranyos tálcán. Szeretném megnézni ő kegyelmét, mondta a fejedelem. De erre már éppen elejtette piszlicár a tálcát. Nagyságos, méltóságos, drágalátus fejedelem, ne kívánd aztat! Csipi rúgja, harapulja becses szemilledet! Kalickába vagyunk berekesztelve, hamis firegje murmuc! De már akkor meg éppen megnézem, ha ilyen nagyon veszedelmes jószág, mondta a fejedelem, aki életében mindig nagy kedvelője volt az állatoknak, s azzal megindult a folyosó vége felé, ahonnan haragos mormogás hallatszott. A murmuc kalickája volt ott csak ugyan, de a híres állat nem várta be a fejedelmi látogatást a maga palotájában.

hogy olyan sokat emlegették a nevét, kikívánkozott belőle, fölszakította az ajtaját, s egyszerre ott termett a vendégek előtt. De nem nézett az se fejedelmet, se herceget, hanem ahogy Szitári Ádámkát meglátta, egyszeribe elébe ugrott, s jókedvű vigyorgással átnyújtott neki egy piros bőrtárcát. Mi lehet ez? Álmélkodott a gyerek, s fölszakította az erszényt. Hát csak úgy dőlt belőle a sok aranyforint, egyik fényesebb, mint a másik, szanaszét gurulva a folyosó márványán. Áj, háj, eném szép aranyim, örökte Piszlicár, s magáról megfeledkezve mind a két kezével kapkodott az aranyak után. Ett esztendeje, eltolvajult a gonosz majum tülentül, s ide nem ádulán nekemnek! A fejedelem fölemelte egy aranyat, s megnézte elül, hátul. Hát az ő képe volt rajta. Az, amelyikről lefelejtette a bajuszt, a zalatnai pénzverőmester. Hát a te pénzed ez, jó ember. Bizon, hodenim, drága látus fejedelem, 200 darab volt belőle. Hát aztán hol szerezted őket? Mi tudják én azt, hát fejedelem, pénz gurul ide-uda, ma kapun, holnap adum. Az ám jó ember. Csak hogy egy kis hiba van a kréta körül. Ebből az aranypénzből nem vertek többet ennél a 200 darabnál. Azt pedig én elküldtem Hajdárbasának. Szitári Kristóf uram vitte neki. Megmondja-e most már, becsulátus Piszlicár, hogy hol vettette ezeket az aranyakat? A becsületes Piszlicár úgy hanyat vágta magát a márványkövön, hogy meg sem mozdult semmi költögetésre. Pedig még a murmuc is megsimogatta az üstökét, s úgy vihogott mellé, mint aki tudja, hogy most valami nagyon érdemes dolgot művelt. De hiszen tudta ő, hogy kit illet az a pénz. 17. fejezet. Minden jó, ha a vége jó. Murmuc látta azon a szomorú éjszakán, hogy kitől vette el a pénzt Piszlicár uram. Iluci pedig ráborult az apjára, s zokogva csókolgatta élettelen kezét. A fejedelem jósággal intett neki. Ne félj, fiam, majd magához tér az, mire Kolozsvárra érünk. Fektessétek föl egy kocsira, Pipitér majd gondját viseli neki az úton. Mikor a menet befordult a kolozsvári határba, a két gyerek pillantása legelébb is a temetőre esett. A temetőben is arra a sírra, amit legutoljára láttak Kolozsvárból. Egészen befutotta azt már azóta a fehér vadrózsa. Levelese volt, csupa virág a tövétől a hegyéig, s úgy lobogott az esti fuvallatban, mintha annak a keze lobogtatna köszöntőben fehér keszkenőt, aki a vadrózsák alatt nyugszik. Isten hozott! Isten hozott! De nini, integetott más is, nem csak a vadrózsák. Valaki odatámaszkodik a diófa fejfára, s kiterjeszti a két karját, mintha ölelésre hívogatna. Egy kicsit megfehéredett a haja, egy kicsit megsárgult az orcája, de azért mégiscsak Szitári Kristóf az. Úgy nevet a szeme, mint a napocska az égen, pedig tele van könnyel, mint az ég alja felhővel. Édesapánk, édes jó apánk, nagy jó uram, édes gazdám, én lelkem gyermekeim, kedves öreg szolgám. Nem lehetett azt sírás nélkül megállni, ahogy ez a négy ember összeölelgette egymást. Még Búzát uram is a keszkenőjét kereste, de sehol se találta. Jó szerencse, hogy Piszlicár uram is magához tért ez alatt, s oda nyújtotta a maga piros sejem zsebbeliét. Alippai bégajándéka, szép selem, finom selem, igazándi bizánti selem. Én már beléje siránkuztam, csak meg nem állhat újja eztet a szív örvendeszkedést könny nélkül a becsulatos ember. Szitári Kristóf karon fogta a két fiát, leborult a fejedelem előtt is megköszönni neki visszaadott szabadságát. A fejedelem sietett felemelni. Szitári uram,
mondta neki, erről majd beszélünk még egymással. Most sietős az utunk, mert a fejedelem asszony nagyon várja azóta a fiát, ezt a haszontalan gyereketni. Kelmet pedig menjen haza a maga családjával a Cseperke utcába. Úgy is régen jártak otthon. Reggel azután majd lássuk egymást. No, az a reggel olyan szép reggel volt, hogy még esztendők múlva is emlegették Erdélyben. Éjszaka megjött az eső, a rég várt eső, s úgy szakadt az áldás, mintha öntenék. Reggelre azonban sima volt az ég, mint a két szitári gyerek arca, kék, mint az iluci szeme, s úgy mosolygott a nap, mint a fejedelem őnagysága meg a tanácsosai. Ott ültek a nagy bársonykaros székekben a tanácsteremben, egyik ragyogóbb ruhában, mint a másik, középen a fejedelem, mellette jobbról Teleki Mihály uram, balról egy üres szék. S amikor Szitári Kristóf belépett a két fiával meg az öreg Pipitérrel, fölállt a fejedelem, s abba az üres székbe beültette Szitári Kristófot. De még a nyakába is akasztott egy nagy aranyláncot. Kegyelmet sokat szenvedett irántunk való hűségének miatta, s a mi tévedésünk miatt. Aki hibázik, ne restelje bevallani. Mi bevalljuk, hogy hibáztunk, s íme országunk tanácsosává teszünk. Szitári szólni akart, de a fejedelem csendet intett. Lépj elő, Szitári Tamás, hogy kívánságod ne támadjon még valaha a mi várainkat elszedegetni. Íme, neked adományozzuk Sárvár várát. Légy te a kapitánya, s rongyos hadseregedet ruházd föl ebből a 200 aranyból, amit Piszlicár uram neked ajándékoz. Most pedig Piszlicár uram akart szólni, de a fejedelem megelőzte. Tudjuk, mit akarsz mondani, jó ember. Azt akarod mondani, ugye, hogy hídalmási szép kastélyodat neki ajándékozott Szitári Ádámnak, aki jobban szeret kertészkedni, mint hadakozni. Jól teszed, jó ember, csak várj még egy-két esztendőt, míg nő egy kicsit a kis iluci lányod. Míg a fejedelem beszélt, Pipitérnek úgy hullott a könnye, hogy az éjszakai zápor eső se különben. Hát még mikor a fejedelem feléje fordult. Téged pedig, öreg szolga, uradhoz való nagy hűségedért udvarunkba fogadunk, és gondunk lesz holtig való ellátásodra. Nem érdemlem én azt, nagyságos fejedelem, borult térdre az öreg. Inkább azt a kegyelmet kérem, hogy eresszenek engem vissza az Isten szigetére. Ott leszek már én otthon csak, az én nádasomban, az én vadmadaraim közt. Legyen a te akaratod szerint, mosolygott a fejedelem, s ha szívesen látod a vendéget, mához egy hétre az egész udvarommal meglátogatlak azon a híres szigeten. Majd meglátjuk, tudsz-e csíkot főzni hajdú káposztával. Előbb azonban azt nézzük meg, milyen ebédet tud főzni az udvari szakács, mikor a fejedelemnek jó kedve van.

0: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
1: Hangos könyvtár rovatunkat sugároztuk, amelyben Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből sugároztunk két újabb fejezetet. A következő percekben Johannes Brahms műveiből csendül fel egy néhány rövid tétel.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 7-én, keddéli magazin műsorunk utolsó órájában is. Szabó Anita a mikrofonnál. Ma Gyökösi Endre lelkész, pszichológus gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A szeretet csak akkor szeretet, ha nem változik meg attól sem, hogy a másik megváltozott. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Hamarosan híreket mondok, majd 14 óra 15 perckor versovatunkban Lukácsi Vilma Hálátlanok című költeményét osszuk meg. 14 óra 20 perctől keresztény élet felekezett közirovatunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád. Ez a kínálatunk a következőkben, ha tehetik, tartsanak velünk! Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. Közzétették az érettségi eredményeit. A tavalyihoz hasonló az átmenési arány. Valótlan állítások és gyalázkodások miatt perelték be Csomortányi Istvánt. Felhőszakadás, villámlás és viharos szél várható kedden és szerdán. Moszkvára zúdított több mint 430 drónt Ukrajna a halálos orosz bombázások megtorlásaként az ankarai NATO csúcs kezdetén. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium hétfőn közzétette a 2026-os romániai érettségi vizsga első eredményeit. Az óvások elbírálása előtti átmenési arány 74,8%, ami alig haladja meg a tavalyi 74,3%-os értéket. Azok a diákok, akik részt vettek a 2026-os érettségi vizsgán, a beiratkozáskor kapott egyéni azonosítókód segítségével ellenőrizhetik eredményeiket az alábbi honlapon. baccalaureat.edu.ro. A személyes adatok védelme érdekében a vizsgaeredményeket név helyett ezekkel a kódokkal tették közzé. Az eredmények a vizsgaközpontokban kifüggesztve, valamint online is elérhetők. Az eredmények közzététele után a vizsgázók megtekinthetik kijavított dolgozataikat, mielőtt eldöntenék, benyújtanak-e óvást. A Bihar megyei törvényszéken jelentette fel Csomortányi Istvánt az Erdély Magyar Szövetség elnök helyettesét, Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő. Közölte, így kíván megállt parancsolni a valótlan állításoknak, a gyalázkodásnak és annak a romboló magatartásnak, amely nem vitát folytat, hanem sebeket ejt egy közösségen. Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, vannak határok, amelyeket nem lehet következmények nélkül újra és újra átlépni. Évek óta tűrjük, hogy egy ember rosszindulatú, valótlan és közösségromboló kijelentésekkel próbáljon embereket lejáratni, bizalmat rombolni és megosztani a magyar közösséget. Miközben valódi eredményeket nem tud felmutatni, rendszeresen mások munkáját támadja, egyoldalú állításokkal, sértésekkel és hamis vádakkal mérgezve a közéletet.

0: fogalmazott Csomortányi Istvánnal kapcsolatban a képviselő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga fokozatú figyelmeztetést adott ki fokozott légköri instabilitás, viharos szél és felhőszakadások miatt. A riasztás kedden és szerdán lép életbe, és fokozatosan 37 megyét érint. A meteorológusok előrejelzése szerint július 7-én 23 órától, július 8-án 12 óráig a Bánságban, a Partiumban, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi részében jelentős légköri instabilitásra kell készülni. A viharokat 50-70 km/órás széllökések, villámlások és heves záporok kísérik. A csapadék mennyiség elszórtan elérheti a 15-25 litert is négyzetméterenként. Ukrajna hétfőről keddre virradó éjszaka több mint 430 drónt indított Moszkva irányába, közölte Szergej Szobjanin, az orosz főváros polgármestere. A támadás egybeesett az ankarai NATO csúcs találkozó kezdetével, amelyre Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kapott. Szobjanin a közösségi médiában azt írta, hétfő estétől kedd reggel 6 óráig több mint 430 drón közelítette meg Moszkva területét. Állítása szerint a legtöbb pilóta nélküli repülőeszközt a légvédelem még a fővárostól távol megsemmisítette, míg 36 drónt Moszkva közvetlen közelében lőttek le. Az ukrán dróntámadásra nem sokkal azután került sor, hogy Oroszország az utóbbi időszak egyik leghevesebb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen. Az ukrán hatóságok szerint a csapásokban legalább 28 ember életét vesztette, közülük 26-an Kijevben és a fővárosi régióban, írja az Agger Press. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma változékony időnk lesz, helyenként csapadékra, viharokra is számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: De te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Jónás próféta könyve, második részének, 7. verse. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat, az azonnal felkelt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktora.

0: Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
2: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoport tevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoport tevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
3: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Versrovatunk következik, amelyben Lukácsi Vilma Hálátlanok című költeményét osszuk meg.

Lukácsi Vilma, hálátlanok. Rohamosan nő az ember képe önmaga előtt. Benne él a nagyító tükörben ég és föld között. Nem érzi már hol a fönt, s a lent, s a cél is változó. Ki mondja meg viharzó tengeren, hol jár a hajó? Amikor tudta még mi a hála, Istenre nézett, betakarta az ő nagy jóságas örömet érzett. Tőle kapott ajándék volt minden, meg nem érdemelt. Forró érzés támadta lelkében, neki énekelt. Miért lett már annyira más minden? Jaj, ki mondja meg! Elveszett a hála valahol. A szív már nem remeg. Tükrében is csak az ember látszik. Mammon istenek. Vakmerő, nem tudja, mivel játszik. Így élni nem lehet. Atyánk, fiaid nevében kérünk. Adj nékünk hálás szíveket.

0: Versrovatunkban Lukácsi Vilma Hálátlanok című költeményét osztottuk meg. Most következzen Keresztény Élet felekezetközi magazinműsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mai Keresztény Élet rovatunkban az aranyosegerbegyi református egyházközséggel ismerkedünk meg közelebbről, betekintést nyerhetünk a közösség mindennapjaiba, múltjába és jelenébe, ebben pedig a gyülekezet lelkipásztora Daroci Attila lesz a segítségünkre. Tartsanak velünk a következő percekben. Szeretettel köszöntelek, hát megkérlek, hogy először is mutass be nekünk a falut, tehát Aranyosegerbegyet, mit lehet tudni róla, és utána akkor majd tovább megyünk, hogy ismerkedjünk meg a templommal, a gyülekezettel.
3: Aranyosegerbegy a feljegyzések alapján már a pápai tízegyjegyzékben szerepel 1337-es évektől. A szomszédságában, mint település, Aranyosgyéres van, 15 kilométerre Torda, 44 kilométer Kolozsvár, 60 kilométer Vásárhely. Tulajdonképpen nem is tartozik annyira az Aranyos mentéhez, sőt Orbán Balázs leírásában nem is az Aranyos székhez van csatolva, hanem inkább a mezőség kapujának nevezik Aranyosegerbegyet. Aranyosegerbegy hogyan is kapta a nevét? Hát először a pápai tízegyjegyzékben, ahogy mondom, 1337-es évektől, mint Egerbegy, két külön szó egymás mellé illesztve szerepel. Eger az égerfára utal, amely sűrű növényzettel takarta az aranyos partját, és a begy pedig az Egerbegy falu határában levő dombra utal, annak az egyik kicsúcsosodására, mint madárnak a begy formája. És így kötötték össze, hogy Egerbegy. Ez a névvel szerepel 1911-ig, amikor hozzáteszik az aranyos jelzőt, és így lett Aranyosegerbegy, ami aztán későbbiekben trianoni döntés után majd Agerbicsiu román nevet kapta, amit aztán később pedig Vísvárára neveztek el, hiszen Egerbegy határában elég nagy terjedelme szőlő ültetvény volt, ami aztán később már fel is számolódott. Egerbegynek gazdag történelme van, többek között megemlítjük a Betlen Gábor adományozását, amivel a falunak vásártartási jogot adott, a faluban akkor élők többek között nemesi rangot is kaptak. Ez az eset nagyon

0: meghatározták Gárbágynak a fejlődését. Mi hogyan is történt ez tulajdonképpen? Úgyhogy Bethlen Gábornak a fejedelemi választását követően a tordai várkapitány Sarmasági Zsigmond volt, akinek Egerbegy is a birtoka volt. Sarmasági Zsigmondék pedig Bethlen Gábor fejedelem ellen pártot ütöttek, viszont mint zsarnok úrként ismert atyafi ellen, az egerbegyiek inkább a fejedelem oldalán szálltak harcba. A harc levelése után Sarmasági mindent veszített, így az egerbegyi lakosok megkapták Bethlen Gábortól a nemesi rangot, területet kaptak, vásártartási jogot. Az egyházközségi élet is valahogy erre alapozódik, hiszen az akkori eklézsia Bethlen Gábor fejedelem adományozó levele által 200 hold mezőgazdasági területet kaptak, a templomnak, iskolának, papilaknak helyet, területet, ahová épült is a papilak, templom és az egykori iskola. Birtokokat kaptunk, 200 hold mezőgazdasági területet, papilaknak, iskolának és a templomnak való helyét.
1: Van-e valamilyen más történelmi ilyen érdekesség, vagy esetleg mit lehet tudni a templomról, a templom mikor épült, és hogy vannak ilyen, mondhatnám így, templomi elekiék, vagy olyan dolgok, amik megmaradtak a régi időkből?
0: Feljegyzések alapján merjük még falunak a történelmihez mondani, hogy a második tatárjárást követően a falunak lakossága nagyon meggyérült, és a Kászon vidékéről hoztak székelyeket, és telepítettek ide le. Hogy részben ez a székely büszkeség és történelmi büszkeség meghatározza a falunak az állapotát. A templom, a jelenlegi templom feljegyzések alapján két dátumot ismerünk, ezt még mindig tisztáznunk kell. Az egyik feljegyzés alapján 1776-1779 idejében épült a templom, egy másik feljegyzés alapján 1796-99 között épült a református templom barokk stílusban. Beszélnek arról a feljegyzések, amennyire még megtalálhatóak. Meg is nevezem a könyvet, amelyből merítünk mi magunk is történelmi adatot. Fejér József, Aranyos Egerbegy fejlődése és történelmi múltja. Miért hivatkozunk erre a könyvre, amelyben megvannak ezek a történelmi adatok? Azért, mert 1940. szeptember vége, október elején a második világháborúban a templom tornyát lelőtték, de lövedék találat érte az akkori parókiát és a parókiának az írattárát is. Majd minden íratunk megsemmisült abban a kárban. Kiégett az iroda, kiégett az írattár. Így pedig Fejér József, falunak szülöttje, egykori alpolgármester, bejáratos volt különböző írattárokba, és iratok alapján pedig megírta részben Egerbegynek egy kicsit röviden a történelmét. És azok a feljegyzések ma is hasznosak minékünk. Visszatérek tehát a templom építése, két dátum, 1776-79 és 1796-99. Ezt tisztáznunk kellene minékünk is, hogy a két dátum között valóban a meglévő egyházi írattárokban mely adatok szerepelnek. A köveket Szeben környékéről hozták, ökörös szekérrel, kőből, téglából épült a jelenlegi templom. Teljesen a templom mind a mennyezete is téglából volt rakva. A statikailag ez később nyomást gyakorolt a falakra, ki kellett cserélni a mennyezetet, és a téglából épült mennyezetet pedig lecserélték deszka mennyezetre. Hiába erősítették meg, a nyomást nem bírták a falak, és így eredeti tervnek megfelelően a deszka mennyezet adja a formáját a régi templomunknak. A templomunk megvívta a maga harcát az idők múlásával, többször volt javítva, legfőbb javításokat mégiscsak a második világháborút követően kellett és szükséges volt elvégezni, a templomtornyot újból építeni, a templom belőtt beszakadt mennyezetét pedig ki kellett javítani. Az idők folyamán pedig többször volt javítás, a legnagyobb két javítás a mostani időszakban volt, 2014-ben külső javítás, templom tetőszerkezet, a templom külső falának teljes feljavítása, 2013-ban pedig a toronynak a javítása, és 2019-ben pedig a teljes körű belső feljavítása volt a templomnak. Hordozza a gótikának a jegyeit, hiszen a templom ablakok, ajtó keretei a faragott kőből vannak készítve, amit időben sajnos, hogy romoltak, és nem mindenhol fedhető fel, viszont a templomban bent a két karzatnak a tartószlopai, azokat le kellett csíszolni, takarítani a festéktől, a méztől, amit az idők folyamán ráfestettek, és így azok most már a maga faragott kő formájában, eredeti formájában tartják, vagy tündökölnek, vannak meg.
1: Van-e még olyan gyülekezeti érdekesség, amit meg lehetne említeni? Hát gondolok itt, mit tudom én, a Kehelyre, vagy hát freskó gondolom, hogy nincsenek, mert hogyha a református templom, akkor ez nem katolikusok számára épült, de attól függetlenül azért lehetnek még olyan érdekességek, ami például máshol nincs. Nem tudom, hogy a harangja az mennyire idős.
0: A templom tekintetében legrégebbi úgynevezett tárgy a jelenlegi női bejárati ajtó, 1776-os dátum befaragva látszik a fejfán. Hagyomány szerint, tehát itt megint csak hagyomány szerint és a lejegyzések alapján tudunk arra hivatkozni, hogy a pap hegye, amit Betlen Gábor a falunak, az egyháznak adományozott, valószínűleg ott volt valamikor a sarmassági Zsigmondnak a kis vára, várudvara, lakóhelye, és volt egy kis katolikus templom annak idején. Valószínűleg úgy, ahogy mondják, úgy, ahogy hivatkoznak a hagyomány alapján, hogy abból a régi megmaradt kis kápolnából, templomból azt a darabot átmentették és beépítették az épülő templomba. Kelhelyi nem régiek, tehát nincs műemlék jellege, szép díszítései vannak, de nincs az a régi történelmi hagyomány, hogy átörökölte volna netalán a református egyház a katolikus egyháztól a régi lebontott kápolnából valamilyen kelyhet, nincs ilyesmi. Harangok azok az 1800-as évekből valóak voltak. Az első világháborúban a nagy harangot rekvirálták, elvitték, az pedig későbbiekben pótolt az egyházközség az 1920-as években. Orgonája 1913-ból származik, a toronyóra pedig, ami működésbe lett helyezve 2023-ban, harang automatizálása és a toronyóra, régi toronyórának a működésbe helyezése, az 1912-ből lett felszerelve a templomra.
1: Azért csak vannak érdekességek is.
0: Van.
1: Nem is gondoltam el, hogy van egy működő templomóra, ami...
0: Van.
1: Ami ott működik a toronyban, akkor ezek szerint, hát ez érdekes dolog ez. És a padok, meg nem is tudom, igen, a padok, hát az orgonát azt említetted, ez a padok, azok nem tudom, a padok, azok mind változtak, gondolom az idők során cserélgették őket, azért nem a régi padok vannak meg.
0: A 2019-es feljavítás rendjén úgy gondoltuk, hogy meghagyjuk a régi padokat, szétszedjük darabjaira, megszámozzuk, félretesszük, hogy majd a feljavítás után vissza lehessen őket helyezni. Pontos munkával neki is álltak a munkások szétszedni, viszont amikor rátekintettünk, hogy a szú milyen nagy kárt okozott benne, akkor az volt a döntés, hogy sajnos ezeket kár, és nem is szabad visszatenni, annyira megették. Az alátámasztások még tartották valamennyire a padokat, lehetett használni, lehetett ülni rajta, de visszahelyezni azokat a feljavított templomba már nem tartott a presbitérium érdemesnek. És 19-ben pedig új padozatot kapott

több mint 1700 lelket számlált. Azóta pedig a fogyás általánossá lett. Sokkal mostanában pedig már sokkal kevesebbet keresztelünk, mint amennyit temettünk. Ezelőtt 30-40 évvel még elmondják a korabeliek, hogy bizony 30-40-en konfirmáltunk. Ez sajnos most már nincs. Évente 5-6-7 konfirmáció van, és ennek a létszáma is fogy. Apadunk. Örvendünk, hogy vallásórásaink rendszerességgel részt vesznek a vallásoktatáson szombatonként, ott még 10-15 gyerek általános jelleggel jelen van. Viszont még nagyobb örömünk az, hogy amikor egy ünnepre kell készülnünk, akár anyák napja ünnepe, akkor már ez a létszám magasabb, és ne említsük akkor ne talán a karácsonyt, ahol nagyon sok létszámmal van jelen a gyerekek, nagyon sok létszám, nagyon nagy létszámban vannak jelen a gyerekek, akik örömmel szavalnak, örömmel énekelnek, örömmel tesznek bizonyságot Krisztus születéséről. Ifjaink még megvannak, velük a találkozás, a vallás órát és a konfirmációt követően egy picit már nehezebb, hiszen legnagyobb részt Kolozsváron járják majd a középiskolát. 9. osztálytól ott vannak. Nekik a tanulmányi elfoglaltság miatt egy kicsit nehezebb rendszerességgel részt venni a gyülekezeti életben, meg is értjük őket. Viszont nagy öröm számunkra az, hogy nyáron, amikor a vakációs Biblia hetet tartjuk a gyülekezetben, itt vannak, segítenek a vakációs Biblia hét megszervezésében, kivitelezésében, és a vakációs Biblia hét pedig oly módon történik, hogy délelőtt itt vannak a vallásórás ifjaink, gyermekeink, konfirmálók és az ifjak, délután pedig visszajönnek az ifjak, és velük azon a héten külön alkalmakat, külön beszélgetés számukra, külön programokat tartunk. Valóban szeretnék, hogy ők is aktív részesei legyenek, még aktívabb részesei legyenek a gyülekezet életnek, viszont meg kell értenünk, hogy a tanulmány, a tudás iránti éhség az őket, és az iskolai képzés az őket távol tartja gyülekezeti élettől.

0: Az előbb hallhattuk, hogy milyen gazdag múlttal és szilárd alapokkal rendelkezik az alanyos egerbegyi közösség, de hogyan telnek a mindennapok és milyen kihívásokkal, örömökkel néz szembe a gyülekezet a jelenben, Dalóczi Attila lelkipásztorral folytatjuk a beszélgetést. Na és mi a helyzet a diakóniai szolgálat kapcsán, vagy hát nem is tudom, a bibliaórák kapcsán, ezeket szoktak tartani, gondolom szoktak lenni gyülekezeti bibliaórák, vagy akár ifjúsági alkalmak is vannak, vagy azzal mi a helyzet?
1: Bibliaórai alkalmainkról örömmel beszélünk, főleg inkább a gyülekezet részére nézve, nőszövetségi és gyülekezeti bibliaórai alkalmakat említünk. Igaz, az is csak november 1-től, október végétől, március közepéig. Aranyosegerbe egy lakossága, egy nagyon aktív munkás nép. Mezőgazdasággal foglalkoznak bizonyos részben, és akár a kertészkedés, akár éppenséggel a nagyipari termelés, az minden erejüket, minden idejüket elefoglalja. Így pedig aktívak tudunk lenni november elejétől március közepéig. Heti rendszerességgel tartjuk a nőszövetségi bibliaórai alkalmainkat. Heti rendszerességgel vannak gyülekezeti bibliaórai alkalmak, és a presbitériummal is külön bibliaórai alkalmakat, és tavasszal meg ősszel presbiteri továbbképző alkalmakat tartunk. Ez mind öröm számunkra, hogy

0: Így legalább tartjuk egymással is a kapcsolatot, le is tudunk ülni külön alkalmakon, és melyik korosztályt milyen kérdések foglalkoztatják, vagy éppenséggel a presbitériummal milyen gyülekezeti problémáink vannak, mire kellene fókuszáljunk, összpontosítanunk, miről akarunk ismeretet, még mélyebb ismeretet szerezni, akkor le tudunk ülni, és el tudjuk azt beszélgetni.
1: A gazdák mindig híresek voltak a munkaszeretetükről. Mennyire jellemző még ma is ez a fajta életforma a településen? Meg lehet-e élni ma a vidéken a mezőgazdaságból a jelenlegi gazdasági körülmények között? Hogyan látja a helyi gazdák jövőjét?
0: Lelkipásztorként úgy, ahogy látom a gyülekezeti tagoknak a küzdelmeit, hát egyre nehezebb úgy, ahogy hallom az ők elbeszélésük alapján. Valamikor, valóban, amikor Egerbegy a maga termeléséről híres volt, és nem volt ez a sok kihívás, nem volt ez a más településeken az a fajta mezőgazdaság, mint Egerbegy már folytatott, most pedig ez a kihívás őket is nagy kérdéssel és nehézségek elé állítja. Sokkal többet kell dolgozzanak, hogy tudjanak a piacon fennmaradni. Termelnek munkával, odaadással, küzdelemmel, imádsággal dolgoznak.
1: Mennyire sikerül a fiatalabb generációt megszólítani? Vannak-e olyan programok kifejezetten, amelyek mondjuk a családokat vonzák a templomba?
0: Ünnepélyek alkalmai azok az alkalmak, amikor a gyerekeken keresztül a családok is, családtagok is, édesapák, édesanyák meg vannak szólítva. Igen, ebben az évben is éppenséggel jó ez a kérdés, mert most gyereknap lévén jön június 1-e, akkor a gyülekezetünkben terveztük éppenséggel egy gyereknap, családnapnak a megtartását. És ezek az alkalmak valóban közelebb hozzák a gyerekek által a szülőket is. Volt már ilyen alkalom tartva, és öröm volt látni a mosolygó, szaladgáló, játszadozó gyerekeket, és öröm volt látni a szülőket is, akik aktívan beléptek, bekapcsolódtak abba a gyerek programba, éppen a gyereknek a segítségére voltak a játékban, vagy amit közösen meg lehetett tartani egy gyerek és szülőkkel együtt.
1: Mikor volt utoljára a püspöki vizitáció, hogyan készültek a gyülekezeti tagok, hogyan fogadták a vizitációs küldöttséget?
0: Püspöki vizitáció, generális vizitáció éppen ebben az évben volt, április 28-án. Nagy esemény volt ez a gyülekezeti életben, hiszen a feljegyzéseink alapján, legalábbis a kézügyben levő dokumentumok szerint ilyen eseményben még a gyülekezetnek nem volt része. Örömmel fogadtuk a főtiszteletű püspök úrnak a látogatását, generális vizitációnak a hozzánk jövetelét. Még el is vicceltük egy picit itt a gyülekezetben, hogyha a történelmi irányt vesztük alapul, akkor kb. 350 év múlva még lesz vizitáció Egerbegyen, viszont ha jelenlegi egyházi belső életünket tekintjük, akkor az elkövetkező 10-13 évben ismételten örömmel készülünk a főtiszteletű püspök úrnak a látogatására, és fogadjuk a generális vizitációt. Megmozdult a gyülekezet őszintén ismételten, és miképpen belső életünk a magunk hozzáállása folytán is mutatja, a gyülekezet tagjai megmozdultak. Ünnepi ebédre, ünnepi vacsora elkészítéséhez, az ajándékcsomagok elkészítéséhez igyekeztünk mindent, amit itt Egerbegyen található és megtermelt dolog volt, abból előkészíteni. Ki tyúkot ajánlott fel, ki káposztát a töltött káposztához, a vacsorához, ki a maga termékéből ajánlott fel, hogy én is bepótolok, én is tudok ezt adományozni, hogy így, mint ünnep legyen a faluban, és közösen vegyük ki részünket a hozzánk jövő generális vizitáció püspök úrnak fogadásába és a vendéglátásban is.
1: Meg voltak elégedve a vizitációs bizottság tagjai azzal, amit láttak, tapasztaltak?
0: De reménységünk szerint igen. Jó reménységgel mondjuk, még a jegyzőkön nincs a kezünkben, viszont öröm volt hallani az ő beszámolójukat, és láttuk azt, hogy valóban látják a vallásórás gyermekeinknek a felkészültségét, valóban értékelték a konfirmáló ifjainknak azt a bizonyos tudását, amivel ők készülnek a hitvallástételre. A nőszövetség tagjaival is elbeszélgettek a generális vizitáció tagjai, istentiszteleti alkalmon pedig a gyermekeink, ifjaink szavaltak, van egy kis zenész csoportunk, ők zenével és énekkel szolgáltak, viszont van a gyülekezetben egy Árva Lányhaj nevezetű kórus, ami 140 éves múlttal rendelkezik. Ők is ünnepi istentiszteleten részt vettek, és kifejeztük örömünket az ének hangján keresztül is, fogadva a vizitációt, a püspök úr látogatását.
1: Mint lelkipásztor, tehát mint a gyülekezet lelkipásztora, mi a legnagyobb örömöd és mi a legnagyobb kihívás ebben a szolgálatban?
0: Kihívás a változó világ, különböző ideológiáknak a nyomása, a gyülekezeti életnek a megtartása ebben a változó világban, amikor az ember rohan, amikor az embernek sajnos a megmaradás, a megélhetőség hajszájában úgy látom, hogy néha nincs ideje az embernek lazítani. Itt inkább próbálnám azzal megmagyarázni, hogy az embernek a maga hajszájában, maga munkálkodásában, ha önmagunkra nem figyelünk, önmagunk lelki egészségének, lelki biztonságának a megmaradásáért nem vagyunk hajlandóak valamit tenni, akkor bizony magunk is elveszünk a világnak zajában, a világnak sodrásában. Igenis, szükséges a munkálkodás, szükséges valóban a küzdelem, viszont hit nélkül, Istenbe vetett bizodalom nélkül nehéz ezt egymagunk, ezt a harcot, ezt a küzdelmet, ezt a munkálkodást vívnunk. Öröm az, hogy még mindig van kivel dolgozni. Itt vannak a vallásórás gyermekek, itt vannak a konfirmáló ifjaink. Említettem az ifjúsági csoportot is, akikkel idők alkalmával tudunk leülni, és tudunk beszélgetni, tudunk együtt szolgálatot végezni. A presbitérium. Öröm látni a presbitériumnak a szolgálatát, az egyházi életben való tevékenykedését, az egyházi érdeknek a védelmét. A gyülekezeti tagjainkról se feledkezzünk meg, hiszen maguk adakozása folytán az istentiszteleti alkalmaknak a látogatása, az ünnepi istentiszteleteken való részvétel, az még ebben a rohanó világban is számunkra öröm. Gyülekezet abban a helyzetben van, hogy legátust is fogadunk a teológiáról. 5-6 éves legátusaink vannak, akik felkészülten jönnek és öröm őket hallani ebben a szolgálatban. Természetesen ilyenkor a gyülekezet is a maga részéről támogatja a teológiai hallgatókat a tanulásnak a folytatásában. Igen, legátust fogadunk és legátumot adunk. Ez számunkra öröm.
1: Befejezésképpen mit üzennél, vagy mit üzensz az alanyos egerbegyieknek, és hát a rádió hallgatóknak is?
0: Egyik kedvenc ígémet mondanám, vagy annak íge alapján egy pár gondolatot mondanék. Péter apostol első levele 5. részének 7. verse. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Sokan érezzük úgy, hogy életünk nehézségei, a holnap bizonytalanságai, akár a családi feszültségek, akár a munkahelyi nyomás, mind gondot, mind aggodalmaskodást helyez a mi életünkre, amelyet cipelnünk kell. Ez pedig emberi erővel nagyon nehéz vinni, ez pedig emberi erővel nagyon nehéz elviselni. Péter apostol biztatást ad minékünk az ige és a lélek által. Igen, vannak gondjaink, de gondjainkat nem magunk cipeljük, és nem magunk küzdjünk gondjainkkal, hanem vigyük az Úr elé. Ott van egy bizonyos szó, vessétek. Nem egy óvatos elhelyezés, hanem egy határozott mozdulat. Olyan, amikor az ember, amely terhet cipel, határozott mozdulattal ledobja magáról azt a mázsás terhet, vagy azt a nehéz súlyt, amit már egy idő után nem tud vinni, vagy éppen ahova megérkezett, ott leteszi. Miért tehetjük ezt? Azért, mert van valakink, aki reán gondot visel. Nem azért, mert jelentéktelenek a problémáink, nem azért, mert jelentéktelen ebben a rohanó világban az embernek az aggodalmaskodása, hanem azért, mert van egy minket szerető Isten, aki reánk tekint, és nem csak a mi életünket látja, hanem a gondjainktól is meg akar szabadítani bennünket. Engedve azt meg minékünk, hogy bizalmunk benne legyen. Biztatásként engedjük, hogy az Úr legyen életünknek az Ura. Engedjük, hogy az Úr legyen a mi gyógyítónk, engedjük, hogy az Úr adjon kellő bölcsességet, engedjük, hogy az Úr adjon mi nékünk útmutatást.

hogy benne és általa nyugodt életünk, békességgel és szeretettel teljes életünk legyen. A mai napon ne csak elmondd Istennek a gondjaidat, hanem hagyd is nála őket. Engedd meg magadnak azt az alázatot, hogy beismered, véges az erőd, de Isten szeretete végtelen. Ez nem a gyengeség, hanem a bölcs bizalomnak az útja. Amen. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem kell egyedül hordoznom az élet reám nehezedett terheit. Megvallom, hogy sokszor próbálok mindent magam megoldani, és elfáradok az aggodalmaskodások közepette. Most mégis a te szavadra indulok, és tudatosan leteszem eléd minden gondomat, a kicsiket, a nagyokat egyaránt. Köszönöm, hogy íged által bátorítasz. Köszönöm, hogy nem csak engem látsz, mint megváltott gyermekedet, hanem valóban látod a reám nehezedett gondokat is, és szereteteddel átölelsz. Kérlek, adj nekem bölcsességet az aggodalmaskodások helyett. Adj nekem bízalmat a gondokra való figyelés helyett. Adj nekem reménységet, hogy a te szeretetettől, amit megismertünk a Krisztusban, semmi sem szakíthat el minket. A Jézus Krisztus nevében, a minket megtartó kegyelemért, áldott legyen neved örökkön örökké.

Keresztény életrovatunkban az elmúlt percekben az aranyosegerbegyi református egyházközség életébe nyerhettünk betekintést. Ebben volt segítségünkre Daroci Attila református lelkipásztor. Köszönjük, hogy megosztotta velünk a gyülekezet történetét és mindennapjait. Ennyi fért mai műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora későjeli műsorunkban szintén jó magam várom majd Önöket. Adásunk első órájában klasszikus zenéből válogatunk. Második órában áhítat kalendárium névnap köszöntő, illetve keresztény élet felekezet közirovatunk hangzik el. A harmadik órában hangos könyvtár műsorunkat hallgatjuk újra. Munkatársaim és jó magam nevében is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak keddéli magazin műsorunkban. A nap gondolatával búcsúzom, amely Gyökösi Endre lelkész pszichológustól származik, és így hangzik. A szeretet csak akkor szeretet, ha nem változik meg attól sem, hogy a másik megváltozott. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264441968-as telefonszámon. A ma déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!

Köszönjük szépen! Bár eldöntöttük, hogy ezt a dalt nem fogjuk egyetlen egy lemezünkbe se felrakni. Most mégis sekkont lesz.

0: Éttermek!
1: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!

Egy kicsit megbolondítottuk a következő dalt, bár ez csak a dal felénél fog kiderülni.

a barátom a legkönnyebben énekelhető refrént. Na-na-na. És igaz. Bátrabban, nyugodtan.

Köszönjük szépen! A következőre biztos, hogy rá fogtok ismerni. Minden állomás.

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják Irénk először címszavakban. Közzétették az érettségi eredményeit. A tavalyihoz hasonló az átmenési arány. Valótlan állítások és gyalázkodások miatt perelték be Csomortányi Istvánt. Felhőszakadás, villámlás és viharos szél várható kedden és szerdán. Moszkvára zúdított több mint 430 drónt Ukrajna a halálos orosz bombázások megtorlásaként az ankarai NATO csúcs kezdetén. Az előrejelzések szerint

0: Ma változékony időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium hétfőn közzétette a 2026-os romániai érettségi vizsga első eredményeit. Az óvások elbírálása előtti átmenési arány 74,8%, ami alig haladja meg a tavalyi 74,3%-os értéket. Azok a diákok, akik részt vettek a 2026-os érettségi vizsgán, a beiratkozáskor kapott egyéni azonosítókód segítségével ellenőrizhetik eredményeiket az alábbi honlapon. baccalaureat.edu.ro A személyes adatok védelme érdekében a vizsgaeredményeket név helyett ezekkel a kódokkal tették közzé. Az eredmények a vizsgaközpontokban kifüggesztve, valamint online is elérhetők. Az eredmények közzététele után a vizsgázók megtekinthetik kijavított dolgozataikat, mielőtt eldöntenék, benyújtanak-e óvást. A Bihar megyei törvényszéken jelentette fel Csomortányi Istvánt, az Erdély Magyar Szövetség elnök helyettesét, Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő. Közölte, így kíván megállt parancsolni a valótlan állításoknak, a gyalázkodásnak és annak a romboló magatartásnak, amely nem vitát folytat, hanem sebeket ejt egy közösségen. Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, vannak határok, amelyeket nem lehet következmények nélkül újra és újra átlépni. Évek óta tűrjük, hogy egy ember rossz indulatú, valótlan és közösségromboló kijelentésekkel próbáljon embereket lejáratni, bizalmat rombolni és megosztani a magyar közösséget. Miközben valódi eredményeket nem tud felmutatni, rendszeresen mások munkáját támadja, egyoldalú állításokkal, sértésekkel és hamis vádakkal mérgezve a közéletet. Fogalmazott Csomortányi Istvánnal kapcsolatban a képviselő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga fokozatú figyelmeztetést adott ki fokozott légköri instabilitás, viharos szél és felhőszakadások miatt. A riasztás kedden és szerdán lép életbe, és fokozatosan 37 megyét érint. A meteorológusok előrejelzése szerint július 7-én 23 órától, július 8-án 12 óráig a Bánságban, a Parciumban, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi részében jelentős légköri instabilitásra kell készülni. A viharokat 50-70 km/órás széllökések, villámlások és heves záporok kísérik. A csapadék mennyiség elszórtan elérheti a 15-25 litert is négyzetméterenként. Ukrajna hétfőről kedre virradó éjszaka több mint 430 drónt indított Moszkva irányába, közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. A támadás egybeesett az ankarai NATO csúcs találkozó kezdetével, amelyre Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kapott. Szobjanyin a közösségi médiában azt írta, hétfő estétől kedd reggel 6 óráig több mint 430 drón közelítette meg Moszkva területét. Állítása szerint a legtöbb pilóta nélküli repülőeszközt a légvédelem még a fővárostól távol megsemmisítette, míg 36 drónt Moszkva közvetlen közelében lőttek le. Az ukrán dróntámadásra nem sokkal azután került sor, hogy Oroszország az utóbbi időszak egyik leghevesebb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen. Az ukrán hatóságok szerint a csapásokban legalább 28 ember életét vesztette, közülük 26-an Kijevben és a fővárosi régióban, írja az Agger Press. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani és 100 magyar forint 1 lej 47-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma változékony időnk lesz, helyenként csapadékra, viharokra is számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Hírénkhez az Agger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Jónás próféta könyve, második részének, 7. verse. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat, az azonnal felkelt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.

0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország és Kárpátalja híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. 450 éves a református egyházközség Cseréffalun.
2: A mi gyülekezetünk egy nagyon hagyománytisztelő gyülekezet. Nagyon sokan fontosnak tartották az elődök hitét, azt, amit alkottak. Visszatekinteni nagyon fontos alapokat jelent.
1: A beregszászi református gyülekezet nyári programjai.
3: Ez egy régen kezdődött folyamat, amit a beregszászi gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes, távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping sátorozó helyet.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Az Anyaország. 450 éves a református egyházközség Cseréffalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori ótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Kojsza Péter összeállítása következik.
4: Mit jelent a gyülekezet számára az elmúlt 450 év Gavruca nagyemese lelkipásztor?
2: A mi gyülekezetünk egy nagyon hagyománytisztelő gyülekezet. Nagyon sokan fontosnak tartották az elődök hitét, azt, amit alkottak. Visszatekinteni nagyon fontos alapokat jelent.
4: Mélységek és magasságok egyaránt voltak ebben a 450 évben?
2: Mint minden ember életében vannak mélységek, magasságok, akár történelmi mélységek, akár személyes történetekben. Igyekszünk ezt is egy picit megmutatni. Akár a címe az egész napnak, Cserében rejtett kincs, ezt fedi.
4: És honnan jött az ötlet, hogy most egy ilyen programsorozattal emlékezzenek erre a kerek évfordulóra?
2: Igazából nem is tudom.
4: A gyülekezet vagy a lelkipásztor kezdeményezte?
2: Adja magát, a 450 év az elég tekintélyes időszak. Persze nagyon sok gyülekezet büszkélkedhet ezzel. Volt egy terve korábban, már évekkel ezelőtt a gyülekezetnek, hogy emléket állítani a múltnak, és így ezzel a kerek évfordulóval kötöttük egybe ezt.
4: Vannak olyan mérföldkövek, amiket fontosnak tartana megemlíteni a gyülekezet életéből, történetéből?
2: Igen, hát nagyon fontos szerintem az, hogy itt Eger környékén megmaradt ez a gyülekezet. Volt olyan időszak, hogy hat ház volt lakott, és onnan növekedett vissza a lakosság, megőrizte a református öntudatát, református hitét, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
4: Mert hogy alapvetően egy katolikus vidéken vagyunk.
2: Igen, hát egzegri érsekség vonzás körzetében van Cseréffalu is. Aztán nagyon-nagyon fontos volt a gyülekezet életében a templom építése, az új templom építése, amire azért volt szükség közel 130 évvel ezelőtt, mert akkora lett a gyülekezet, hogy nem volt elég a régi, véletlenül árpádkori templom.
4: A reformáció lendületébe bele tudott valahogyan kapaszkodni a gyülekezet, hiszen időben meglehetősen közel van, hogy a gyülekezet alapítása és a reformációnak az elindulása. Milyen erőt tudott meríteni ebből a közösség?
2: A szomszéd falu szülöttjei, Zsérci nevűek, ők hozták véletlenül a reformáció tanait, és attól kezdve töretlen tulajdonképpen a református jelenlét.
4: Hogyan emlékeznek erre a kerek évfordulóra? Milyen programokat szerveztek?
2: Azt fogalmaztam meg így az elmúlt napokban, hogy az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény vágya született meg, és tudtuk kivitelezni. Ez a régi református temető, ami még a régi templom fölött volt, ezt fokozatosan elhagyta a falu, vagyis hát a gyülekezet, közelebb tett a mostani templomhoz a temető is. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan. 5 helyen

0: jelöltünk meg, ami érdekesebbnek tűnik, egy pici metszete igazából a korabeli falu képének.
1: De nem csak kiállítással és tanösvénnyel, hanem, ahogy láttam, egyébként koncerttel és egy hálaadó istentisztelettel is emlékeznek az elmúlt 450 év örökségére. Mit üzen a múlt a jelen gyülekezete számára?
0: Igen, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni a mában, a mai lőgyülekezettel legyünk kapcsolatban, és ez nagyon-nagyon lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Több mint 50 ember, aki most már napok óta dolgozott azon, hogy ez az alkalom összejöjjön, illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni a régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
1: Nem önökkel kezdődött, és nem önökkel végződik?
0: Igen, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a gyülekezetnek van egy álma, vágya, bölcsöde létesítése, és a pár nappal ezelőtt kaptuk meg a választ arra, hogy meg tudjuk építeni ezt a bölcsödét, illetve hát létre tudjuk hozni. És ezt úgy érzem, hogy a Jóisten így ajándékként adta ide nekünk ezt a lehetőséget, ami előre mutat már kisgyerekes családok felé és a gyülekezet növekedése felé.
1: Milyenek a cserépfalui reformátusok? Inkább ragaszkodnak a gyökerekhez, vagy sokkal inkább ezekbe kapaszkodva a jövőbe tekintenek, és mindig azt nézik, hogy hogyan lehet fejlődni és hogyan lehet változni?
0: Azt tudom mondani, hogy mind a két fajta hozzáállás jelen van a gyülekezetben, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk együtt, egymás mellett kezelni és értékelni ezeket a jelenvonásokat. Fontos az megőrzés, de fontos az, hogy ebből táplálkozva a korszerűen próbáljunk megkapcsolódni a ma emberéhez.
1: Ez a hétvégi eseménysorozat segít ebben?
0: Hát bízom benne, hogy igen. Igyekszünk, a gyerekekre is gondoltunk, kézműves foglalkozással, játszó udvarral, kisgyerekes családokat is megszólítottuk. Reméljük, hogy ez erősíti a gyülekezethez való kapcsolódásukat.
1: A hűvös parókia épületből átsétáltunk a templomkertbe, ahol kirakodóvásár várja az érdeklődőket. Vannak itt sajtok, táskák, szörpök, és éppen egy olyan standnál állok, ahol tele van bögrékkel, fülbevalókkal és karkötőkkel. Jó napot kívánok! Ezek kézzel készült termékek?
2: Bertus Tünde vagyok. Igen, ezek mind kézműves termékek, kézzel készül, apránként, egyesével minden kis milliméterre.
1: Otthon?
2: Igen.
1: Ez hobbi vagy hivatás?
2: Tehát ez hobbi, mert mellette főállásom is van, de tehát igazából már kicsit a hobbitól jobban kinőtte magát.
1: Bögrékkel szemezek, ezek különféle színekben pompáznak egyébként itt az asztalon. Mi alapján dönti el, hogy milyen motívumok kerülnek a bögrére, és milyen technikával teszi rá mindezt?
2: Ez mindig úgy készül, hogy van ugye egy keresletkínálat, szezonális termékek is vannak, tehát nyilván karácsonykor a karácsonyos minták mennek, így tavasszal, nyáron ezek a virágosak, a gyerekeknek ezek a állatfigurás minták, ezek mindig mennek, és akkor hát ugye úgy válogatom a vásárokra is. Hát és akkor nyilván ugye, hogy amilyen alapszíni mondjuk a bögre, mondjuk egy sárgára például ott egy napraforgós van, akkor ugye az illik hozzá, ugye jobban.
1: Vannak kis kanalak a gyerekeknek, amit éppen említett, és a fülbevalók is egyébként, ha jól látom, többféle anyagból készülnek.
2: Polimer anyagból készül, polimer agyagból igazából, ez a hétköznapi néven ez a süthető gyúrma. Hát van többféle technikával, mert van, ami ugye a figura meg el van készítve kézzel, van, ami ugye le van lakkozva is, hogy ilyen fényes legyen, ezen ugye ilyen matrica-szerű minta is van, de igenis akkor van gyöngyökkel díszítve, tehát többféle, tehát lehet válogatni, nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is, mert a felnőttek is nagyon szeretik ezeket a színes ékszereket.
1: Itt a gyülekezetben mennyire népszerűek ezek a termékek?
2: Hát szerintem mindenhol népszerű, mert nagyon keresik őket mindenhol, akárhol vagyok vásáron.
1: Egy cserépfalui, ugye?
2: Igen.
1: Mióta él itt a településen?
2: 23-4 éve.
1: Jól ismeri a reformátusokat.
2: Mondjuk igen.
1: Honnan jött a az ötlet, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni? Gondolom nem azért vágott bele, mert unatkozott volna.
2: Nem. Ez onnan jött, hogy tehát ékszerügyileg én eléggé válogatós vagyok, és akkor sose találtam olyat, ami nekem igazán tetszett volna, amit úgy magaménak éreztem volna, és akkor találkoztam ezzel a technikával, és akkor először magamnak készítettem csak, és akkor egyszer megkérdezték, hogy hú, de jó ékszered van, hol lehet ezt venni? És akkor úgy mondtam, hogy hát ez én készítem, de hogyha ennyire tetszik, akkor ugye meg lehet vele próbálkozni, eladni is, és akkor hát először csak ugye kevés volt, meg csak az ékszerek, és akkor ahogy jött a kereslet, úgymond, tehát utána jöttek a dísztárgyak, az ajándéktárgyak, a kanalak, amiket így keresnek. És azért mondom, hogy már jobban kinőtte magát, mint egy egyszerű hobbi.
1: Itt pedig már karkötőket is látok, amik éppen most kerülnek ki. Gyakran jár egyébként egyházi rendezvényekre?
2: Itt most ugye először vagyok, mert igazából itt a környéken járok csak vásárokra.
1: Szeret itt a településen élni?
2: Én igen, nagyon.
1: Mit szeret Cserépfaluban?
2: Hát a nyugalmat, a csendet, hát én pesti vagyok eredetileg, úgyhogy nagy változás volt ahhoz képest.
1: És megszoktam már azóta? Volt ideje?
2: Persze.
1: A főút mellett a templom bejáratától nem messze egy tábla előtt állunk. Itt kezdődik a cserépfalui kőkultúra tanösvény. Kósik István főgondnok állít velem szemben. Milyen céllal kezdték el kialakítani ezt a tanösvényt?
3: Ugye Cserépfaluban már van egy úgynevezett ördögtorony tanösvényünk, ami a Cserépfalu kulturális építészeti látnivalóit mutatja be, és ezt egész sokan járják. Amúgy is a tanösvények a mai turisztikai irányzatok közül eléggé felkapott. Bármár mondjuk az országban különböző tanösvények vannak, és arra gondoltam még, hogy egy másik tanösvény is létjogosultságot szerezheti Cserépfaluba, hiszen itt a Bükkalja, a bükkai települések a kőhazái. Itt a mészkőtől kezdve a Riolitufa kőig minden megtalálható, őseink ebből éltek, ezekből faragtak a házak alapjait, illetve hát sok mesterember kifaragta például a útmenti Jézus kereszteket is, Jézus szobrokat, és mivel a régi temetőben ezek a régi kőfaragók szép munkákat végeztek, és a 30 évente más-más divatirányzatok jöttek be, ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket a szép köveket bemutatjuk a turistáknak, hiszen például ilyen hőségben is, mint mi most vagyunk, ott árnyas ligetben lehet végigmenni, és megcsodálni szép környezetben ezeket a régi, igen, szépen kifaragott síremlékeket, amik közül vannak híres emberek is, illetve vannak díszesen faragott síremlékek is, és ez egy jó kis kirándulás, egy fél órás kikapcsolódás, aki a faluba eljön csak egy hétvégére, ebbe az egy órában valószínűleg beférhet neki, hogyha esetleg olyan az idő, hogy nem tud menni messze a bükkbe, akkor ez esős időben is bejárható.
1: Ezeket a kőből faragott síremlékeket tehát az eredeti helyükön történelmi korhű állapotukban lehet megtekinteni?
3: Így van, ugye kialakítottuk az ösvényt, és akkor egy református kehely jellel jelözzük egyik ponttól másikig, hogy ne legyen eltévedni, és egyébként jobbról balra, balról jobbra is lehet menni, teljesen mindegy, hogy merről közelítjük meg, úgyhogy igazából nem lehet eltévedni rajta, mert mindig a következő kehely már mutatja, hogy hol van a következő állomás. Nagyon sok szép kő van, de 5 követ külön kiemeltünk, ami külön kis táblával is meg van jelölve.
1: Itt lehet is olvasni. Ádám István, Nikkel Adolf, Hullaház, zsidó sírkő és névtelen obeliszk.
3: Igen. Nikkel Adolf az Kóburg hercegnek volt a főerdésze, egy egész nagy monumentális. A Hullaháznak az a története, ugye, hogy a régi világban akkor még ugye oda vitték ki a elhunytakat, és ha olyan halál volt, akkor ott boncolták föl. A zsidó sírkő az azt jelenti, hogy egy máshogy faragott kő a itt élő zsidó őseiknek, hogy őket is megmutassuk, és sajnáljuk, hogy jártak, ugye, mert sajnos Cserépfaluból nem olyan élték túl a táborokat. A névtelen obelix pedig egy a leghatalmasabb, nagyon nagy kő, tehát csodálkozunk, hogy tudták az időben odavinni, mert akkor még nem voltak ezek a modern szállítóeszközök.
1: Tulajdonképpen egy cél lehet az is, hogyha valaki elindul ezen a tanúsfényen, akkor nem csak a reformátussághoz, de a helyi gyülekezethez és a helyi település értékeihez is egy kicsit közelebb kerül?
3: Természetesen, mivel Cserépfalu szinte 100%-ban református, a katolikusok csak a betelepült vegyes házasságok révén vannak, ezért bemutatjuk a saját reformátusságunkat is, büszkék is vagyunk rá természetesen, meg hát ez tényleg egy úgy gondoljuk, hogy egy különleges kis kitalálmány, és amire úgy büszkék vagyunk, hogy ez is nekünk jutott eszünkbe.
1: Végig sétáltam erre a tanösvényen?
3: Hát természetesen, hogy a prezsidentársakkal együtt jelöltük ki, ezt még ma reggel betonoztuk be, úgyhogy...
1: Egészen frissek még akkor a nyomok.
3: Így van.
1: Hogy tetszett egyébként, tehát nem alkotóként, hanem inkább résztvevőként végig sétálni ezen az ösvényen?
3: Igen, próbáltam abba is kibe, hogy ha én most egy turista vagyok, akkor ez nekem tetszene, és úgy döntöttem magam, hogy igen, tetszene nekem, akkor is persze kicsit elfogult vagyok.
1: Ha felfelé emeljük a tekintetünket, akkor láthatjuk a református templomnak a tornyát. A közelmúltban sok munka megvalósult itt a gyülekezetben, ami érintette nem csak a tornyot, hanem a templomnak az egész épületét. Melyek voltak ezek a munkálatok röviden?
3: Az orgonát felújítottuk, aztán a belső térből leválasztottuk a padokat, mert a falhoz értek, és ugye már romlottak, és most körbejárhatók. A két templom két végét is leválasztottuk, egyik egy ilyen raktárszőség, a másikban viszont az fűthető, és tényleg amikor nagyon hideg van, akkor ezt a fűtött helyiségben vannak az istentiszteletek, és itt van egy kis melegítő konyha, meg egy mosdó. 21. századnak megfelelő, en van most a templomunk kialakítva, és ide kerül be még most ráadásul ez a kis kiállítóterem is. Amúgy is elég sok turista csoport megáll, sok csoportoknak bemutatom a templomot, hiszen 54 méter magas a megye első vagy második legnagyobb református temploma. Jó helyen is van, a buszok is meg tudnak állni, és szívesen mutatom be a turistáknak.
1: A templomtorony is megszépült, illetve a templom óra helyre lett állítva.
3: Bizonyos évekkel ezelőtt, már most nem tudom mikor, új órát kapott, és a régi, nagyon hagyományos, több száz éves óra, mert ez már még a régi templomban is benne volt, ami lebontódott a új templom építése előtt. Ez a régi szerkezet át lett alakítva, és egyik presbiter társam, aki nagyon jó gépészmérnök, nem is tudom hány órát, de rengeteget áldozott rá, hiszen belepte a por, a mocsok, és hát most meg lehet nézni, ez gyakorlatilag működőképes. Egy csodálatos, egy igazi mérnöki csodálat azt megnézni, akinek a gépészethez van fogalma, az bele fog szeretni ebbe a műbe.
1: Mit üzen most a 450 éves református gyülekezet, és mit üzen a kiállítás, mit üzen a templom, és mit üzen ez a tanösvény, amiről beszélgettünk a helyiek, és azok számára, akik ellátogatnak erre a településre?
3: Ez fő kérdés. Ez egy kicsit az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy az én korosztályom még az, aki még úgymond tudtunk tenni, egész sokat ahhoz, hogy a legfontosabb, leglátányosabb épülete, a református templom szép legyen, de ez kevés, hanem hogy belakható legyen és belakjuk. Attól félek, hogy utánunk jövő generáció már nem lesz annyi, vagy nem lesznek olyan rámenősek, vagy tehetségesek, mint mondhatom talán még az én korosztályom, meg még tőlem kicsit idősebbek, mert tényleg, hát ez a sok fejlesztés, amit azért nagyon sok részét persze pályázati pénzekből valósítottunk meg, ez önmagáért beszél. És szeretnénk, hogyha ez a gyönyörű templom, ez továbbra is élő lenne, és nem esetleg más funkciót kapna.
1: Asztalos Józseffel, a Hernád kiadó szerkesztőjével beszélgetek itt a Cserépfalui Református templom tövében. A kiállítás kapcsán, ami a mai napon nyílik meg, és Cserépfalu gyülekezetének az elmúlt 450 évét foglalja össze. Mi volt az alapvető szempont, amikor neki kezdett ennek a munkának?
4: Amikor megkaptuk ezt a megbízást, illetve egy segítségkérés volt a tudománygyűjtemények igazgatója felé, és a múzeum felé, akkor egy csapat állt össze ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, hiszen azért gyakorlatunk volt már benne, rengeteg kiállítást készítettünk, installáltunk az elmúlt időben. Szívesen segítettünk, rengeteg anyagot kaptunk a nagytiszteletű asszonytól, és hát ebből kellett aztán mindig egyre jobban prioritásoknak megfelelően a 450 év történelmét a gyülekezetnek és a régió reformációjával kapcsolatos dolgoknak összehozni, és több helyszíni szemle és méregetés után megcsináltuk a látványtervet, amiben szerepel egy U alakú gipszkartonfal a mostani trendeknek megfelelően, és hát a legújabb installációs elemeket alkalmaztuk ahhoz, hogy itt a templomnak, a cserépfalui templomnak a karzatán ezt látványban is meg tudjuk valósítani. Nem volt egyszerű, rengeteg segítséget kaptunk, nem volt olyan, hogy valami mindig a helyére került volna, az utolsó percekig mindig voltak változtatások, de az Úr kegyelméből mégiscsak sikerült. Úgyhogy mindenkit tudunk biztatni, hogy Cserépfalu felé jár, akkor tekintse meg ezt a kiállítást.
1: Mit láthat az, aki ellátogat erre a kiállításra? Hány darabból áll ez a tárlat, illetve alapvetően milyen grafikai technikával készült?
4: Hát ugye a bevált módszerek alapján és szakmai elvárásoknak megfelelően, ami a legnagyobb problémát okozta, ugye rengeteg képanyag volt. A képanyag az mind keretezett képekről van szó, ilyen 18x24-es, ami A4-es méret, vagy attól kisebbek voltak. A magának a kiállítási panelnek a mérete, az pedig egy ilyen 5 méter széles és 2,75 magas, tehát a képeket is azért élvezhető formába és minőségi formába kellett oda beilleszteni, amihez most már azért a 21. században, ugye a digitális univerzum közepén vagy elején a mesterséges intelligencia segítségét is segítségül hívtuk. Ezáltal nagyon szép, gondolom én, hogy másoknak is tetsző, és szakmailag is elfogadható kiállítás sikerült létrehozni.
1: Összhangba lehet valahogy hozni a 19. században épült templomot a modern technológiával?
4: Az összhang az abban látszik, hogy nem látszik gyakorlatilag, tehát megpróbáltuk ugyanazt a milliót és hangulatot kialakítani, de odafigyelve arra fajta informatív megjelenésre, ami egy nagyon gyors áttekintést ad a látogatóknak, és hamar információhoz jut. Ezen kívül nyilván a vizuális kommunikáció is, ami nagyon lényeges szempont egy ilyen timeline vagy idővonalnak a megszerkesztéséhez, és úgy gondolom, hogy a kapott anyagból egészen jó kiállítást lehetett.
1: Ennyi munka van egy ilyen kiállítási anyag elkészítésével?
4: Hogy őszinte legyek, tehát ezt körülbelül még áprilisban kezdtük el tervezni, néhány részletét megvalósítani, és hát a dömping, vagyis a nagy, amikor már véglegesre csinálja az ember, abban benne van legalább egy olyan másfél hét, két hét.
1: Hogy látja, milyen kép rajzolódik ki a gyülekezetről és annak a 450 éves történetéről, amikor valaki végsétál ezen a tárlaton, mit hoz haza magával?
4: Hát igen, ez nagyon, hogy mondjam, nagyon aktuális most, hogy generációnként ez biztos, hogy változni fog, hogy mit fog befogadni belőle. Számomra az látszik, hogy, és ez elég sajnálatos is, hogy sok olyan kép van, amikor a templom például tele van. Tele van ünnepségeken, istentiszteleteken. Ez ma már tudjuk, hogy ez elég ritka alkalom, de előfordul. És lehet látni azt a fajta történelmi idősíkot, hogy honnan indultak, milyen körülmények voltak, és azt a fajta lelkiséget is, hogy hogyan élhették meg régen elődeink. Azt a biblikusságot, ugye rengeteg biblia van felajánlva és kirakva, vagy az anyakönyvekből vannak részletek, szinte az egész falunak az életére rá lehet látni.
1: Elégedett a munkával?
4: Hát én soha nem lehetek elégedett vele. Ugye ezt mindig egyrészt a látogatók, és a történelem, hogyha ilyen nagy szavakat használhatok, de hát mindenben egyedül az Úré a dicsőség.
1: A régió reformációjáról tartott előadás dr. Balogh Judit történész egyetemi tanár. Mi kellett ahhoz, hogy ma itt 450 év után élő református gyülekezet legyen, mert nem volt egyszerű, ahogy hallottuk.
5: Igen, elsősorban azt gondolom, amit a legelső reformátorok mondtak az uralkodó biztosainak, hogy az a hihetetlenül egyértelmű meggyőződése a környék reformátusainak, hogy őket a Szentlélek hívta el erre, hogy ők ezt így végigcsinálják. És azt gondolom, hogy talán ez volt a legfontosabb, ez a belső hitük, amit ők megkaptak, és amit meg tudtak erősíteni minden nehézség ellenére is, hiszen jöttek-mentek a törökök, a Habsburgok, úgyhogy ez nem volt könnyű. De hogyha ilyen külső körülményekre is rátérünk, akkor egyrészt láthatjuk, hogy a Bükkalja az olyan értelemben egy szerencsés geopolitikai helyzetben van, hogy hatott rá Debrecennek a teológiai hagyománya és a teológiai hatása, de ugyanakkor Pataknak a hatása is, és Kassának a hatása. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas csomópontban van, és ekkor még hiába az egri püspökség közelsége, hogy éppen azt mondtam el, hogy a 16. századnak a 60-as éveiben, amikor éppen kibontakozik maga a reformáció, akkor a püspökség mellett egy sokkal nagyobb erő az egri végvárnak a katonasága, és ahogyan azt egyébként egész ország területén látjuk, tehát ez nem egyedi dolog, de itt nagyon szépen látható, hogy nem csak a végvári katonaság volt egyértelműen a reformáció pártján, ez gyönyörű történetek vannak, minden végvári katonaság nem csak a saját hitét védte, hanem a környék lakosságát is, a lelkészeket nagyon igyekeztek megvédeni. Tehát egyrészt van egy ilyen, ez a 16.-17. századi végvári katonaságnak a túlnyomó többsége református volt, és ezek nagyon elkötelezettek voltak, amellett, hogy akár fegyverrel is megvédjék ennek a közösségnek a lakosságát, és emellett még például Egerben a parancsnokok, a főkapitányok is döntő többségében ekkor reformátusok voltak, ugye éppen soroltam, hogy a Mágócsi Gáspárral kezdődik ez a sor, de Rákóczi Zsigmonddal, a későbbi erdélyi fejedelemmel ér véget.
1: Mennyire tudott belekapaszkodni a gyülekezet a reformáció lendületébe? Éppen ez volt az, ami egyébként arra sarkalta őket, hogy alapítsanak egy egyházközséget?
5: Igen, én a Mohácsi csatát követő nagyon sok pusztulásban, amit állandóan átéltek, jött egy nagyon hiteles új. Ezek a prédikátorok, akik a környéken mászkálnak, ezek valóban a klasszikus vándor prédikátorok. Én nagyon szeretem az ő példájukat. Egyáltalán nem törődtek azzal, hogy mi lesz az életükkel, bebörtönzik őket, akkor esetleg majd kiszabadítják. Tehát, hogy annyira átélték a kor emberei azt, hogy a reformátorok egy hitelességet, egy hiteles Krisztus követést közvetítenek, hogy ez nagyon sokat segít. Tehát, hogyha azt látjuk, egy nehéz helyzetünkben, bármilyen nehéz

0: Fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy az eleink azok nem csak egyszerűen úgy döntöttek, hogy ők pedig reformátusok lesznek, hanem egyrészt megküzdöttek érte, nehéz időkben is kitartottak benne, és én azt gondolom, hogy ha ezt így szemünk előtt tartjuk, akkor azokban a nehéz időszakokban, ami újra és újra ráköszönt az emberiségre, mindig tudunk erőt meríteni abból, amit ők példaként ránk hagytak.
1: 450 éves a református egyházközség Cserépfalun, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Kárpátalja. A nyári szünet a beregszászi református gyülekezetben sem a pihenésről szól, egymást követik a gyermek és ifjúsági táborok, zajlanak az önkéntes szolgálatok, miközben a gyülekezet már a villámtöltés ifjúsági napra és a további nyári alkalmakra is készül. Hogy milyen programok várják a fiatalokat és a gyülekezet közösségét a következő hetekben, arról Margitics János ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Izgalmasan zajlanak a hetek a beregszászi református gyülekezetben. A gyermekhétről számoltunk be nem is olyan rég, és most már éppen tegnap ért véget a ifis tábor, amely rengeteg beregszászi fiatal számára egyfajta nyári feltöltődés. Tehát lehet, hogy nyár fénypontjaként töltötte a napokat, és a Kukjai, hát mondhatnánk, hogy táborozó helyszín, amit a beregszászi református gyülekezet az elmúlt években hát kiépített egyfajta közösségi térre. Kezdjük talán ezzel, mit kell tudni erről a helyszínről mi, és ez egyre több program szerveződik ide.
2: Igen, ez egy régen kezdődött folyamat, amit a beregszászi gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes, távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping

0: sátorozó helyet. Egy régi házikó és a mellette lévő üres telek összessége jelenti most ezt. Viszont annak ellenére, hogy nem végtelen négyzetméterekről beszélünk, egy perc sétára van egy erdő, és itt a Beregszász közeli dombvidéket bármilyen irányból meg lehet közelíteni. Nagyon jó infrastruktúra van kialakítva, számos lehetőséggel, mint a kinti zuhany, amit a nap melege biztosít megfelelő hőmérsékletűre. A hölgyek számára, a lányok számára egy benti mosdó, egy illemhely, ami azért a modern körülmények komfortját megteremti. Hát nem utolsó sorban egy olyan táborhelyünk ez nekünk, ahol minden éven nagyon nagy lelki muníciót halmozunk fel, mert nyár elteltével, a tanév szürke és hamar sötétülő hónapjaiba, azért a kukjai tábor az mindig ott van az emlékezetünkbe. Úgyhogy ezt nem az én fejemben ez kevésbé az infrastruktúra, mint egy ilyen lelki töltőhely.
1: Békesziget.
0: Békeszigete nagyon, és van egy olyan extrája a teleknek, amit igazából megvásárolni sem lehet, a kaputól 3 méterre nincs térerő. Telefonálni szükség esetén a kapuba kimenve lehet, a kaputól 3 méterre bejel pedig teljesen mobil internettől kezdve minden másik megszűnik, és a digitális detox így nagyon jól megvalósul.
1: Az Istenre figyelés egyik fontos eszköze a digitális detox.
0: Ez igen, ez egy
1: jó kapcsolódás.
0: Ez egy nagyon hasznos valami, azon túl meg a fiatalok is egy kicsit jobban tudják nélkülözni ott a természet lágyölén az okos eszközeiket, mert azokból van bőven.
1: Amikor gyermeksírás hallunk a templomban, akkor mindig az a gondolat jut eszembe, hogy ha őket nem halljuk a templomban sírni, akkor a következő 50-60 évben üresek lesznek a templomok. És a következő terület, amikor az ifjúsági munkára gondolunk, ha ők nincsenek, akkor előbb-utóbb üresek lesznek a templomaink. A Beregszászi Református gyülekezetben az ifjúseket látva nagyon erős közösség van, akik közösségben vannak, és akik alkotnak és szolgálnak is együtt. Mit kell a Beregszászi ifjúsokról tudnunk?
0: Hát igen, mi az Úr csodája mindegyik, mert a konfirmációs oktatás 3 esztendejében, meg a hitoktatás azt megelőző esztendeiben, meg a vasárnapi iskolák és a különböző gyerekhetek és minden más alkalom sorozatban nagyon sok fiatal talál magának egy helyet, ahol úgy érzi, hogy a időről-időre lehorgonyozhat, kiköthet, megbékélhet egy kicsit, és nekünk nagyon nagy öröm, hogy ez a gyülekezetünkben valósul meg, tehát ez nekik egy olyan helyé válik, ahova szívesen eljönnek, és azt hiszem az ifjúsági lelkészi munkám egyik legnagyobb kitüntetése, amikor látom őket vasárnap Isten tiszteleten, vagy látom őket szolgálni, látom őket halálosan komolyan venni a saját maguk feladatát, látom őket abban, hogy azt mondom, hogy gyülekező és mindenféle egyéb ráhatás nélkül ott vannak már is mellettem. Ezek óriási dolgok, és én azt gondolom, hogy a gyülekezetünk jövője belőlük nő, de a jelene pedig velük színesedik meg. És enélkül a szín nélkül nagyon nehéz optimistán látni azt, ami ránk vár. Úgyhogy ebben teljesen egyet tudok érteni, hogy jövőben mutatóan nagy áldás a jelenünkben, hogy velünk vannak a fiatalok, és nagyon sok projektet visznek most a 26-os évben, azt tűzték ki célul, ezt az ifisek, hogy havonta egy alkalom, ami nem a rendszeres, nem a menetrend szerinti, hanem valami olyan extra, mint ifi kafé, dicsőítőest, konfirmandus hétvége, tábor, vagy bármi más, a palettát is nagyon nehéz felsorolni, mert nagyon sok ötletük van, és emellé az ötlet mellé oda is állnak, tehát nem úgy van, hogy a végén egy embernek kell bezárni az ajtót, lekapcsolni a villanyt, hanem szépen csak a kulcsot az alkalom végén megkapjuk, hogy minden kész, és mehetünk haza. Úgyhogy ezek ilyen hihetetlennek tűnő dolgok, és azt hiszem, hogy sok lelkész cserélne velem, és én meg nem cserélnék velük.
1: A szolgálat az fontos része egy közösségnek, és a Beregszászi református ifjúsaink azok a szolgálat.
0: Nagyon olyannyira, hogy erre a nyárra már számokba öntöttük azt a tervünket, hogy hány fiatalt kívánunk elérni. 500 fiatalt szeretnénk azzal a programunkkal megszólítani, hogy add tovább az áldást. Nagyon sok minden szépet és jót kaptunk az egymás közössége által az elmúlt években, és ezen a nyáron ezt a rövidke kis mondatot tűztük magunk elé, hogy ebből hagyjusson mindenfelé, ahova csak el tudunk érni. Ennek a vállalásnak nyilván az egyik része a táboraink voltak, a konfirmandus, meg az ifis, és a másik ilyen nagy vállalásunk, amit nagyon nagy szeretettel készítünk elő, az pedig a villámtöltés ifjúsági találkozó lesz, ahova nagyon sok fiatalt szeretnénk megszólítani. Hát és hogyha Isten kegyelmes, akkor el is fognak majd jönni. Ezt a régi Varroda épületében már az előző villámtöltés kapcsán is ott voltunk, ott gyűltünk össze. Az is egy fergeteges alkalom volt. Ott például olyan dolgok történtek, hogy egyszerre hallgatta majdnem több mint 400 ember az Isten igéjét, és volt egy olyan 2-3 óra, amikor majdnem ugyanennyi ember játszott egyszerre, úgyhogy a beregszász ifisek vezették azt a programot. Szóval ilyen szempontból ez az ad tovább az áldás, lehet, hogy csak egy felismerés, nem pedig egy vívmány részünkről, hogy akkor most már így kell lenni, hanem talán ebben tudnánk mi a legjobban kifejezni a hálánkat egymásért.
1: Ifi Café.
0: Az Ifi Caféval az a nem titkolt célunk, hogy a havi egy, vagy ha egy ilyen kicsit ünnepelőbbre fordul a dolog, akkor például adventbe, ott majdnem minden advent vasárnapján igyekszünk ott lenni. Tehát avval az volt a célunk, hogy egy teret hozzunk létre, ahol Isten tisztelet után még együtt lehet a gyülekezet. Az Isten tiszteletnek a helye nem a legjobb a megbeszélésre, mert hát csak zavar, hogy a lelkész is mondja, és az Ifi Café lenne az, ahol lehetne még erről tovább gondolkodni, meg egy kicsit együtt lenni, mert ha nagyon a szívünkre tesszük a kezünket, akkor csak sietünk jóformán mostanában a főműsor időbe, csak sietünk, és ezek a megállók nagyon kellenek, amikor együtt tudunk lenni, és én újra és újra meghatódok rajta, hogy ezt az Ifi közössége bevállalja és csinálja, tehát ezt nem lehet fizetéssel létrehozni, vagy ilyen rázudított anyagi eszközökkel, ez minden önkéntesen történik, az előtte való muffinsütés, szombat este, a haboknak az előkészítése, a bevásárlás, a poharak és társai, és mindig igyekeznek egy jótékony célt is találni a bevétel számára, tehát az, nyilván az önfenntartás az megvalósul, és azon túl az ifisek azok mindig egy olyan célt tűznek ki, mint például a Sámuel Alapítvány, ahol szintén nagyon csodálatos és Istentől jövő dolgok történnek.
1: Egyéb területek?
0: Olyan sok területünk van, amiben részt veszünk, hogy nehéz is felsorolni. A teljesség igénye nélkül diakóniában nagyon erősen helytállnak a fiataljaink. Például, ha visszaemlékszünk, most ebben a hőségben nem olyan könnyű, de eléggé havas telünk volt.
1: A téli hulkotrás és favágás az
0: izgalmas dolog. Igen, az még fotodokumentációban is megjelenik például a gyülekezet oldalán. Hát az is nekem nagyon megrendítő volt, hogy a lelkész kollégám kiírta, hogy itt az idő lehet jönni, és hármasával, négyesével összeverődve húzták be a havon a zsák fákat, lapátolták el az útról a havat, meg még két kedves mosolyt is tudtak egy-egy szépkorú vagy rászoruló testvérnek nyújtani, és hát mi ez, ha nem szép és csodálatos. Nem tudom azt mondani, hogy ez mind egy ilyen nagyon jó szervezet, nagyon jó struktúrált emberi valami, de azt tudom mondani, hogy ahol a szükség megjelenik, ott a Szentlélek valakinek megadja, hogy össze tudja kapcsolni a segítő szándékot a segítségre szorulóval. És nálunk ez nagyon szépen történik, és hát ezért is nagyon hálások vagyunk.
1: Kevés percünk maradt, de mindenképpen meg szeretném kérdezni, hogy mit ad meglátása szerint ez a fiataloknak ez a közösség? Az, hogy Isten mellett tölthetik a legfontosabb fiatal éveiket.
0: Hát erről sokat beszélek nekik, és nem mindig tetszik nekik, amit hallanak, de az én egyik nagy lelki munkatársam, akivel együtt szolgáltunk, egyszer azt mondta, hogy a show nem a showtartóba való. És az Ifi közösség az egy kis idő, ameddig a show a showtartóban van, és aztán majd eljön az idő, mikor az Úr kiszórja a showt a maga helyére, hogy ízet hozzon oda, ahol arra szükség van. És hát mi, én speciálisan, de úgy látom, hogy sokan mások is arra készülnek ebben az ifis közösségben, meg arra kapunk egy ilyen nagyon jó gyakorlatot, hogyha eljön a mi időnk, akkor mindenki maga körül gyűjtsön majd ilyen kis csoportokat, akikkel együtt folytatja tovább a szolgálatot, meg milyen melléktermékként az örök életre szóló barátságok, emlékek, sztorik, olyan élmények és tapasztalatok, amikre igazából semmilyen körülmények között nem tud szert tenni az ember, akár már csak a sátorozós természetben eltöltött pillanatoktól kezdve, közös projektekig, amiket megszervezünk. Egy ifisünk, ha itt van velünk aktívan, akkor egy közösségszervezői szakra, ha beiratkozik, akkor lehet, hogy fog ott olyan dolgokat látni, amiket ő már kipróbált, amikben ő részt vett, amikben ő nagyon aktívan szerepet vállalt, és egy társadalom számára, egy városközösség, egy gyülekezet közösség, egy család számára, ez egy nagyon nagy erőforrás, mikor valaki egy problémát, egy megoldással a lehető legrövidebb úton össze tud kapcsolni, és ha elakad, akkor tud benne segítséget kérni. Ezek mind-mind olyan ránk ragadt tudások az Isten gazdag áldásai mellett, meg a közösség ajándékai mellett, amik óriási módon meghatározzák a jövőt. Tehát nagyon gazdag tudással és élményekkel gazdagodik, aki itt van ebbe az ifis közösségbe.
2: Az elmúlt percekben Margitics János ifjúsági lelkipásztorral beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló és igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől és a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát mi érettünk, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Szeretett testvérek, Isten dicsőségére kezdő énekként a 167-es énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága.

Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét, úgy, amint az írva található János evangéliumának 16. fejezetében, 16-tól 27-ig terjedő versekben. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát. Mi az a kis idő, amiről szólsz? Nem tudjuk, mit beszélsz. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam. Egy kis idő még, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem? Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az órája. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevembe, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevembe. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket a példázatokat mondta ezeket a példázatokban mondom nektek, de eljön az óra, amikor többé nem példázatomban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevembe kértek, és én nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát érettetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde, lakozzék a mi szívünkbe gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen.
bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, mikor így szól mi hozzánk, ami Urunk az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Isten dicsőségére a 105. Zsoltárunk első két versét énekeljük. A 105. Zsoltárunk első két versével magasztaljuk az Urat. Az első vers így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének.

Imádkozzunk! Dicsérünk és magasztalunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, ennek a napnak csendességéért. S habár előtbe hozva a hétköznapi életnek lüktetését, kérdéseit, gondjait, bajait, amelyekkel küszködtünk az elmúlt héten, arra szeretnénk kérni, hogy minden külső zavaró tényezőt légy segítségünkre, hogy le tudjunk tenni a te színed előtt, hogy semmi sem álljon gátként a te ígéd és közöttünk, hanem el tudjunk csendesedni. El tudjunk csendesedni a magunk gondjával, bajával, nehézségével, betegségével, és ebben a csendességben téged tudjunk várni, hiszen ígéreted szerint ott, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, te ott vagy. Köszönjük, Urunk, hogy ígéretedet beteljesítő Isten vagy, hogy ma is itt vagy közöttünk, hogy velünk együtt vagy, és mindazokkal, akik bennünket ma követnek a rádió hullámhosszán, vagy interneten akár, szerte széjjel ezen a nagyvilágon, mindazokkal együtt vagy, akik a te gyermekeidként ígédre figyelnek. Hajolj most hozzánk közel. Áld meg ezt az eltöltött időt, ezt az órát. Hadd legyen a te dicsőségedre és lelkünk épülésére. Hirdess közöttünk ígédet. Habár emberi bölcsességen keresztül, de mégis szólíts meg minket. Szólíts meg a te szavaddal, és ez a szó hadd érintse meg a szívet. Hadd legyen a lélek tápláléka, hitnek az erősítője. És mindenben te légy ma itt a középen, hogy téged lássunk, hogy téged ismerjünk fel, és téged tudjunk befogadni szívünkbe. Jöjj velünk ma, amikor kilépünk ebből a templomból a mi hajlékainkba, és áld meg a meghallgatott ígét ott, hogy meg tudjuk élni naponta annak üzenetét, és meg tudjuk teremni áldott gyümölcseit minden napon a te beszédednek. A mi Urunk Jézus Krisztusunknak a nevében kérünk, hallgass meg bennünket, szent lelkeddel jelenj meg közöttünk, szentel meg Isten tiszteletünket, és szentel meg egész létünket, lényünket. Amen. Gyerekekkel vasárnapi foglalkozás lesz. Megkérem szépen akkor őket, hogy fáradjanak ki a gyülekezeti terembe. Igehirdetésre készülve pedig énekeljük a 161-es énekünknek mind a három versét. A 161-es énekünknek mind a három versével dicsérjük az Urat. Az első vers így kezdődik, Szentlélek, védj körül bennünket.

Szeretett testvérek, délelőttünk csendességében hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint az írva található János evangéliumának 16. fejezetében, a 16. rész 28. versében. Isten igéje tehát írva van, és olvasom János evangéliumának 16. részéből, annak a 28. verséből. Hallgassuk figyelmesen és alázatos szívvel. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba. De most elhagyom a világot, és az Atyához megyek. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek. Szeretettel köszöntöm a testvéreket Irisztelepi templomunkba, és mindazokat, akik bennünket a rádió hullámhosszán vagy interneten követnek. Isten áldása legyen az ő igéjén, a hirdetett és meghallgatott igén, hogy mi meg tudjuk teremni annak sok és áldott gyümölcsét. Jézus Krisztus tanítványai előtt több ízben kijelenti azt, hogy neki el kell mennie ebből a világból. Kijelenti azt, hogy milyen formába történik meg az ő elmenetele, hiszen elmondja tanítványainak azt, hogy fel kell mennie majd Jeruzsálembe, át kell adatni majd a pogányok kezébe, el fogják ítélni, meg fog halni, de fel fog majd támadni. Az ő mennybe menetelét még nem mondja el az ő tanítványainak, csak ilyen szavakkal, amiket most hallottunk a felolvasott igéből, hiszen a tanítványok nem tudják befogadni még az ő gondolatukba, szívükbe, lelkükbe Krisztusnak a beszédét. Tanítványi sors nem könnyű. És Jézus ezt a tanítványi sorsot, amelyet majd meg fognak élni az ő tanítványai, most kijelenti, hiszen azt mondja a tanítványainak, hogy gyűlölni fog titeket a világ, tudjátok meg, mert engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világban volnátok, akkor a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket e világból, azért gyűlölt titeket e világ. Nagyon sokszor mi magunk is keresztények lenni, vagy tanítványnak lenni, egy elképzeléssel vagyunk erről. Tanítványok is a maguk módján elképzelték azt, hogy milyen lenne, vagy milyen is kell legyen a Krisztusnak a tanítványsága, milyen kell legyen Krisztusnak az országa, és hogy majd ők milyen funkciót fognak betölteni ebbe az országba. Nem csoda, hogy az Zebedeusok édesanyja eljön Krisztushoz, és azt mondja, hogy Mester, ha majd eljön a te országod, akkor add meg, hogy a te jobb és bal kezed felől ott legyen az én két fiam. És Jézus így válaszol, nem tudod, mit kérsz, hiszen nem az én feladatom ezt megadni. Nagyon sokszor mi is azt gondoljuk, hogy tanítványnak lenni, kereszténynek lenni, annyit jelenti, hogy mi egy olyan közelségbe kerülünk az Istenhez, vagy Istennel, olyan kapcsolatba leszünk, hogy teljesen kizárja ez a kapcsolat, ami életünknek gondját, baját, nehézségét, aggodalmát, bosszúságát, betegségét. Mi azt gondoljuk, hogy hermenikusan egy olyan közösségbe leszünk majd elzárva Krisztussal, ahol bennünket semmi nem fog érni, főleg ami bánt. Téves felfogás. És a tanítványoknak is ebből a téves felfogásból majd fel kell ébredniük. És ez az ébredés nagyon fájdalmas lesz. Maga Jézus Krisztus mondja azt, hogy bizony ti sírni és jajgatni fogtok. És bizony sokszor úgy van az emberi életükben, amikor összeomlik az embernek az élete, a maga felfogása, a maga addig felépített hite, mert nem szilárd alapokon állt, bizony fájdalmas az, amikor lássa, hogy újból kell építeni az egészet. Csődöt mondott az emberi élete. Sokszor kell átélnünk életünk során ezt a csődöt, de ezekből a csődökből van mindig az újrakezdés. Ezek adják meg az életünknek azt az alapját, amikor visszaállít minket Jézus Krisztusra, a mi mennyei édesatyánk. Az igazi alapra.
A tanítványnak tehát ebben a világban el kell hordozni az ellenszenvet is. És ez az ellenszenv egyre jobban felerősödik a mai világunkban is. Nem csoda, ha azt látjuk, hogy a mai modern világunkban egyre jobban mellőzik magát az Istent. Minek kell az Isten? Minek kellenek a keresztény szimbólumok? Le kell venni, ne sértse, sem templomokban ne legyenek jelen, sem iskolákban ne legyenek jelen, sem közintézményekben ne legyenek jelen, de azért keresztény Európának nevezzük magunkat. Mitől keresztény a keresztény ember? A szimbólumoktól? Nem. Sajnálatos módon azt kell látnunk, hogy a kereszténység a mai világunkban céltévesztett. Igen, céltévesztett. A külsőségekben keresztény az ember, de szokásaiban, életformájában teljesen eltér attól, aminek lennie kellene. Vissza kell épülnünk arra Krisztusra, aki meg kell határozza gondolkodásunkat, életünket, lényünket, cselekedetünket, beszédünket. Nem arra, amit a világ kínál. Nem azt szerint építeni fel a hitet. Nem azt szerint élni meg a hétköznapokban mindazt, amit Isten követésnek nevezünk. Nem a világ elvárása szerint. Mert a világ elvárja azt, hogy neki kedveskedjünk, nem pedig az Istennek. Két úrnak nem szolgálhat az ember. Vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megtagadja. Nem lehet két csónakba úszni, evezni. És amikor Jézus arról beszél a tanítványoknak, hogy ez a tanítványság bizony ebben a világban nehézséget fog jelenteni számukra, arról is beszél, hogy lesznek majd olyanok, akik majd öldökölni fogják Isten tanítványait. És aki ezt cselekszi, azt gondolja, hogy Isten tiszteletére teszi ezt. Isten dicsőségére. Megrögzött abban a hitben, hogy amit cselekszik, jól teszi. És egyben azt látjuk ebben a világban, hogy nagyon sok ilyen megrögzött hitű ember van, aki azt hiszi, hogy Isten dicsőségére cselekszik akkor, amikor pusztítja az Isten gyermekeit, pusztítja a keresztényeket. Egy olyan világban élünk, amikor a keresztény embereknek mártíroknak kell lenni újból, azért, hogy az ő vérük mag legyen, hogy ebből a magból ki tudjon kelni újból a krisztusi hit. Ha nem jöttem volna, mondja Jézus, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük a bűneikre. Eljött tehát a Krisztus, szólt, és ez a szava világosan szól ma is. Ha nem jött volna, nem lenne ennek a világnak a bűne. De mivel eljött, szólt, és az a világ nem ismerte fel őt is, ha mennyiben felismerte, az csak téves felismerés volt, és visszautasította Krisztust, ebben az esetben pedig az történik, hogy az ítélet megmarad. Nem menekül meg az ember az ítélettől. Amikor elérkezik az az óra, amikor az Isten gyermekeit ebben a világban üldözik, amikor Isten gyermekeinek életére törnek, azt mondja Krisztus, nem lesztek magatokra. Annak ellenére, hogy ilyen időszak következik, és Jézus azt mondja, hogy kimegyek, elmegyek ebből a világból, és nem leszek veletek, azt ígéri, hogy nem hagyja magára a tanítványsereget, hanem elküldi a pártfogot, a paraklétoszt, a vígasztalót, hogy velük maradjon. Mert jobb nekem, mondja Jézus, elmennem, mert ha nem megyek el, nem jöhet el, nem küldhetem el a vígasztalót. A vígasztaló veletek marad minden napon. Veletek lesz, megtanít mindarra, és eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam nektek. Ő lesz az erő. Ő lesz a bátorítás, ő lesz a vígasztalás, ő lesz a simogatás. Ő lesz mindaz, akire szükségetek van ebben a világban. Elküldöm tehát hozzátok. És amikor elküldi a vígasztalót, érdekes módon azt mondja Jézus, a vígasztaló majd ebben a világban leleplezi a világ előtt a bűnt, mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet.
a pártfogó leleplezi a bűnt? Igen. Mert ma is leleplezi az Isten pártfogója a bűnt, az Isten szent lelke leleplezi az ember szívébe a bűnt. Leleplezi ebben a világban a bűnt. És ez a három kategória, amit itt felsorol, és amiről Jézus itt most tanít, az, hogy a bűn nem más, mint hogy nem hisznek benne. Leleplezi ezt. Hányan nem hisznek a Krisztusban? És abban a világban is hányan nem hittek a Krisztusban? Még azok is, akik ismerték az írást. Tehát leleplezi a világban a bűnt, ugyanakkor az igazságot is nyilvánosságra hozza, mert Krisztus az Atyához megy, mert őtől lejött, és ő nála fog lenni addig, ameddig visszajön újból ismét ítélni eleveneket és holtakat. Az Isten igazsága tehát ez megmenti az elesett embert. A harmadik dolog pedig az ítélet. Mégpedig az az ítélet, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Ki a világ fejedelme? Az a kísértő, aki oda megy Krisztushoz, és azt mondja, hogy borulj le, és imádj engem. Nézd meg ennek a világnak a gazdagságát és dicsőségét. Mind az enyém, neked adom. Hányszor incselkedett velünk is sokszor ez a kísértő. Nézd meg, mi van ebben a világban. Kíván meg azt, amit ebben a világban én felmutatok neked. Mennyi mindent megkívántott az emberrel a kísértő. És azt mondja, szánd rá az életedet, hogy ezt megszerezd. Azon légy, hogy ez a tiéd legyen. Neked adom. Van egy feltétele ennek, ha engem imádsz. És Krisztus visszautasítja ezt a kísértést. És ha tovább megyünk, akkor azt kell látnunk, hogy Jézus Krisztus tanítványainak arról beszél, hogy még sok mindent kellene elmondania nekik. Tudtuk ráadni, de nem tudják ezt megérteni, nem tudják elviselni. De amikor eljön az igazság lelke, elvezetiteket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ez a Szentléleknek a munkája. És milyen jó, hogy a Szentléleknek a munkája az is, hogy ma itt vagyunk. A Szentléleknek a munkája az is, hogy az Isten beszéde hirdettetik, hangzik, elhangzik az emberek előtt. Vagy otthon a csendességünkben olvashatjuk. Vagy imádságos percünkben elcsendesedhetünk az Istennel. És ez is mind a Szentléleknek az indítatásába történhet. És kijelenti nekünk az Isten lelke azokat a dolgokat, amikre szükségünk van ezen a világon. Megjelenti nekünk az igének értelmét. Megjelenti nekünk azt, amit máskülönben emberi felfogással nem tudnánk megérteni. Kit jelent ki az Isten lelke? Azt mondja Jézus, engem. Engem jelent ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az az enyém, és azért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Nem valami újat, nem valami eddig nem tudott dolgot fog kijelenteni a lélek, hanem azt, amit az Atya eddig is kijelentett. De lehet, hogy most érthető módon, lehet, hogy most közelebb hozza hozzánk ezeket a dolgokat. Nagyon sokszor az életünk során találkoztunk már olyan élethelyzettel, olyan ígével, amit nem értettünk. Mennyit birkozik az ember sokszor, hogy megértse magának az életének az útját, célját, még a hibáját és a tévedését is. És lehet, egy későbbi időben jön rá annak az értelmére. Úgy van az Isten igéjével is, nem mindent tud megérteni az ember. Lehet, hogy később jövünk rá arra, később értjük meg. Lehet, hogy nem is értjük meg ebben a földi világban, csak akkor, amikor szemtől szembe leszünk és láthatjuk a Krisztust és az Atyát. Elmegyek tehát, mondja Jézus, de majd újból visszajövök. El kell mennem, és újból vissza kell jönnöm. Elmondja tehát Krisztus a bekövetkezendő dolgokat, és ezeket azért teszi, hogy amikor a tanítványok oda kerülnek, hogy meglesznek ezek a dolgok,
ne rettenjenek meg. Ne mondják azt, hogy nem tudtunk róla. Úgyis az ember megretten a váratlan dolgoktól, és azoktól a dolgoktól, amelyek meghaladják őt. Hányszor rettentünk meg életünk során? Hányszor futott végig rajtunk a borzadály, a félelem? Hányszor éreztük a félelemnek a szelét? Hányszor éreztük a vigasztalásnak is a lelkét? Az Isten lelkének látható nyomai vannak az emberi életünkbe. Mert amikor ott munkálkodik velünk, azt mondja Jézus, felnyitja a szemünket a látásra. Megérteti velünk magát az Istent, az Isten akaratát. És ha az ember megszerette az Istent, megszerette a Krisztust, az az ember minden nap közelebb kerül a lélek által az Isten titkához. Megfejti önmagát előtte az Isten. Mert aki kétkedőn bontsa őt, annak válasz nem ad az Isten. De aki ilyen bizalommal és a lélek vezetése által keresi az Isten akaratát, az minden nap ilyen titkokat fedez fel. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy ebben a világban, ha én elmegyek, akkor mutatok nektek egy olyan dolgot, egy olyan útirányt, amelyet követnetek kell. Eddig tőlem kértetek, de én nem leszek közöttetek. Kérjetek, de Istentől. És most már nem közvetítő lesz közöttünk és Isten között, hanem személyesen mehetünk a mi kéréseinkkel Isten elé. A tanítványok ezután már személyesen kérhetik az Istent. Ha eddig a Krisztus kérték, és elvárták, hogy Krisztus kérje az atyától azt, amit ők kértek, azt mondja Krisztus most, titeket felhatalmaznak lélek által, hogy az atyától kérjetek. Eddig még nem kértetek semmit az én nevembe. Kérjetek ezután. Kértél az Istentől a mai napon? Vagy életed eddigi idejéig az Istentől? Kértél-e olyan őszintén, hogy ez a kérés be is tudjon teljesülni az életedbe? Jézus arra biztat, hogy kérj. Kérj a Krisztus nevében. És ha kérsz, aki kér, az kap. Aki keres, az talál, és az őrgetőnek megnyittatik. Kérjetek, és megkapjátok. És érdekes módon, amikor az ember kér, és megkapja azt, amit kér, akkor beteljesedik úgy örömmel. Egy olyan örömmel.

másik ember felé az Isten szent lelkének munkája által a szeretettel, akkor nem lehet többé félelem és nem lehet többé aggodás a szívembe, mert a teljes szeretet, az Isten szerelme kiűzi ezt a félelmet az életemből. Mert Isten lesz minden mindenekben. És egész addig, ameddig nem tudjuk elérni lelkünkben ezt a mélységet, addig sokszor olyan magasságokat kell megjárnunk, és itt most a félelem magasságára gondolok, amelybe beleszédül az ember. Kérjetek tehát. És a Krisztus példázatokban szólt egész ez idáig a tanítványainak, eljön az az idő, amikor már nem példázatokban fogok szólani. Nagyon érdekes módon biztatja Krisztus a tanítványokat a kérésre. Nagyon érdekes módon hoz példát eléjük, és az előző versekben egy olyan példát mond el Jézus, amely érzékelteti, hogy mit jelent, amikor ebben a világban szorongatott helyzetben az ember kiállt és meghallgattatik. Félelmeink voltak, vannak és lesznek, és velünk fognak jönni az életünk során. Sok minden felett vajudunk. Ahogyan a szülőasszony is vajudik. De miután megszülte az a gyermekét, utána elfeledkezik a fájdalmakról, hogy ember született erre a világra. Sok minden felett vajudunk mi is, de miután átvezetett bennünket az Isten ezeken a nehézségeken, gondokon, bajokon, betegségeken, vagy a gyásznak a mélységén, akkor azt mondjuk, velünk volt az Isten. El tudunk feledkezni annak a fájdalmáról, érzékeljük az életünkbe, hogy ott vannak ezek a próbák, de el tudunk feledkezni arról, mert Isten a maga szeretete által átölelt bennünket. És ez a szeretet, ez végigköveti az embert az élete során. Naponta kérj, és naponta fogsz kapni tőle. Azon a napon tehát az én nevembe kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát érettetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Hiszed-e azt, hogy Krisztus Istentől jött? Nagy kérdése volt ez a kereszténységnek, hogy honnan ered a Krisztus? Hogy kicsoda a Krisztus? Megoszlottak még a vallások is ezen a kérdésen. Ma is megoszlik a kereszténység ezen a kérdésen, hogy kicsoda a Krisztus. Hiszen a Krisztus mind személyiség nem csak a keresztény vallásokban szerepel, hanem más nem keresztény vallásokban is meg van említve, mint tanító, mint proféta. Ameddig a Krisztus nem lesz számunkra Isten fia, addig el lesz zárva előttünk az Isten titka. És attól a perctől kezdve, hogy hisszük, hogy Krisztus Istennek a fia, megnyílik előttünk a titoknak kapuja. Egyre többet fogunk megismerni az Isten dicsőségéből, nagyságából, az Isten szeretetéből, öröméből, megbocsátásából és hatalmából. És ez arra késztet bennünket, hogy naponta megfürösszük szívünket, lelkünket ebben az isteni szeretetben. Hogy naponta tisztára mossa Isten ígéje, beszéde, szent lelke, ami életünket, gondolatunkat, és az életünkben valóban ki tudja munkálni az Isten békéjét, az Isten harmóniáját, az Isten nyugalmát. Ezt keresi az ember. Még a nem hívő ember is a békességet, a nyugalmat keresi ebben a világban, hiszen békétlen világban békességben nem lehet élni. Csak úgy, ha bennünk békesség van, és megtaláltuk a békességnek a forrását, akkor attól függetlenül, hogy békétlen ez a világ, ami belső békességünk megmarad, és belülről kisugázik kifele, és akiben békesség van, az tud békét teremteni maga körül. Ezért mondja Jézus, hogy az én békességemet adom néktek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Én veletek vagyok. Ma is ezt a békességét kínálja fel számodra, számunkra, mindannyiunk számára az Isten. Fogadjuk szívünkbe. Fogad szívedbe, fogad lelkedbe, vidd magaddal, hogy ez be tudja tölteni az egész létedet és lényedet. És ez a békesség majd sok minden

Mindenre megtanít téged, sok mindenre elvezet téged, sok mindent majd megfejt előtted, mert ez a békesség az Isten lelke. És ahol az Istennek a lelke, ott van a szabadság. Jézus azt mondja, én az Atyától jöttem, Atyától vagyok, és eljöttem ebben a világba azért, hogy cselekedjem azt, amiért én nekem el kellett jönnöm, megcselekedjem az Atya akaratát. De most elhagyom a világot, és az Atyához megyek. Most elhagyom a világot. Tehát Krisztust visszaemeli Isten az ő jobbjára, az ő dicsőségébe. Abba a dicsőségbe, amelyel Krisztus rendelkezett a világ alapjainak letétele előtt, és mi hisszük, ahogyan a hitvallásunk is tanítja, hogy eljön majd ítélni eleveneket és holtakat. Ahogyan hisszük azt is, hogy azt a sereget, amelyet Krisztus igéje szent lelke által gyűjt a földi életbe, népek és nemzetek között, és hisszük, hogy ennek az élő seregnek mi is élő tagjai vagyunk, és megvalva hisszük, hogy azok is maradunk, ugyanúgy lesz igazsága az is, amit Krisztus kimondott, hogy akit nekem adott az Atya, az ott lesz, ahol én vagyok. Isten ajándékai vagyunk Krisztusnak, Krisztus pedig az Atya jobbján ül, minket pedig Krisztus az ő jobbjára szeretne állítani. Nyissa fel Isten előttünk az ő titkát, hogy az életutunkba be tudjuk építeni ezt a titkot, hogy hitáltal egyre közelebb kerüljünk az Isten megértéséhez, ebben a földi világban, hogy ne csak a látható dolgokat lássuk, hanem a láthatatlanokra is tekintsünk. Hogy Krisztus be tudjon vonulni életünkbe, hiszen a következő vasárnap virágvasárnapja. Hogy Krisztus át tudja járni az egész létünket és lényünket. Hogy ő király legyen, szupersztár legyen az életünkbe. Aki meghatározza gondolkodásunkat, hangulatunkat, aki az egész emberi lényünket átformálja, hogy tükrözni tudjuk az Istent, aki tükörként használ majd bennünket ebben a világba, hogy az ő munkáját mi rajtunk keresztül meg tudja valósítani, mi pedig meg tudjuk teremni engedelmesség által az Istennek minden gyümölcsét. Sok mindenre elhívott bennünket Isten ezen a világon, de ahhoz, hogy ez nyilvánvaló legyen mindannyiunk életében, szükség, hogy hittel és engedelmességgel oda tegyük életünket az Isten kezébe, hogy bennünk ki tudja munkálni engedelmesség által az ő nagyságos dolgát, láthatóvá tudja tenni a mennyek országát életünkbe, és végül pedig ezt az országot ki tudja teljesíteni az ő dicsőségébe. Isten áldása legyen rajtunk és velünk, hogy készülni tudjunk a következő ünnepre, a Krisztus bevonulására, a Krisztus érkezésére, a Krisztus halálára és feltámadására, hogy ezekben a tettekben és cselekedetekben meg tudjuk látni Istennek a bölcs tervét, amelyet a világ megalkotása előtt már eltervezett azért, hogy bennünket, ha elbukunk, hiszen szabad akarattal áldott meg, akkor megmentsen, és az ő dicsőségébe, az ő közelségébe magához vigyen. Amen. Isten dicsőségére énekeljük a 344-es énekünk első versét. 344-es énekünk első verse így kezdődik. Ó, könyörgés meghallgató, édesatya mindenható.

Gondviselő Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ígédes szent lelked által a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből örök életre elválasztó sereget gyűjtesz. Köszönjük, Urunk, hogy hisszük, hogy ennek a seregnek mi is élő tagjai vagyunk. És mindazt, amit nem tudunk megérteni a te nagy titkaidból ebben a világban, majd a te országodban, amikor szemtől szembe láthatunk téged, megérthetjük azt. Köszönjük, hogy sok mindent elrejtettél az emberi bölcsesség elől, de kijelentett számunkra a te közelségedben, a te szent lelked által mindazokat a dolgokat, amikre szükségünk van. Köszönjük Jézus Krisztust, a te legnagyobb ajándékodat, akit ma is hallhattunk, és akit ma is befogadhattunk szívünkbe. Légy segítségünkre, hogy hinni tudjuk, hogy ő te tőled jött, hogy ő szeret minket, és légy segítségünkre, hogy mi is szeretni tudjuk a Krisztust. És aki az ő nevében kér te tőled, azt ígérted, hogy meghallgatod. Taníts bennünket imádkozni, Krisztus nevében kérni. Taníts bennünket olyan dolgokért kiáltani hozzád, amelyet a dicsőségedet szolgálja ebben a világban. Hálát adunk neked, Urunk, hogy közelebb lépve időben az ünnepfele közeledünk, amikor Krisztus bevonult Jeruzsálembe, amikor Krisztus Golgota hegyén majd kereszthalála szörnyet halt érettünk, de köszönjük, hogy közelebb kerülünk a feltámadás ünnepéhez is, amelyben megbizonyítja azt, hogy hatalma van a halál felett is, hiszen legyőzi azt, akit nem tudott legyőzni az ember az élete során. Köszönjük, hogy ő a mi reménységünk, nem csak a földi, hanem a mennyei reménységünk is. Köszönjük, hogy benne ajándékoztál nekünk mindent ebben a földi világban. Bocsáss meg, ha sokszor nem tudjuk elhinni, és nem is tudjuk megtapasztani ezeket az ajándékokat hitetlenségünk által. Áld meg, Urunk Istenünk, a mi keresésünket, a mi törekvésünket arra, hogy megismerjünk téged. Ajándékozz meg a te szent lelkeddel, és ha te szent lelked lakozás vesz az életünkbe, akkor mindenre megtanít, mindent majd emlékezetünkbe idéz. Felelevenít mindazokról a dolgokról, amit tudunk te rólad, amit hallottunk, amit befogadtunk, és ezek által gyümölcsöt teremtünk. Áld meg életünket, otthonainkat, szeretteinket, akikkel készülünk erre az áldott ünnepre. Áld meg mindannyiunknak fáradozását, és ajándékozz meg csendességgel is, hogy ne csak a külső fáradtság idézze fel az ünnepet, hanem belül is el tudjon érkezni hozzánk az ünnep. Veled együtt, a te szent lelked által. Szeretnénk elődbe hozni a mi gyermekeinket, a mi családtagjainkat, az időseket, a betegeket, az erőteleneket, a gyászolókat, kórházi ágyon fekvőket, az otthonainkban betegeskedőket, az időseket, és végül önmagunkat is. Legyen kedvesed előtted mindannyiunknak törekvése és imádsága. A Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükségkor lélekben és igazságban imádják, jöjjetek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozunk csöndbe magunkba szállva.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmaink persejpénzét, a testvérek adományát és a beszolgáltatott egyházfenntartó járulékot. Köszönjük szépen a nőtestvéreknek az elmúlt héten azt a közmunkát, amit itt a templomunk szépítése környezetében elvégeztek, és azokat a szép virágokat, amiket elültettek. Isten áldása legyen azokon a testvéreken, akik születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ünnepelték, ünneplik, az elhunytainkra pedig gondoljunk kegyelettel. Ma délután 6 órától kikérdezzük a presbiterek előtt a konfirmálókat, és ha Isten élted bennünket, következő hét szombatján délután 5 órától konfirmációs ünnepi istentisztelet lesz, vasárnap pedig fogadalomtétel. Ezért a következő hét a konfirmálók számára nagy hét. Szeretettel hívom a konfirmálókat minden nap délután 6 órára a gyülekezeti termünkbe foglalkozásra. Isten áldja meg készülődésünket, és kérjük a testvéreket, vegyenek részt ezen a gyülekezeti alkalman. Isten dicsőségére a 430-as énekünket énekeljük. 430-as énekünk mind a három versét, az első vers így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek.

Végezetül pedig gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a Heidelbergi K.T. bizonyságtételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Ámen. Áldás előtt a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, te benned bíztunk elejétől fogva.

0: Rádiunk híreit hallják Irénk először címszavakban. Közzétették az érettségi eredményeit. A tavalyihoz hasonló az átmenési arány. Valótlan állítások és gyalázkodások miatt perelték be Csomortányi Istvánt. Felhőszakadás, villámlás és viharos szél várható kedden és szerdán. Moszkvára zúdított több mint 430 drónt Ukrajna a halálos orosz bombázások megtorlásaként az ankarai NATO csúcs kezdetén. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium hétfőn közzétette a 2026-os romániai érettségi vizsga első eredményeit. Az óvások elbírálása előtti átmenési arány 74,8%, ami alig haladja meg a tavalyi 74,3%-os értéket. Azok a diákok, akik részt vettek a 2026-os érettségi vizsgán, a beiratkozáskor kapott egyéni azonosítókód segítségével ellenőrizhetik eredményeiket az alábbi honlapon. baccalaureat.edu.ro A személyes adatok védelme érdekében a vizsgaeredményeket név helyett ezekkel a kódokkal tették közzé. Az eredmények a vizsgaközpontokban kifüggesztve, valamint online is elérhetők. Az eredmények közzététele után a vizsgázók megtekinthetik kijavított dolgozataikat, mielőtt eldöntenék, benyújtanak-e óvást. A Bihar megyei törvényszéken jelentette fel Csomortányi Istvánt az Erdély Magyar Szövetség elnök helyettesét, Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő. Közölte, így kíván megállt parancsolni a valótlan állításoknak, a gyalázkodásnak és annak a romboló magatartásnak, amely nem vitát folytat, hanem sebeket ejt egy közösségen. Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, vannak határok, amelyeket nem lehet következmények nélkül újra és újra átlépni. Évek óta tűrjük, hogy egy ember rosszindulatú, valótlan és közösségromboló kijelentésekkel próbáljon embereket lejáratni, bizalmat rombolni és megosztani a magyar közösséget. Miközben valódi eredményeket nem tud felmutatni, rendszeresen mások munkáját támadja, egyoldalú állításokkal, sértésekkel és hamis vádakkal mérgezve a közéletet. Fogalmazott Csomortányi Istvánnal kapcsolatban a képviselő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga fokozatú figyelmeztetést adott ki fokozott légköri instabilitás, viharos szél és felhőszakadások miatt. A riasztás kedden és szerdán lép életbe, és fokozatosan 37 megyét érint. A meteorológusok előrejelzése szerint július 7-én 23 órától, július 8-án 12 óráig a Bánságban, a Partiumban, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi részében jelentős légköri instabilitásra kell készülni. A viharokat 50-70 km/órás széllökések, villámlások és heves záporok kísérik. A csapadék mennyiség elszórtan elérheti a 15-25 litert is négyzetméterenként. Ukrajna hétfőről keddre virradó éjszaka több mint 430 drónt indított Moszkva irányába, közölte Szergej Szobjanin, az orosz főváros polgármestere. A támadás egybeesett az ankarai NATO csúcs találkozó kezdetével, amelyre Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kapott. Szobjanin a közösségi médiában azt írta, hétfő estétől kedd reggel 6 óráig több mint 430 drón közelítette meg Moszkva területét. Állítása szerint a legtöbb pilóta nélküli repülőeszközt a légvédelem még a fővárostól távol megsemmisítette, míg 36 drónt Moszkva közvetlen közelében lőttek le. Az ukrán dróntámadásra nem sokkal azután került sor, hogy Oroszország az utóbbi időszak egyik leghevesebb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen. Az ukrán hatóságok szerint a csapásokban legalább 28 ember életét vesztette, közülük 26-an Kijevben és a fővárosi régióban, írja az Agger Press. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma változékony időnk lesz, helyenként csapadékra, viharokra is számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Azure Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: De te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Jónás próféta könyve, második részének, 7. verse. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat, az azonnal felkelt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgyel mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A 120. Zsoltár 1-től 7-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete. Kós Ádám, a magyarországi Lakamozi református missziói egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából. A Micsoda különbség című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelki pásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy amikor hozzád fordulunk, akkor nem kell attól félnünk, hogy félbeszakítasz, vagy félreértesz bennünket. Te ismered a szívünket. Mielőtt megszólalnánk, te tudod gondolatainkat. Kérünk, csendesítsd el most bennünk mindazt, ami elvonja a figyelmünket, és taníts úgy minket a te igédre, hogy abból valódi változás szülessen életünkben. Amen. A 120. Zsoltár szavaival készülhetünk az ige hirdetésre. Ezt olvasom most. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és csalárnyelvtől. Mit érdemelsz? Mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? A hős hegyes nyilait reketje pajzsával. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai közt kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok. De amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Amen. Kedves testvérek, a 120. Zsoltárban a szerző egy hozzánk nagy

közeli élethelyzetben találja magát. Azt érzi, hogy olyan helyen lakik, ahol folyamatos a konfliktus. Amikor megszólal, a körülötte élők kapnak a lehetőségen, és kicsavarják a szavait, és azonnal harcra kelnek ellene. Ezek a gondolatok talán nincsenek is annyira távol tőlünk. Nekünk is van véleményünk. És tudjuk, mihelyt megosztjuk azt a családunkban, a baráti társaságunkban, a munkahelyen, az iskolában, vagy éppen a közösségi médiában, egyből támadhatóvá válunk. Hányszor tapasztaltunk már, hogy egy-egy őszintén kimondott, keresztény meggyőződésből fakadó vélemény miatt ér bennünket a támadás. Akinek van véleménye, szilárd meggyőződése bizonyos kérdésekben, azt könnyen megutálhatják, megtámadhatják, vagy akár ki is rekeszthetik. Ez pedig rettenetes érzés. Megbántva és félreértve érezhetjük magunkat. De nézzük meg a saját szemszögünkből is ezt a helyzetet. Mi történik akkor, ha valaki tőlünk eltérő véleményt fogalmaz meg? Gyakran mi is egyből támadásba lendülünk. Tudunk harapni, visszavágni, sőt, megszégyeníteni is. A mai igénk első üzenete ezért nem elsősorban az, hogy mindenki mondhat és gondolhat, amit akar, hanem sokkal inkább az, hogy kezdjük el meghallgatni egymást. Thomas Gordon pszichológus szerint a másik ember megértésének első lépése az értő figyelem. Amíg nem hallgatom meg a másik embert úgy igazán, addig nem is tudom megérteni. Ez egyszerűen hangzik, mégis ritkán sikerül. Sokszor már akkor megfogalmazzuk a válaszainkat, az ítéletünket, amikor a másik még be sem fejezte a mondatát. Nem megérteni akarunk valakit, hanem meggyőzni. Nem meghallgatni akarunk, hanem válaszolni. Talán ezért olyan sok a félreértés, a sértődés és a vita emberi kapcsolatainkban. Talán ezért érezzük magunkat olykor úgy, mint a zsoltárírói. Idegenek vagyunk. Mert ahol nincs figyelem, nincs meghallgatás, és nincs valódi párbeszéd, ott előbb-utóbb idegenné válunk egymás számára. Ha egy cégben a vezető nem hallgatja meg a beosztottját, nem fogja megérteni őt. Ha a családban a férj és a feleség nem beszélget egymással, nem figyelnek egymásra, lassan eltávolodnak egymástól. Ha elmarad a párbeszéd a társadalomban, akkor nagyon könnyen megmaradunk egymással szemben álló csoportoknak, és egyre kevésbé tudunk közösséggé válni. A zsoltár nem a fájdalommal kezdődik, hanem ezzel a hitvallással. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. Milyen különös. A zsoltáros azért tud a békességre törekedni. Azért tud, mert valaki előbb meghallgatja őt. Mielőtt az emberek megértenék, Isten már ismeri a szívét. Mielőtt az emberek igazságot szolgáltatnának neki, ő már az Úr elé viheti minden fájdalmát. Ha ezt el akarjuk kerülni, ha nem szeretnénk idegenné válni egymás számára, akkor az Úrtól, vagy az Úr Jézustól kell tanulnunk. Ő tudott hallgatni, amikor arra volt szükség, és meg tudott szólalni, amikor eljött az ideje. De minden szava és minden csendje az Atyától kapott szeretetből fakadt. Erre a szeretetre, erre a figyelemre és erre a lelkületre van ma is a legnagyobb szükségünk, hogy ne váljunk idegenekké egymás számára. Amen.
Mennyei Atyán, köszönjük, hogy Te meghallgatsz bennünket akkor is, amikor az emberek félreértenek, vagy nem figyelnek ránk. Taníts bennünket úgy beszélni, hogy szavaink békességet építsenek, és taníts minket úgy hallgatni értő figyelemmel, hogy valóban megértsük egymást. Adj türelmet a kapcsolatainkban, bölcsességet a vitáinkban, és adj szeretetet mindezek fölött, hogy Jézus Krisztus lelkületét tudjuk tükrözni mindazok felé, akikkel találkozunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.

Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Rakamozi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 120. Zsoltár 1-től 7-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Micsoda különbség című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Micsoda különbség! Két anya beszélget. És a lányod, hogy van? Ah, a drágám! Nagyszerűen, férhez ment, mondhatom a világ, legjobb férjét kapta. Az eljegyzésre vett neki egy autót, születésnapra, névnapra ékszereket kap tőle. És reggel fel sem engedi kelni, ágyba viszi neki a reggelit. A rengeteg munkája mellett állandóan segít még a háztartásban is. És mi van a fiaddal? Hát az én szegény fiam, az is megházasodott. A felesége egyetlen katasztrófa. Vett neki egy kocsit az eljegyzésre, születésnapra, névnapra ékszert ajándékoz neki. Amennyit csak tud, a sok munkája mellett segít a háztartásban. És képzeld, a menyem még azt is elvárja, hogy ágyba vigye neki a reggelit. Si duo faciunt idem, non est idem. Ha ketten csinálják ugyanazt, nem ugyanaz. Mózes 5. könyve, 25. részének 13. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Micsoda különbség című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Lukácsi Vilma, hálátlanok. Rohamosan nő az ember képe önmaga előtt. Benne él a nagyító tükörben ég és föld között. Nem érzi már hol a fönt, s a lent, s a cél is változó. Ki mondja meg viharzó tengeren, hol jár a

hajó. Amikor tudta még, mi a hála, Istenre nézett, betakarta az ő nagy jóságas örömet érzett. Tőle kapott ajándék volt minden, meg nem érdemelt. Forró érzés támadta lelkében, neki énekelt. Miért lett már annyira más minden? Jaj, ki mondja meg! Elveszett a hála valahol. A szív már nem remeg. Tükrében is csak az ember látszik. Mammon istenek. Vakmerő, nem tudja, mivel játszik. Így élni nem lehet. Atyánk, fiaid nevében kérünk, adj nékünk hálás szíveket.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan lőtt rá Rumcájsz a herceg tüzéreire? Kedden történtek Humpál polgármesterrel a bajok. Szerdán pedig Majolena hercegnő így szólt a herceghez. Mamasea, kedvem támadt egy kis kompára. A herceg réges-rég megfeledkezett arról, hogy Humpál panaszt tett. Magához hívatta Suhángot, az erdészt, és ráparancsolt. Gyahünk gombászni, ihány a haholec erdő! Amikor odaértek, a herceg ide-oda szögdelt, töltől bükkig, és ébenfa botjával mutogatott. Suhang, ezt nézd meg, itt, és ott is nézd csak meg! Az erdész kénytelen volt négy kézlábra ereszkedni, és az avarban kotorászni, nem bújt-e meg alatt a gomba. Sehol semmi, sehol egyetlen gomba.
2: Vajon hogy kerülnek ide ezek a mélyedések?
1: Gondolkodott el az erdész.
2: Olyan, mintha valaki az orrunk előtt szeret volna gombát.
1: A száddal Suhang egyetlen gombát sem fogsz találni, mérgelődött a herceg, és ébenfa sétabotjával a fákat kopogtatta. Tovább! Az erdésznek sajgott a térde, és hamarosan a hercegnek is elnehezült a lába.
2: Még otthon megpróbáljuk Suhang a kis tölgyfa alatt.
1: Az erdész szolgálatkészen a kis tölgyfa felé fordult, benyúlt az ág alá, és fölrebbent egy poszáta. Ott hagyta a fészkét benne hat apró tojással. Az erdész zavartan merett a tojásokra, a herceg meg egyenesen rárontott a fészekre, egyenként kivette a tojásokat, a tenyerén görgette, lornyonjával szemlélte, és éneklő hangon mondta, Charmant, délicieux, oh la la!
2: Mi az, hogy oh la la?
1: Szólalt meg a háta mögött egy idegen hang.
2: Még hogy olalá, csodát! Ez egy nagyon is meggondolatlan hercegi tett. Az elriasztott poszáta nem tér már vissza a fészkére, és hat tojásban feleslegesen kihűl hat madárfióka.
1: A hercegnek elakadt a lélegzete. Megpördült, mint egy búgócsiga. Mögötte állt

0: Trumcájsz, a keze tele vargánya gombával. A hercegnek eszébe jutott Humpál panasza. A poszatáért bezeg agóc, veszekedett, de amiatt nem fáj a fejed, hogy a kompámat lopod? A herceg különösen a gomba miatt jött tűzbe, mintha lángot fogott volna a nadrágja. Humcájsz megfogni, beszárni, rikoltotta. Ám Runcájsz fityiszt mutatott. Ezt fogjátok meg. És eltűnt. A herceg füstölögve visszagurította a fészekbe a hat tojást, és rikácsolni kezdett, hogy beleremegtek a levelek. Ezt még megjárod, Humcájsz, hát küldöm a katonákat, te séfány! Ezután a herceg intett az erdésznek, és az erdőből visszamasírozott Hícsínbe, hogy ki ne hűljön a haragja. Elcsendesedett akkor a Raholec erdő. A fiatal tölgyek összekócolódott ágaikat igazgatták. Rumcájsz előjött rejtekéből, és vékony hangon fütyörészett, mintha tilinkózna. A poszátát hívogatta elhagyott fészkére. De a madár csak nem jött, úgy megriadt a hercegtől. Rumcájsz tanácstalanul nézte az elhagyatott tojásokat. Így talált rá Andulka, a raholeci réteg tündére. Harangvirág illatért indult az erdőbe, és egy tanácstalan zsiványt talált. De Humcájsz, a nézésedtől bizony nem melegedett meg a tojások, másképpen kell gondjukat viselned, szólt hozzá. Rumcájsz ettől nem lett okosabb. Még soha egyetlen zsiványt sem költött ki tojásból poszátát. Megpróbálta melegbe rejteni a tojásokat, a kalapjába, a nadrág zsebébe, aztán a hóna alá. De Andulka tündér csak mondta a magáét. Ne így, összetörnéd, ráülnél, szétnyomnád. Rumcájsz most már egyáltalán nem tudta, mit tévő legyen. Az övéhez nyúlt a pisztolyáért, amibe, mint egy zacskóba, szépen egymás után belecsúsztatta a hat tojást. A pisztolyt óvatosan megtöltötte puha kóccal. Talán így jó lesz, jegyezte meg Andulka, és elillant, hogy az erdőben megkeresse unokahugait, az erdei tündéreket, és megkérdezze tőlük, hol nő harangvirág. A hat tojással megtöltött pisztolyt Rumcájsz visszadugta az övébe. Alig tett néhány lépést, amikor Jicsimből trombita szó hallatszott. Elhallatszott egészen a Raholec erdőig. A herceg állja a szavát, állapította meg Rumcájsz. Összehívja ellenem a katonáit. A jicsini piac téren trombitálnak és dobolnak, masírozik meg, ide-oda sorakozik a csapat. A kastély ablakából haragosan néz a herceg, és így szól. Töltsétek meg az ágyukat fekete lőpohal, meg faskolyóval is, lőjétek le nekem ezt a Humcájszt! A katonák megtöltöttek három ágyút. Lovakat fogtak eléjük, és már vonultak is a császári országúton, a Raholec erdő felé. A jicsini kisasszonyok fekete kendőt kerestek. Szegény Rumcájsz, kár érte. A Jakab templom sekrestése meghúzta a lélekharangot. Eközben a katonák megérkeztek a Raholec erdőhöz. Beállították az ágyukat, a káplár hármat lépett előre, és elkiáltotta magát. Rumcájsz, jöjj elő az erdőből, le kell, hogy lőjünk. Az erdő mozdulatlan maradt, csak a poszáta énekelt szomorúan, hiába. A tüzérek káplára másodszor is kiadta a parancsot, harmadszor is kiadta a parancsot. A harmadik hívásra elhallgatott a poszáta, és kilépett az erdőből a mezőre, Rumcájsz. Keze a pisztolyon. Egyre közelebb lépdelt a katonákhoz.
1: Állj már meg te, ne kóváljog!
0: Kiáltott rá a káplár.
1: Mert rád kell lőnünk, és esetleg nem találunk el. Hát jó, megállok, hogy a katonaság ne maradjon szégyenben miattam.
0: Felelte Rumcájsz. Szétterpesztett lábbal megállt a csipkebokor mellett, és pisztolyára tette a kezét. A katonák célba vették, ő pedig a katonákat.
1: Háromig kell számolni.
0: Háromra Rumcájsz meghúzta a ravaszt. A katonák megragadták az ágyú kötelét.
1: Csak hogy túl hosszú volt a kötél, és Rumcájsz pisztolya előbb sült el.
0: A katonák várták, hogy szívükbe talál a golyó, de a pisztolyból hat poszáta röppent ki. A hetedik hívta őket magához az erdő szélén. A poszáták sorban letelepedtek egy ágra, vékony hangjuk ezüstösen csengett. Édes dallamok odavonzotta Andulkát és hét erdei tündér unokahúgát. A katonák otthagyták az ágyukat, és irány a sok szép lány, és akkora táncmulatságot csaptak, hogy Jicsimben máig emlegetik.

mosolygott a csacsi bölcsen. Ki tudhatná, ha még ő sem, fussatok a patakig, mert a világ ott lakik. Alig három libanyaghoz út viszene a patakhoz. Már is talpon, s futva fut, kilenc pipe megallud. És napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban, és napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban, fürödtek.

megfőzzék a fülkét sziklik, mint a hal. Bent a vízből megfőzzék a fülkét sziklik, mint a hal. Bent a vízből megfőzzék a fülkét sziklik, mint a hal. Bent a vízből megfőzzék a fülkét sziklik, mint a hal.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

Járt-e fenn a halász bástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok

0: szegénység,
1: egészségpolitika istenség,
0: pénzre konvertált betegség,
1: környezetpolitika istenség,
0: katasztrofális reménység,
1: biztonságpolitika istenség,

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.